0: तुलसी महाराज की जय।
1: गुड।
0: श्री प्रेम भगवान की जय।

0: You know that there is many years the research is continuing on the Vedas.
1: Tudjátok, sok éve kutatják a Védákat.
0: And in all, mostly in very big universities, they are also doing on the yoga, Upanishad, Bhagavad Gita, Ramayana, and of course the Vedas.
1: A nagy egyetemeken kutatják a jógát, az Upanishadokat, a Bhagavad Gitát és a Védákat.
0: And many mantras, this is from Vedas.
1: Sok mantra a Védákból származik.
0: So now they declared something that this mantra have killed so many ills are killed away.
1: És most arra jöttek rá, hogy ezek a mantrák sok betegséget elpusztítanak.
0: Also, the memory is getting stronger.
1: És a memóriát erősítik.
0: Many things, it was on the Facebook, all pictures and everything.
1: Sok minden volt képekkel, mindennel.
0: And there is one big movement, and this movement is about the Gayatri mantra.
1: Van egy mozgalom a Gayatri mantrával.
0: And so the Gayatri organization.
1: Akik ezért dolgoznak.
0: And they have exactly this color like we have.
1: Pontosan olyan színük van, mint nekünk.
0: And this color is from the what we call from the Vedas.
1: Ez a szín a Védákból ered.
0: So this color what they have from the Gayatri mantra.
1: Ez a szín a Gayatri mantrától származik.
0: So let us little bit chant Gayatri mantra.
1: Énekeljük egy kicsit a Gayatri mantrát.
0: And it is every morning, noon and evening, if you 5 minutes chant Gayatri mantra, it will give you immense of peace and the memory will balancing.
1: Minden reggel, délben és este, hogyha 5 percig a Gayatri mantrát énekled, akkor rengeteg békét ad és fejleszti a memóriát.
0: Or, Om Prabhu Di.

0: दीप निरंजन सब दुख भंजन
1: वजस्त.
0: So we will chant Gayatri mantra.
1: Gayatri mantrát énekeljük.
0: Who knows, hand up.
1: Ki tudja, emelje fel a kezét.
0: My God. Nobody went like this.
1: Senki nem tapsol.
0: You are sleeping always.
1: Mindig alusztok.
0: Everyone raised hand up, but hand remained like this.
1: Mindenki felemelte a kezét, de így maradt.
0: Don't always be with the empty hand.
1: Ne legyél mindig üres kézzel.
0: Also you should look in the hand.
1: Néha nézz a kezedbe.
0: So I'm so proud of you. I'm so happy that because Gayatri mantra is not a some kind of a religious movements.
1: Olyan büszke vagyok rátok, olyan boldog vagyok, a Gayatri mantra nem valami ilyen vallási mozgalom.
0: So nowadays you can say the sect.
1: Manapság azt mondják szekta.
0: All are sect.
1: Mindenki szekta.
0: And what means the sect?
1: És ez mit jelent?
0: Sector.
1: Szektor.
0: And this sect, word from where it came.
1: Honnan jön ez a szó?
0: The word from where it came, when the from the Italy, the Assisi.
1: Olaszországban Assisi Szent Ferenc.
0: The French Assisi. He comes to the Pope.
1: Elment a pápához.
0: And he's asking about, talking about this, his preaching.
1: És a tanításairól beszél neki.
0: But they didn't want.
1: De nem akarták.
0: But the Assisi, he explained exactly.
1: De ő pontosan elmagyarázta.
0: And he saw himself, his strength and everything, the God is in this too.
1: És megmutatta saját magán, a saját életén, hogy Isten ilyen.
0: So the Pope said, okay, you can make now your this sector.
1: És akkor a pápa azt mondta, hogy jól van, lehet ez a te szektorod.
0: You have this Catholic sector.
1: Van a katolikus szektor.
0: There are other sectors.
1: Vannak más szektorok.
0: So it is also the...
1: Tehát ezek a ferencesek.
0: Which sector he is with? Franciscana. Yeah? So, this is sector. When you go to the hospital, big hospital, you said, please, where is the dentist sector?
1: Hogyha elmész kórházba, egy nagy kórházba, akkor megkérdezed, kérlek, hol or van a fogorvosi szektor?
0: Cancer disease sector.
1: Vagy a rákbetegségek szektora.
0: So all religion is a sector.
1: Minden vallás szektor.
0: So this is a sector.
1: Ez a szekta.
0: So why do you say that this is wrong and this is not wrong?
1: Akkor miért mondod, hogy ez rossz, ez nem rossz?
0: Okay? Understand?
1: Értitek?
0: So

0: This is very good morning, and mostly people are doing when the sun rising.
1: Ez nagyon jó reggel, általában akkor csinálják, amikor föl kell a nap.
0: Just like the sun is rising.
1: Ahogy föl kell a nap.
0: That time you take the water in the one kalash, lotha.
1: Akkor vesz egy kis vizet egy edényben.
0: Then in the tulsi or in good plant.
1: És tulsira vagy egy jó növényre.
0: Or you are in the river.
1: Vagy a folyóban.
0: Or on the beautiful nice lake.
1: Vagy tónál.
0: Or in the forest.
1: Vagy az erdőben.
0: You offer this to the seva, sun.
1: Felajánlod ezt Sivának a napnak.
0: But it is not that we are this offering to this Surya.
1: De nem úgy, hogy Szúrjának ajánljuk.
0: But we are getting this energy.
1: Hanem mi kapjuk ezt az energiát.
0: And whole day and night.
1: Egész nap és éjjel.
0: This light of the Surya.
1: Szúrjának ez a fénye.
0: And even Surya is not visible due to the clouds.
1: Ha Szúrja nem is látható a felhők miatt.
0: But our time is, we know when, what it is.
1: De tudjuk, hogy mikor kell fel a nap.
0: And that time, when the sun will rise, there we shall make this mantra.
1: És amikor föl kell a nap, akkor kell ezt a mantrát énekelni.
0: And you know, you see, the husband and wife, it's not for quarreling, not for telling I'm best and you are this and that.
1: A férj és a feleség nem azért van, hogy veszekedjenek, azt mondják, hogy én jobb vagyok, te meg ilyen és olyan vagy.
0: And you go away and you will not be with you and this and that.
1: Aztán elmegyek, nem leszek veled.
0: Now it is like this, unfortunately.
1: Most sajnos így van.
0: But there was a time. So, do you like, have you interest to learn this?
1: De meg volt az ideje, érdekelt titeket, meg akarjátok tanulni?
0: So, the little girls, about 10 years.
1: A kislányok 10 évesek.
0: 8 years.
1: 8 évesek.
0: Until, which is not married.
1: Onnantól egészen, amíg megházasodnak.
0: And all they go in during the hot summer day.
1: A forró nyári napokon.
0: And they are morning after they all washing themselves, nice dressing, and going and offering the water to the banyan tree.
1: Reggel megmosakodnak, szépen felöltöznek, és kimennek vizet felajánlani a banyan fáknak.
0: And this, that kind of banyan tree, which is called pipal. That's like a pipal. And that is the tree, for example, where the Buddha was making sadhana there.
1: Az olyan fajta banyanfának, mint ami alatt például Buddha is sadhanát végzett.
0: We have many

0: districts.
1: Sok ilyen fa van.
0: In Jaipur, a Nipal Ashram, Jadan Ashram, I have, I think, 20 peoples.
1: A Jadan Ashramban van 20 ilyen fa.
0: And this is a very holy.
1: Ez nagyon szent.
0: Sometimes it grows on the building or the temple.
1: Néha a templomon nő.
0: But they will not cut that.
1: De nem vágják ki.
0: And then after a while, the roots will go sidewards. It will not destroy, break the buildings.
1: És aztán a gyökér elindul oldalra, és nem dönti le a templomot.
0: So, generally it is said that the girls want and prayer to this tree, that mother, please, bless me. A beautiful, healthy, strong, wise husband.
1: A lányok általában ezekhez a fákhoz imádkoznak, hogy ó anya, kérlek, áldj meg egy csodálatos, egészséges, erős bölcs férjel.
0: Who is a very friendly, like we are both, one, not two.
1: Aki nagyon barátságos, akivel ketten egyek vagyunk, nem kettő.
0: Otherwise, please don't bring me someone.
1: Különben ne hozz senkit.
0: And there is. And they are putting this drag cloth like a thread like this. They put round that tree.
1: És ilyen fonalat kötnek a fa köré.
0: Also in Japan, in China, in all these Asian trees.
1: Japánban, Kínában és Ázsiában mindenhol.
0: So they prayer that the girls and the girls talking to the mother, then mother please, do you think I will get a good husband?
1: A lányok imádkoznak ezért és beszélnek az anyukkal, hogy anya, úgy gondolod, hogy jó férjem lesz?
0: Father, no.
1: Nem az apával.
0: If they ask, tell the father, father said, shut up.
1: Mert ha ezt mondják az apának, az apa azt mondja, fogd be.
0: You want to go away from me?
1: El akarsz menni tőlem?
0: It's our house.
1: Ez a mi házunk.
0: Yes. So, the father loves more than mother.
1: Az apa jobban szeret, mint az anya.
0: So, mother is doing her job, father is doing his job.
1: Az apa és az anya is a dolgát végzi.
0: And then mother said, you know, your father is searching to choose the best husband for you.
1: És akkor az anya azt mondja, tudod, az apát keresi és figyeli, a legjobb férjet akarja kiválasztani neked.
0: And the boy said, and what about me, father?
1: És a fiúk megkérdezik, apa, velem mi lesz?
0: Yes, my son.
1: Igen, fiam.
0: I will give beautiful, very big, nice piece of land where you can harvesting everything.
1: Kapsz egy szép nagy földet, ahonnan betakaríthatsz mindent.
0: For the crops, everything.
1: A gabonát, mindent.
0: So boys have to work.
1: A fiúknak dolgozniuk kell.
0: Anyhow, so this is how they are thinking. And when they marry, we believe constellations. And who, what is like that?
1: Így gondolkodnak, és aztán amikor megházasodnak, mi hiszünk a konstellációkban.
0: So they don't choose a beauty. No.
1: Nem a szépség alapján választanak.
0: All are beautiful.
1: Mindannyian gyönyörűek.
0: God made everyone so beautiful you can't imagine.
1: Isten mindenkit olyan szépé tett, nem tudjátok elképzelni.
0: And you cannot do yourself some beautiful. So God made all beautiful.
1: Isten mindenkit gyönyörűre teremtett.
0: And if you are searching some, like this is a beautiful, then sooner or later we'll be quarreling.
1: Ha úgy keresed, hogy ki az, aki jól néz ki, előbb-utóbb veszekedni fogtok.
0: Because beauty is in the heart.
1: Mert a szépség a szívben van.
0: And that's all.
1: és a lélekben.
0: So this means this is like one seed, let's say one bean.
1: Ez olyan, mint egy mag, egy babszem.
0: And when we open this bean, there are two parts.
1: Ha szétnyitjuk a babszemet, két része van.
0: And so this is husband and wife is this two, but in one covered.
1: A férj és a feleség ez a kettő egy csomagban.
0: That is a very, very important, very important.
1: Ez nagyon-nagyon fontos.
0: And that why, so that was the time that they were really whole family, whole house, and whole village is like a one family.
1: Volt olyan idő, amikor az egész falu olyan volt, mint egy család.
0: And so there they were also chanting mantra.
1: Ők is mantrákat zengettek.
0: Gayatri mantra for all.
1: Gayatri mantrát mindenki.

0: So let choose from your parents and from your destiny.
1: Választanak a szüleid és a sorsod.
0: Then will be the best.
1: Az lesz a legjobb.
0: Otherwise it's gone.
1: Különben vége.
0: So everywhere in every Europe or Africa or anywhere there was in this subject
1: mindenhol,
0: wedding marriage was with the parents chosen by parents.
1: Mindenhol Európában, Afrikában és mindenütt ez volt a rendszer, hogy a házasságnál a szülők választottak.
0: Yes. So, once more, sit straight.
1: Még egyszer üljetek egyenesen.
0: And five times.
1: És ötször.
0: Seven times.
1: Hétszer.
0: That's very good.
1: Ez nagyon jó.

0: In this pranayam, what we yesterday learned,
1: és így a pranayama, amit tegnap tanultunk,
0: the 72,000 nerves,
1: 72,000 ideg,
0: and now many, many nerves we also know.
1: Sok-sok ideget mi is ismerünk.
0: But they are only surface.
1: De ez csak a felszín.
0: And many we don't know.
1: Sokat nem ismerünk.
0: But those who are learning medicine.
1: De akik orvoslást tanulnak.
0: And then they open the whole limbs of the body.
1: Fölnyitják a testet, minden végtagot.
0: And researching on it.
1: És kutatást végeznek.
0: But many nerves are disappeared.
1: De sok ideg eltűnt.
0: When one die in old age,
1: ha valaki idős korában meghal,
0: many nerves they are gone.
1: Sok ideg eltűnik.
0: Similarly also many bones.
1: És ugyanígy sok csont.
0: Disappears.
1: Eltűnik.
0: But what we see there is the prana.
1: De amit látunk, az a prána.
0: So solid food is going through our intestine.
1: A szilárd étel átmegy az emésztőrendszerünkön.
0: Digestions, etc. And the second is called the energy, the prana.
1: A másik pedig az energia, prána.
0: And this prana is flowing through the nerve channels.
1: Ez a prana folyik az idegcsatornákon.
0: So many nerves disappeared.
1: Sok ideg eltűnt.
0: Broken.
1: Megszakadt.
0: We didn't take care.
1: Nem vigyáztunk rá.
0: Now this prana, which is flowing through the whole body.
1: Most ez a prána az egész testen át folyik.
0: This pranamaya kosha.
1: Ez a pranamaya kosha.
0: And so prana have two different definitions.
1: A pránának két különböző definíciója van.
0: For example, we are hungry.
1: Például éhesek vagyunk.
0: Or thirsty.
1: Szomjasak.
0: Then we drink water or eat something.
1: Eszünk valamit, vagy iszunk vizet.
0: And then, now I have again prana.
1: És azt mondjuk, megint van pránám.
0: So, though it's solid food, liquid, etc.
1: Beszilárd táplálék, folyadék.
0: But that energy coming inside, that is a prana.
1: De ami energia ezzel jön, az prana.
0: And this prana have strength.
1: Ennek a pránának ereje van.
0: And is undescribable.
1: Leírhatatlan.
0: Can we accept the doctor, eye doctor?
1: A szemorvost kivéve.
0: Do we know how many nerves and what is inside?
1: Tudjuk, mennyi ideg és mi van odabenn?
0: I'm always wondering how God have done this that we can see everything.
1: Mindig csodálkozom, Isten hogy csinálta, hogy mindent látunk.
0: Okay, if the bones are broken, we can put it inside.
1: Okay, ha eltörik a csont, akkor ezt belakhatjuk.
0: So there are many things.
1: Sok minden van.
0: But how it is very fine and fine and fine.
1: Ez a nagyon finom-finom szem.
0: So, these are the indriyas.
1: Ezek az indriák.
0: Jnana indriya. And what is the second? Karma indriyas. So, jnana indriya means that all the subtles within ourselves, this is the knowledge.
1: Gyána indriák, minden finom dolog a testben, a tudás.
0: So we still will not be able to do anything.
1: Nem lennénk képesek enélkül semmit csinálni.
0: Some are born blind.
1: Van, aki vakon születik.
0: And now doctors are doing very, very big research.
1: És az orvosok nagyon sokat dolgoznak rajta.
0: It seems that someone made the eyes inside in their body and they could see.
1: És úgy tűnik, hogy valakinek sikerült olyan szemet csinálni, amit beültetnek és lát vele.
0: Day and night they are researching.
1: Éjjel-nappal kutatják.
0: But what God have done, still we cannot do.
1: De amit Isten csinált, azt még nem tudjuk megtenni.
0: So this prana, so the solid body is called the food.
1: Ezek a pránák, a szilárd test, az étel.
0: Then prana.
1: Aztán a prana.
0: Prán means strength.
1: Prana azt jelenti erő.
0: Prán means life.
1: Élet.
0: And prán is a God.
1: És a prána Isten.
0: So that energy we call God.
1: Ezt az energiát Istennek hívjuk.
0: And when this prana is gone, it's gone.
1: Ha a prána elment, elment.
0: So we said, oh, this person died.
1: Ó, ez a személy meghalt.
0: Or this dog died.
1: Vagy a kutya meghalt.
0: Or the cat dies.
1: Vagy a macska.
0: And so it, prana is gone.
1: A prana eltávozott.
0: And when the prana is not anymore,
1: ha nincs ott a prana,
0: then your body you can burn or do whatever you want.
1: Akkor a testet elégetheted, vagy csinálhatsz vele, amit akarsz.
0: But till the prana is in the body,
1: de amíg prana van a testben,
0: we have the pain.
1: Addig érzünk fájdalmat.
0: We are suffering.
1: Szenvedünk.
0: Therefore, as long as there's a prana in the body,
1: amíg prana van a testben,
0: please do not kill.
1: Ne öljetek.
0: And nowadays, day and day, people are getting towards the milk, the meat.
1: És manapság az emberek egyre inkább a hús felé fordulnak.
0: But now in western part, they are, lot of them, they have mercy in their heart.
1: De a nyugati világban sokan vannak, akiknek van kegyelem a szívükben.
0: And they give the vegan food.
1: És vegán ételt adnak.
0: It's a few years ago.
1: Néhány éve.
0: Now, Prague, they said, the Prague city.
1: Most Prágában.
0: But in that city, the prana, it is the life of the people there.
1: A városban ott van az emberek élete.
0: And everything is inside the prana.
1: És minden a pránában van.
0: So the trees also have prana.
1: A fáknak is van pránája.
0: So anything you eat is a prana.
1: Minden, amit eszel, prana.
0: And those kind of prana, the animals, they are very high developed, the soul and prana, we should not destroy.
1: Az állatoknak nagyon magasan fejlett lelkük és pránájuk van, ezt ne pusztítsuk el.
0: So we are searching the prana.
1: Pránát kutatjuk.
0: So annamaya kosha, then pranamaya kosha, prana. And this prana is in every creature.
1: Ez a prana minden teremtményben megvan.
0: In this tree, the branch of the tree.
1: A fában, az ágában.
0: And all limbs.
1: Minden végtagban.
0: And the They are full of the prana.
1: Tele van pránával.
0: They see, they understand.
1: Ők látják és értik.
0: But we not.
1: De mi nem.
0: When you go the prana down,
1: amikor lemegy a prána,
0: then you come in such a balloon. And you see that balloon, there is a strength inside.
1: Egy olyan ballonba kerülsz, és látod, hogy a ballonban vagy benne.
0: And when this is gone,
1: és ha ennek vége,
0: then you can eat this animal and anything you do it.
1: Akkor ehetsz állatokat, akár mit csinálhatsz.
0: But though someone have cut body of the

0: animals.
1: Ha valaki fölvágta egy állat testét.
0: But still in the veins, in the cells, there is a life.
1: De az erekben, a sejtekben még van élet.
0: So it is said, it clear that we say this is diet, but brain is living.
1: Azt mondják, bár a test meghalt, az agy még él.
0: Still brain is living.
1: Az agy még él.
0: And therefore, you should not kill them or bury them quickly.
1: Ezért ne üljétek meg, ne temessétek el gyorsan.
0: Or in many generations that people, they burn the body.
1: Sok hagyományban elégetik a testet.
0: But there is a kapal, the kapal puja or something like this.
1: De van a kapal puja vagy valami hasonló?
0: So the eldest brother or the son of the father, mothers or anybody.
1: Az apa legidősebb fia vagy a legidősebb fiú testvér.
0: When they are burning the body.
1: Ha égetik a testet.
0: Body is burning completely, but still brain not.
1: A test elég teljesen, de az agy megmarad.
0: So that the eldest brother or son.
1: A legidősebb fiú.
0: With the bamboo or stick.
1: Bambuszbottal.
0: They put ghee on it.
1: Raknak rá ghee-t.
0: And something more, I don't know.
1: S még valamit nem tudom.
0: Sanyasi doesn't go to funeral.
1: A sanyasik nem járnak temetésre.
0: But sanyasi goes to the funeral.
1: Csak a sanyasik temetésére.
0: So there, then it, this, the bone of our brain, that breaks.
1: És akkor összetörik
0: then
1: a koponya
0: puts csont. On its ghee.
1: Akkor beöntenek ghee.
0: So that it burns completely.
1: Hogy teljesen elégjen.
0: So this is some, there are in some Vedas books written.
1: A Védákban, a könyvekben leírják.
0: So life, only that you cut someone bone, is still not died.
1: Attól, hogy valakit felvágnak, még nem hal meg.
0: It became unconscious.
1: Elveszti az eszméletét.
0: But there is still very fine, the soul is there.
1: De a nagyon finom lélek még belül van.
0: And when the kapal kriya, this is, when the kapal kriya is done.
1: Amikor megteszik a kapál kriát,
0: then the soul goes out.
1: Akkor a lélek eltávozik.
0: And that is called then the our ancestors.
1: És ezek az őseink.
0: Then you are going to give the ceremony for the ancestors further.
1: Akkor a többi ősnek is megcsinálod a szertartást.
0: And so every day they go to the grave.
1: A halál napján kimennek a temetőbe.
0: And on the time of the September.
1: Septemberben.
0: That is called the Pitra. So it's a Pitra time.
1: Ez and, a Pitra ideje.
0: And from Pitra, they comes and expect that my children, my daughters or my son, will they liberate me with certain puja or something?
1: A pitrák várják, hogy a gyermekem, a fiam vajon felszabadít engem bizonyos pujákkal.
0: And so there is also, you are going also on Christian generation on that days.
1: A keresztények is ezeken a napokon elmennek.
0: For holy saints and for others.
1: Minden szentek napján és máskor.
0: So life is a, especially this life of the human, is not easy to go away.
1: Az élet, különösen az ember életből nem könnyű eltávolodni. I think
0: we will go like a football quickly.
1: Úgy gondolom, hogy mi gyorsan megyünk majd, mint a focilabda.

0: But we have to do practice now.
1: De most kell gyakorolnunk.
0: And not only for ourselves.
1: És nem csak magunkért.
0: You should prayer. You should mantras for your whole ancestors from the past and who will be in the for the future.
1: Imádkozz mantrázza az összes múltbeli ősödért és a jövőbeniekért.
0: Don't say something to your father and mother, I don't care.
1: Ne mondd azt az anyádnak és az apádnak, nem érdekel.
0: Now is situation like this.
1: Most ilyen a helyzet.
0: But that will wait for you.
1: De ez vár rád.
0: And you will come there.
1: És oda jutsz.
0: He will have more suffering than other one.
1: Ő jobban fog szenvedni, mint
0: so
1: más.
0: You know, they are also called the hell or the heaven.
1: Tudjátok, van a pokol és mennyország.
0: And that's why it is said we should worship, we should prayer.
1: És ezért imádkozzunk.
0: So it is not a fanatic.
1: Ez nem fanatizmus.
0: All knows about God.
1: Mindenki ismeri Istent.
0: So the prana. So anamaya kosha, pranamaya kosha. And prana is a very fine energy in our, even our mind, our brain have that pranas.
1: A prana nagyon finom energia, még az elménknek, az agyunknak is megvan a pránája.
0: And after the prana, it called the mind.
1: A prana után jön az elme.
0: And mind is also something very, very strong power.
1: Az elme is nagyon-nagyon erős.
0: So body is gone.
1: A test elment.
0: But the mind is still there.
1: De az elme még ott van.
0: Like astral body.
1: Mint asztrál test.
0: So that also you have to do something.
1: Ezzel is kell valamit csinálni.
0: So there is so many things.
1: Olyan sok minden van.
0: Now you will say, nah, yeah, these are the fairy tales.
1: Ha azt mondod, ezek tündérmesék.
0: Okay, my dear fairy tale.
1: Rendben, kedvesem, mesék.
0: But after when you will be under the earth,
1: de amikor a föld alá kerülsz,
0: then you will know.
1: Akkor tudni fogod.
0: If this is a fairy tale.
1: Hogy ez mese.
0: We go all after burying them.
1: Miután eltemettük.
0: And midnight then comes the satsang.
1: Hazamegyünk, és éjfélkor jön a satsang.
0: Of your souls, ancestors.
1: Az ősök.
0: And they will come and they will take you. And they will bring you further, my child. Now we go.
1: Jönnek, elvisznek, ők visznek tovább, azt mondják,
0: and that's why you know many people don't go in the night in the graveyard.
1: Ezért sokan nem mennek éjjel a temetőbe.
0: Don't go. It can happen.
1: Megtörténhet.
0: So the graveyard is a very holy place.
1: A temető szent hely.
0: Very holy place.
1: Nagyon szent.
0: We respect, we worship.
1: Tiszteljük, imádjuk.
0: Yes. Because that gives us support.
1: Mert támogat minket.
0: It's like one after other waves of the ocean.
1: Mint az óceán hullámai egymás után.
0: Yeah. Okay. So, again we are from where?
1: Újra.
0: From yesterday, the nadis.
1: Ott vagyunk, mint tegnap a nádiknál.
0: Chandra nadi, Surya nadi, the Brahma nadi, and Vajra nadi. What happens with your chakras?
1: Mi történik a csakráiddal?
0: Animals have also chakras. God has given chakra to all.
1: Az állatoknak is vannak csakrái, Isten mindenkinek adott csakrát.

0: like a sect.
1: Az emberek most azt gondolják, hogy ez szekta.
0: But the Pope.
1: De a szektákat a pápa csinálta.
0: Tudja?
1: Assisi Szent
0: San
1: Ferencnek.
0: Francisco. And that not wrong, not wrong. The Pope said did very good. He only said this part and this two side bus. This street, this side.
1: A pápa azt mondta, hogy nagyon jó ennek ez a helye, a másiknak pedig a másik, mint ahogy az egyik utca az egyik irányba megy, a másik meg a másik.
0: Otherwise, before there was no any letter like this, what we call the sect.
1: Azelőtt nem volt ilyen, hogy szekta.
0: And now, what they are saying?
1: És most mit mondanak?
0: Fanatic.
1: Fanatikusok.
0: What a wonderful word.
1: Milyen csodás szó.
0: But can some really tell what is that?
1: De hát tudja mondani valaki igazán, hogy ez micsoda?
0: There must be two. And who is not fanatic, then who is there others?
1: Mind a kettőt, ki az, aki nem fanatikus.
0: There must be also something, yeah?
1: Ennek is lennie kell valaminek.
0: So, this is only someone have in the heart or in the mind some kind of negative feelings.
1: Valakinek a szívében és az elméjében negatív érzések vannak.
0: Or that others can and I cannot.
1: Hogy más meg tudja csinálni, én pedig nem.
0: That's it. Better to be fanatic as lost.
1: Jobb fanatikusnak lenni, mint elveszettnek.
0: So Kundalini, chakra, we are all in chakras.
1: Mi mind a csakrákban vagyunk.
0: Everywhere we are in different chakras.
1: Mindenhol más-más csakrában.
0: Day and night we are in the chakra.
1: Éjjel-nappal csakrában vagyunk.
0: So, further we will do. So after, wish you good appetite.
1: Majd tovább folytatjuk, jó étvágyat kívánok.
0: We talk about everything.
1: Mindenről beszéltünk.
0: But the Annamaya Kosha is first.
1: De az Annamaya Kosha az első.
0: Rest after.
1: A többi majd utána.
0: So good appetite.
1: Jó étvágyat.
0: Hari Om.

0: सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। Salutations to the cosmic self.
1: Üdvözletem a kozmikus önvalónak.
0: Salutations to Sri Alakpurji Siddhapit Parampara.
1: Az Alakpurji Siddhapit Paramparának.
0: Our eternal pranams of beloved Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamandalesha Maheshwaranand Purji.
1: Szeretett Gurudevánknak, őszentsége Paramaswami Maheshwaranandának.
0: Om Namo Narayan to the half sannyasi.
1: Om Narayan a fél sannyasinak.
0: And Hari Om and good morning to all of you who are present here and those who are physically present here, mentally not, and to all those who are watching on Swamiji TV.
1: És azoknak is, akik jelen vannak, legalábbis fizikailag jelen vannak, és mentálisan esetleg nem, és azoknak is, akik a webcaston keresztül követik.
0: How many are physically and mentally present here?
1: Hányan vannak, akik fizikailag és mentálisan is jelen vannak itt?
0: None?
1: Senki?
0: Still I see many hands. At least you are physically here, so you can say yes for at least one.
1: Legalább mondjátok azt, hogy igen.
0: Igen. Physically, mentally, in all ways we are present.
1: Fizikailag, mentálisan és teljes valónkban itt vagyunk.
0: So today I thought we will talk a little bit about Kumbh Mela.
1: Azt gondolom, hogy ma kicsit a Kumbh Meláról beszélünk.
0: How many of you were in Kumbh Melas?
1: Hányan voltatok Kumbh Melán?
0: And how many of you want to go again to Kumbh Mela?
1: És hányan szeretnétek?
0: Come on, more hands. You know when it's coming?
1: Mikor lesz?
0: January 2027.
1: 2027 január.
0: So, I will be seeing a lot of you there.
1: Látok ott majd sokatokat.
0: So, again. So yesterday we were anyhow talking about the churning of the ocean.
1: Tegnap már beszéltünk az óceán kiköpüléséről.
0: So when the amrit, the nectar came.
1: Mikor kijött a nektár az amrit?
0: Then they were starting to fight and grab the pot and who will take the nectar?
1: Akkor elkezdtek ezért harcolni és ráncigálták azt az edényt, amiben a nektár volt.
0: So while the devas and the asuras were fighting for that nectar.
1: És mi alatt a dévák és az asurák harcoltak?
0: Four drops of that nectar fell on four different places.
1: Négy csepp a nektárból lehullott négy különböző helyre.
0: One in Haridwar.
1: Egy Haridwarba.
0: One in Prayagraj.
1: Egy Prayagraj.
0: One in Ujjain.
1: Másik Ujjain.
0: One in Nasik.
1: És Nasik.
0: Now we will think, why did they all fall in India, no?
1: És gondolkodhatunk, hogy miért pont Indiába estek ezek le.
0: Did that question rise in anyone?
1: Felmerült-e valakiben ez a kérdés?
0: Why do they all fall in India? Why are all God and goddesses are in India?
1: Miért pont Indiába estek le, és miért pont Indiában van az összes Isten és Istennő?
0: But we all were some yogis, some siddhas in our previous life. And now we are in Europe, but still, inside our hearts, we are still connected to India.
1: Mi mindannyian előző életeinkben valamilyen jogik, meg szidhák voltunk, és most itt vagyunk Európában, de kötődünk Indiához.
0: Oh, I just realized that. So, who is this new orange guy? Then I remembered I gave him sannyas last month. Swami Divyanand Puriji. Divyanand, no? Nahi, Divyanand.
1: Divyanand Puriji.
0: Aho, padharo Maharaj.
1: Yere Maharaj.
0: Hari Om. Growing your beard again?
1: Megint növeszted a szakállad?
0: Yes. Good, good.
1: Jól van.
0: All is good.
1: Minden rendben.
0: So those four drops fell on four different places.
1: Tehát négy csepp leesett négy különböző helyre.
0: And that constellation of when that drop fell comes every 12 years.
1: És az a konstelláció, mikor leesett a csöp, az minden 12 évben következik be.
0: So that's known as Purnakumbha.
1: És ezt így hívják.
0: And then there are every 6 years and those four places are Ardhakumbhas, half kumbhas.
1: És 6 évente pedig, tehát amikor teljes ez a Purnakumbha, a fél 6 évente meg a fél.
0: The literal meaning of kumbha means pot.
1: A szó szerinti jelentése a kumbha szónak az, hogy edény.
0: And that kumbha not only having that auspicious day and constellation,
1: nem csak azon a különleges napon és konstelláción van,
0: but the faith, the shraddha, that is completely very high.
1: Hanem akkor a shraddha, a hit is nagyon erős.
0: It's one of the largest gathering of humankind.
1: Ez az emberiség egyik legnagyobb összejövetele.
0: We think it's very chaotic.
1: Mi nagyon kaotikusnak látjuk.
0: Slightly.
1: Kicsit tényleg az.
0: You only have the half of the world there.
1: Csak a félvilág van ott jelen.
0: But once you are in it.
1: De ha benne vagy.
0: Then it gets, you get so immersed into the day and night of living in it.
1: Annyira belemerülsz éjjel és nappal az ottani életbe.
0: That we completely devote ourselves into that.
1: Teljesen átadjuk magunkat annak.
0: And many, many years you have to wait.
1: Sok-sok évet várni kell.
0: Maybe you might get a darshan of some great siddha.
1: Lehet, hogy esetleg valamilyen nagy siddha darshanjában részesülsz.
0: But Kumbh Mela is that place where all saints, all great Mahapurushas, everyone come down from Himalayas, from their ashrams, from wherever they are to Kumbh Mela.
1: Ám a Kumbh Mela az az a hely, amikor az összes nagy jógi lejön a Himalájából és mindenhonnan arra a helyre.
0: So it's not only the sangam of the three rivers of Ganga, Yamuna and Saraswati.
1: Nem csak arról van szó, hogy a három folyó összefolyása.
0: But it's the unity of all human races, kinds to come together.
1: Hanem az összes fajta ember találkozása ott.
0: And it is the true vision of what our dear Holy Guruji used to say, all in one, one in all.
1: Tehát itt megvalósul a mi szeretett Gurudévánk víziója, hogy minden egyben, egy mindenben.
0: The preparations of Kumbh Mela can start already 1-2 years in prior.
1: A Kumbh Mela előkészületei már 1-2 évvel előbb elkezdődnek.
0: And it's a whole city which is built.
1: Teljes várost építenek ott föl.
0: And it's a whole city which can be removed after Kumbh Mela.
1: És utána pedig eltávolítják.
0: Before there was just sand and afterwards there will be just sand.
1: Előtte csak homok volt ott, és utána is csak homok marad.
0: So if a whole city is temporary,
1: ha egy egész város időleges,
0: then all those things which are in our lives, they are also temporary. Why are we so hooked on to those?
1: Akkor mindaz a dolog, ami az életünkben nekünk van, az is ugyanúgy időleges. Miért ragaszkodunk annyira hozzá, miért ragadunk bele?
0: Everything in this world shall perish one day.
1: Minden ez van világon, egyszer elmúlik.
0: We were born with nothing, we will go with nothing.
1: Semmivel születtünk és semmivel távozunk.
0: This body is just like the clothes in the closet which this atma is changing every once in a while.
1: Ez a test csak olyan, mint a ruhák a szekrényben, amit időnként cserél az atma.
0: But our attachment thinks that this is permanent.
1: De mi a ragaszkodásunk miatt azt gondoljuk, hogy ez állandó.
0: It thinks that everything around us is permanent.
1: Hogy minden, ami körülöttünk van, az állandó.
0: Mata pita kutumb kabilo sab yahi reh jave re. Mother, father, friends, family, property, house, everything shall stay back, nothing will go with us.
1: Az anya, az apa, a gyermekek, a család, a tulajdon, a ház, minden itt marad, semmit nem viszel magaddal.
0: So in the Kumbh Mela, the sadhus, the sannyasis are divided into many akharas.
1: A Kumbh Melán a száduk több akarában csoportosulnak.
0: Depending on which parampara, on which lineage you are connected to.
1: Attól függően, hogy milyen paramparához, milyen gurulánchoz csatlakoznak.
0: We have Shaivas, those who worship Shiva.
1: Vannak akik Shivát imádják.
0: And then we have Vaishnavas who worship the Vishnu.
1: A Vaishnavák pedig Vishnut.
0: The one who you will see three lines, we are Shaivas.
1: Akin ilyen három vonalat látsz, azok a Saiviták.
0: If you see a long U, they are Vaishnavas.
1: Akik pedig egy U alakot, hosszút, azok a Vaishnavák.
0: Then we have Nirmohis, then we have Vairagis, then we have Bada Udasin, Chota Udasin. There are many different.
1: És még sok, amiket felsorolt.
0: Paths.
1: Utak.
0: It's like many, many rivers, many, many streams, but they all come and merge into that same ocean.
1: Ez olyan, minthogyha van sok folyó, sok vízfolyás, és ezek mind az óceánba térnek.
0: The ultimate goal of realizing the self is the same.
1: Ugyanaz a célja mindegyiknek, a végcélja, a megvalósítás.
0: The ways on how we realize it, that is different.
1: Az, hogy milyen úton valósítjuk meg, csak az különbözik.
0: Techniques might be different.
1: Különbözőek a technikák.
0: But the way which it's leading to, that is the same.
1: De ahova vezet az út, az ugyanaz.
0: So the one of the oldest akharas is known to be the Mahanirvani akhara.
1: Az egyik legrégebbi akharának az a neve, hogy Mahanirvani akhara.
0: The largest akhara is Juna akhara.
1: A legnagyobb pedig ez.
0: Then you have Atal, Avahan, Agni, Bada Udasin, Chota Udasin, Nirmohi, Vairagi. There are 13 akharas in total.
1: Körülbelül 13 akhara van, amikből felsorolt most néhányat.
0: What is akhara?
1: Mi az akhara?
0: Akhara is a type of group of sannyasis, sadhus who carry forward the duty of carrying the dharma.
1: Ez az akhara az olyan száduknak, sannyasiknak a csoportja, akik a dharmát viszik előre.
0: Then when you come into the akhara, you are initiated into naga diksha.
1: Amikor bekerülsz egy akharába, akkor van egy beavatás, a naga diksha.
0: That is our army.
1: Ez olyan, mint egy hadsereg.
0: It is said that the sannyasi should know shastra and shastra, both.
1: A sannyasinak ezt mind a kettőt kell tudnia.
0: Shastra means scriptures.
1: A shastra azt jelenti az iratok, szent iratok.
0: And shastra is weapons.
1: És a fegyverek.
0: That's why you will see the naga sannyasis with the spear and trishul and swords and everything.
1: Ezért vannak a nága szanyásziknak különféle fegyvereik, mint trishul, meg lándzsa, kard.
0: Before it was for protection.
1: Korábban ez a védelem miatt volt.
0: Now it's more a symbolic aspect.
1: Most inkább szimbolikus.
0: But that is that army of the akhara, which protects the akhara and its personnel.
1: És ezek a személyek az akhara hadserege, akik védelmezik.
0: Then you have the mahants and the shri mahants, they are like the ministers.
1: És vannak a mahantok, akik olyanok, mint a miniszterek.
0: They operate everything.
1: Ők működtetnek mindent.
0: Then you have the mahamandaleshwars.
1: És aztán ott vannak a mahamandaleshwarok.
0: Mahamandaleshwar means the one who has a mandal. Mandal means a group.
1: Mandal azt jelenti csoport.
0: So a person, a leader who leads that group, so that's a Mahamandaleshwar.
1: Ez egy olyan személy, aki vezet egy csoportot.
0: So all the ashrams, all the organizations, they have their gurus and they become Mahamandaleshwars connected to that akhada from where their lineage is connected to.
1: Tehát az ashramoknak vannak a gurujai, és aztán vannak a Mahamandaleshwarok, az adott vonalnak a Mahamandaleshwarjai.
0: And then you have a Acharya Mahamandaleshwar, who is the highest on top.
1: És van az Acharya Mahamandaleshwar, aki a legtetején van.
0: So that is the general structure of the Kumbh Mela.
1: Ez a Kumbh Mela általános felépítése.
0: Then every Mahamandaleshwar sets up his or her own camp.
1: És minden Mahamandaleshwar, lehet férfi vagy nő, fölállítja a saját sátrait.
0: Then we think, why to go and stay in camps? We would rather go and stay in hotels, no?
1: De miért sátorban lakunk, miért nem szállodában?
0: But how is it fun in the hotel, in the camp, you know, day and night, Sitaram, Sitaram, Sitaram, Sitaram, or you go Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Day and night, every camp has different speakers, different bhajans, different mantras. It's a complete orchestric show.
1: Mert hogy ha szállodában laknánk, akkor nem élvezhetnénk ezt a teljes zenei előadást, ugyanis minden egyes sátortáborból hallatszik a saját zene, például a sitaram, és ez olyan, mint egy teljes zenekar.
0: You walk out of our camp, you walk 5 meters and you will have a different sound in your ear.
1: Hogyha kimész a mi táborunkból, akkor 5 méterre már egy másféle hangot hallasz.
0: Day and night.
1: Éjjel-nappal.
0: Where can you get this ananda?
1: Honnan kaphatnád meg ezt az ánandát?
0: When you go to music concerts, it's just, you know, one night.
1: Hogyha elmész egy zenei koncertre, az csak egy este.
0: This you will get for 4 months.
1: Ez pedig 4 hónap.
0: So no problem, continuous.
1: Folyamatos, probléma nélkül.
0: January, February, March, April.
1: Általában február, március, április.
0: But the most important is Nagara Pravesh, which means where that city, for example, Haridwar will be the Kumbh Mela. So all the city, Haridwar, they will be standing on their roofs, on their balconies, on the street. And number-wise, according to the seniority, the akhadas will enter to Haridwar.
1: És aztán ott vannak ezek a fontos városok, mint például Haridwar, és akkor ott mindenki kiáll a tetőre, és a Kumbh Mela belép aztán a városba.
0: Every Mahamandaleshwar on their chariots in front, led by the Nagasadhus, by the flag, by the Ishta Devata, which is Kapil Muniji.
1: És minden Mahamandaleshwar a maga kocsiján, előtte pedig a Nagasanyasik.
0: A lot of bands and drums and
1: sok
0: flowers,
1: zenekar,
0: cannons.
1: Dobosok. Ágyúval lőnek.
0: Then after that comes 4 snans, 4 holy baths.
1: Aztán jön a 4 szent fürdőzés.
0: That's when that constellation collides, when that drop of nectar fell.
1: Amikor beáll az a konstelláció, pontosan mikor leesett a csepp nektár.
0: It's very chaotic, but very synchronized.
1: Nagyon kaotikus, ugyanakkor rendkívül szinkronizált.
0: You don't need to walk.
1: Nem kell sétálni.
0: Your feet walk automatically.
1: Hanem automatikusan vissza lábad.
0: You just stand in one place.
1: Egy helyen állsz.
0: Front, back, left, right. You automatically just move.
1: Mert hogy körül vagy véve minden oldalról, tehát automatikusan tudsz menni.
0: You don't know how you move.
1: Nem kell tudnod, hogy merre, hogyan.
0: But you all end up in the river.
1: De mindannyian

0: You talk a folyóhoz.
1: Not allowed to stop.
0: Nem lehet megállni.
1: But still, when you are in a certain group, then you have this protection, police protection, and you stick around with your people and you end up in the right place, so no problem.
0: De mikor benne vagy a csoportodban, benne maradsz, akkor megvan a védelem, és a rendőrség is védelmez, tehát nincsen semmi gond.
1: Then we say seva dharma paramo dharma, which means seva dharma is the highest dharma.
0: A seva dharma, a legmagasabb dharma, paramo dharma.
1: Which one, sakam or nishkam?
0: Melyik? A nishkam vagy a sakam?
1: Nishkam seva, to do service without any expectations in return.
0: A nishkam seva, ami azt jelenti, hogy nem akarunk vissza semmit, nincs elvárásunk.
1: So then every Mahamandaleshwar gives a bandara.
0: És aztán minden Mahamandaleshwar bandarát tart.
1: He feeds the entire city.
0: Eteti az egész várost.
1: So we will have one bandara.
0: Lesz a bandara.
1: I will be probably staying at least 2 months.
0: Legalább 2 hónapot tartózkodok ott.
1: Maybe all 4, let's see, depends on how much group we have.
0: Lehet, hogy mind a 4-et, attól függően, hogy mennyi csoport jön.
1: Now Australians who are watching, they'll say, you are supposed to come in March to Australia, no?
0: És az ausztrálok most, akik nézik a webcastot, azt mondják, de hát arról volt szó, hogy te majd májusban jössz hozzánk.
1: But you know
0: márciusban.
1: Me. We like to be flexible.
0: De majd meglátjuk.
1: We will see. It depends on how many people we have.
0: Attól függ, hogy hány ember jön.
1: If it's not too many, then potentially I will just stay for the first Nagar Pravesh, the entrance, and the first bath in January.
0: Hogyha nem túl sok, akkor lehet, hogy csak az elején maradok a Nagar Pradeshra és az első fürdőzésre.
1: So once I have the things slightly more sorted out, like the land and the camp and these things, then we will see how many of you would wish to come.
0: Mikor egy kicsit elintéződnek a dolgok, a földterület, meg a tábor, akkor majd kiderül, hogy hányan tudtok jönni.
1: It will be interesting for me also, because it will be my first Kumbh Mela after becoming a Mahamandaleshwar.
0: Ez számomra is érdekes lesz, mert ez az első Kumbh Mélám, amire mint már Mahamandaleshwar megyek.
1: So yeah, would love to have you all there, as many of you can come.
0: Szeretném, ha mind eljönnétek, ahányan csak tudtok.
1: It's a beautiful experience to be experienced in a lifetime.
0: Nagyon szép ezt megtapasztalni legalább egyszer az életben.
1: Anand Prakash, you were in Kumbh Mela?
0: Anand Prakash, te voltál Kumbh Mélán?
1: Never.
0: Soha.
1: So you are coming with, no?
0: Akkor most jössz.
1: Huh? Okay, very good.
0: Nagyon jó.
1: So now Anand Prakash will share something.
0: Most Anand Prakash fog valamit elmondani, megosztani velünk.
1: You came

0: Paritvárban lesz a Kumbha Méla.
1: Thank you.
0: Január 14. Makar Sankranti.
2: So the Kumbha Mela will be from 14th of January till 20th of April.
0: Január 14-től április 20-áig.
1: Thank you, Hariam. Kérlek, engedjétek meg, hogy kivételesen angolul beszéljek.
0: Please allow me to speak in English.
1: Köszönöm szépen. Like I said, I was planning to prepare myself at least once for this evening.
0: Ahogy mondtam, elkezdtem felkészülni, de estére.
1: But Gurudev always know how to help you to proceed in your journey.
0: De Gurudeva mindig tudja, hogy hogyan tudja segíteni az utadat.
1: Like it happened with my father.
0: Ahogy ez az apámmal is történt.
1: A couple of years ago, I was like 8 years old, and we have been to Porecsáiting, near to the seaside.
0: Akkoriban én 8 éves voltam, ilyen kicsi, és valahol a tengerparton voltunk, azt hiszem Porecsben.
1: And actually this is so funny as a story because it was not happening to me.
0: És ez egy vicces történet, mert nem velem történt.
1: Back that time technology was developing and in Japan they invented the quartz watch, if you remember.
0: Akkoriban már fejlődött a technológia, és Japánban kifejlesztették a quartz órát, ha emlékeztek.
1: And first time ever it was able to play music.
0: És az már akkor tudott zenét játszani.
1: And my father of course tried to get one and he was successful.
0: És az apám próbált egyet szerezni, és tudott is.
1: And Vishwa Guruji was there giving a lecture to all of us.
0: Előadást tartott.
1: And my father wanted to show that he has one of this watch.
0: És meg akarta mutatni az apám, hogy van egy ilyen órá.
1: And of course, accidentally he set a timer, an alarm, to exactly in the middle of the lecture.
0: De sajnos pont úgy állította be az időzítőt, hogy az az előadás közepén szólalt meg.
1: And you know the Bhajan Matakaru, right?
0: Tudjátok, van ez a Bhajan Matakaru.
1: The clock was singing.
0: Énekelt az óra.
1: But not the Bhajan band.
0: És nem a Bhajan band.
1: And Swamiji was smiling, and he was very serious in the same time.
0: És Swamiji egy időben mosolygott, és igen komoly is volt.
1: Looked to his disciple and told, get up.
0: Ránézett a tanítványára, azt mondta, állj föl.
1: Have a walk and throw it into the ocean.
0: Menjél és dobd bele a tengerbe.
1: Krishnan was hesitating.
0: Krishnan pedig habozott.
1: So the lecture continued and unfortunately, for him unfortunately, just ended.
0: Folytatódott az előadás, és sajnos, mármint hogy számára szerencsétlenül, vége is lett.
1: And of course in the next days, after he was thinking and rethinking what he missed.
0: Következő napokon folyton ezen gondolkozott, hogy mit mulasztott el.
1: Which was actually not a big deal, just the Guru Vakya, you know.
0: Nem nagy dolgot, csak a Guru Vakyát.
1: He was keep setting the alarm each day on each program.
0: Minden nap az adott programra beállította az időzítőt.
1: But Vishwa Guruji was not bothering himself with this anymore.
0: De Vishwa Guruji többet már nem törődött ezzel a dologgal.
1: So you know, anything Gurudev ask, maybe it is a one-time action, and at the end, if you skip it, you may miss it.
0: És tudod, hogyha Gurudev kér tőled valamit, lehet, hogy az csak akkor egyszerre szól, és hogyha elmulasztottad, akkor már elmulasztottad.
1: And then of course you miss it. You may miss it forever.
0: Lehet, hogy örökre.
1: And then you are done.
0: És akkor már annyi.
1: Hopefully, if you are lucky, maybe in your next life you will get again.
0: Ha szerencsés vagy, akkor lehet, hogy a következő életedben megint lesz lehetőség.
1: Or maybe not.
0: Vagy nem.
1: And I really remember this story when I was arriving to Vape this time.
0: És akkor jutott eszembe ez a történet, mert mikor most jöttem Vape-re.
1: And also another, I was 14, but that story just stuck in my head. I really loved that one as a child. Already.
0: És van egy másik történet, akkor már 14 éves voltam, és nagyon megragadt az agyamban.
1: Some of you may remember that Vishva Guruji at least twice told this story about us disciples.
0: Tudjátok, Vishva Guruji mondta azt a történetet rólunk tanítványokról.
1: That of course you need to be a human, a gentle human, always. Act as a yogi.
0: Tehát, hogy kedves embernek kell lenni, mindig úgy viselkedni, mint egy jógi.
1: Even if we are not yet there.
0: Még akkor is, ha nem vagy még ott.
1: Because by practice you will just keep changing and evolving.
0: Mert hogyha ezt gyakorlod, akkor folyamatosan változol és fejlődsz.
1: So you should practice every day.
0: Gyakorolnod kell minden nap.
1: Meditate.
0: Meditálni.
1: But it is not yet the goal. We have to come here or other places to meet a living guru.
0: De nem ez önmagában a cél, hanem azért jövünk ide, illetve a többi hasonló helyre, hogy egy élő guruval találkozhassunk.
1: Because by practice I only can prepare myself for this one occasion each year, if we can only come once a year.
0: Mert hogy a gyakorlás által csak annyi történik, hogy felkészítem magam erre az alkalomra, lehet, hogy évente egyszer.
1: Because when you are here, you arrived.
0: Mikor ide megérkezel.
1: You became a pot.
0: Akkor egy edényé válsz.
1: And as a disciple, at the bottom of the pot, of course.
0: Mert, mint tanítvány.
1: There is dust, mud.
0: És az edényed alján pedig por van meg sár.
1: So when we are here together, Gurudev can just steer this.
0: Mikor itt vagyunk együtt, akkor Gurudeva először fölkavarja ezt.
1: Sometimes it is painful, I know that.
0: Tudom, néha fáj.
1: But then you have a year to just clear this water.
0: De akkor van egy évet, hogy kitisztítsd ezt a vizet.
1: So we can just proceed.
0: És akkor tovább tudunk lépni.
1: And by such he can also remove karma, you know.
0: És ezáltal, tudod, eltávolítja a karmát is.
1: And get you in the right direction.
0: És beállít a jó irányba.
1: But sometimes we cannot imagine this néha, in our mind.
0: Néha nem tudjuk ezt felfogni.
1: So the master give you some help to visualize this happening.
0: Tehát a mester ilyenkor ad valamilyen segítséget, hogy el tudjuk ezt képzelni.
1: That is happening in the background.
0: A háttérben történik.
1: Maybe it is just like that, that you need to sit here, and now you are able to talk without thinking.
0: És lehet annyi, hogy akkor itt ülsz, és gondolkodás nélkül beszélned kell.
1: Because you know last time I told, and many of us tell you that it is really hard to sit here.
0: Mert a múltkor is mondtam, és sokan elmondják, hogy nehéz dolog itt ülni.
1: Because you feel that you have nothing to tell.
0: Mert úgy érzed, hogy nincs semmi mondani való.
1: And sometimes you have.
0: Néha volna.
1: It happened 4 days ago.
0: 4 nappal ezelőtt történt.
1: That I was just walking after satsang.
0: A satsang után csak sétáltam.
1: Instead of having mauna in my room.
0: Ahelyett, hogy maunába lettem volna a szobámban.
1: Trying to find some free food.
0: Próbáltam valami ételt találni.
1: But I found something else.
0: De valami másra akadtam.
1: Our protecting Gurudev.
0: A védelmező Gurudeva.
1: Who is always there to help.
0: Aki mindig ott van, hogy segítsen.
1: And I really felt that it should be not the place for me now.
0: Úgy éreztem, hogy ez nem a számomra a megfelelő hely.
1: So I tried to run away.
0: És próbáltam elszaladni.
1: But there was no escape.
0: De nem volt lehetőség.
1: And he was coming behind me.
0: Oda jött mögém.
1: And told my wife.
0: Azt mondta a feleségemnek.
1: At least you should follow Guru Vakya, and whatever I ask you, you will say a very clear yes.
0: Hogy legalább úgy kövesd a Guru Vakyát, hogy mikor mondok valamit, akkor nagyon egyértelműen mond, hogy igen.
2: He rephrased it a bit. It wasn't so like that, but okay.
0: Azt mondja Avatar Puri, hogy ez nem egészen pont így volt, átfogalmazta.
1: And you know, Gurudev is really a good teacher.
0: Tudjátok, Gurudeva igen jó tanár.
1: And at least my wife is here, usually on the satsang, listening.
0: Legalább a feleségem itt van, általában a satsangon.
1: Also hearing him.
0: És ő is hallja.
1: And she learned that whatever I say in a bad way, she should be there to fix this.
0: És megtanulta, hogyha valami rosszat mondok, akkor ő neki ott kell lennie, hogy kijavítsa.
1: And you know, like I said before, we are disciples, we need to come here to practice yoga.
0: Tehát
1: in his presence.
0: Tudjátok, tanítványok vagyunk, ide kell jönnünk, hogy jogát gyakoroljunk az ő jelenlétében.
1: We are disciples.
0: De tanítványok vagyunk.
1: Luckily I'm a disciple who born with a hair.
0: Szerencsére én olyan tanítvány vagyok, aki hajjal született.
1: And since then, in my past 45 years, I always had it.
0: És a utóbbi 45 évemben mindig megvolt.
1: And if you have something for such a long time, you just love it.
0: És hogyha valami ilyen hosszú ideig megvan neked, akkor megszereted.
1: And when you grow old, you still want to show yourself as a young person.
0: És amikor megöregedsz, akkor is úgy akarsz kinézni, mint egy fiatal ember.
1: Although it was time a month ago already, I was really waiting to go to the hairdresser just before our arrival to Vape.
0: Habár már egy hónappal ezelőtt el akartam menni, mielőtt jöttünk Vape-re,
1: because,
0: a fodrászhoz.
1: Because then you will look so nice for a week.
0: Mert hogy akkor ezen a héten jól lehet kinézni.
1: And then it happened that Gurudev asked my wife, can I cut your husband's hair down?
0: És akkor Gurudev megkérdezte a feleségemet, levághatom-e a férjet haját?
1: I'm sure minutes passed, but for me it was just a second. I had hair, then I had not.
0: Tehát néhány perc eltelt, volt hajam, aztán nincs.
1: And I was so sad.
0: Szomorú voltam.
1: 2 days ago I was here and I was talking to you.
0: Két nappal ezelőtt itt álltam, beszéltem.
1: Trying to remember any story I heard from anyone here or there at home.
0: Próbáltam, hogy eszembe jusson bármilyen történet.
1: And it was 11:30 when my hair was down already.
0: 12:30 volt éjjel, és már el volt intézve a hajam.
1: And then it was not yet midnight, and I had so much things to tell to Avatar Puruji.
0: És éjfél előtt olyan sok dolog volt, amit Avatar Purinak mondanom kellett.
1: But he was gone for that day.
0: De aznapra már elment.
1: So I was practicing my mantra. If I get the microphone the day after,
0: akkor gyakoroltam a mantrámat, hogy következő nap, ha megragadhatom a mikrofont,
1: I will be so happy to tell you everything.
0: Akkor olyan nagy örömmel elmondok neked mindent.
1: But you know, he was talking about discipline.
0: De aztán beszélt a fegyelemről.
1: The day before.
0: Előző napon.
1: And of course we are disciple and he knows when he should bless me with the Mauna.
0: És mi tanítványok vagyunk, és ő meg tudja, hogy mikor kell megáldani Maunával.
1: So after 4 days, I'm here again.
0: 4 nap után ismét itt állok.
1: And you know, I was thinking, what was happening with me.
0: Gondolkoztam, mi történik én velem.
1: And it could be that he was just helping me to get rid of some big karma.
0: Lehet, hogy csak segíteni akart, hogy megszabaduljak valamilyen hatalmas karmától.
1: And forever.
0: Örökre.
1: Of course I'm not a master, so I don't know what is this yet.
0: Mivel én nem vagyok mester, nem tudom mi ez.
1: I only know it should be big.
0: Azt gondolom, hogy ennek valami nagynak kell lennie.
1: Because I still miss so much my hair.
0: Mert még mindig nagyon hiányzik a hajam.
1: During the children program, I told the children that I'm even trying to squeeze it like this, because then it will go up.
0: Mert, és a gyerekprogramon mondtam is a gyerekeknek, hogy néha próbálom így összeszorítani, mert akkor jobban nő.
1: Much more faster, but they told, no, it isn't
0: de
1: like that.
0: De azt mondták, hogy ez nem így működik.
1: So, thank you very much.
0: Köszönöm.
1: For listening, and I would like to thank you doing whatever you did with me. I'm

0: Really grateful.
1: Köszönöm nektek, hogy meghallgattatok, és köszönöm Avatar Purinak azt, ami nem tudom, hogy mit, de amit tett velem.
0: And I just really hope that you are one of the masters who will just help me skip this next time.
1: Hogy te vagy az a mester, aki segít nekem, hogy legközelebb ne legyen ez.
0: And you know, maybe I will share one more thing.
1: Még egy dolgot megosztanék.
0: How karma is flowing through ourselves and others.
1: Hogyan folyik a karma hozzánk és másokhoz?
0: So we should be very careful always.
1: Nagyon vigyázni kell.
0: Before we act, before we speak, especially with those who we love.
1: Nagyon vigyázni kell, mielőtt mondunk valamit, cselekszünk valamit, különösen azok esetében, akiket szeretünk.
0: Because the next evening my wife had some duty.
1: Másnap este a feleségemnek volt valami elfoglaltsága.
0: Doing seva late evening.
1: Késő esti széva.
0: And of course you cannot be angry on your master, never.
1: És persze soha nem lehetsz mérges a mesteredre.
0: But she was there.
1: Ott volt.
0: So I just locked her out for the whole night.
1: Kerestem őt este.
0: And I locked her out.
1: Bezártam.
0: Kizártam.
1: Kizártam.
0: Kizártam őt éjszakára.
1: Kizártam éjszakára, mert hogy késő estig dolgozott.
0: And she had to sleep in the storeroom.
1: És kint kellett aludnia a raktárban.
0: So this is it.
1: Ez történt.
0: Many things are happening to us.
1: Sok minden megtörténik velünk.
0: Try not to be me. Try always to find the reason before you try to find your way.
1: Mindig próbáld megtalálni az okát, hogy miért.
0: Probably she's hiding somewhere.
1: Lehet, hogy rejtőzködik valahol.
0: But I can tell you one thing, never lock your wife out.
1: De azt elmondhatom nektek, soha ne zárjátok ki a feleségeteket.
0: Thank you very much, Arya.
2: I also tried to lock him out the day before yesterday.
1: Tegnap előtt én is próbáltam őt kizárni.
2: Very interesting.
1: Nagyon érdekes volt.
2: So we all talked about Kumbh Mela.
1: Mindannyian beszéltünk a Kumbh Meláról.
2: And as today is Guruvar, the Thursday.
1: És csütörtök a Guruvar.
2: And ma. We had already Kriya Diksha for 8 people.
1: 8 embernek volt Kriya Diksha.
2: 9 people, sorry.
1: 9.
2: So now we will keep it a little bit open for those who have Kriya and those who do not have Kriya.
1: Most egy kicsit kinyitjuk azoknak, akiknek van kriája, meg azoknak, akiknek nincs.
2: We have 40 minutes.
1: 40 perc van.
2: So Niranjanji will be here.
1: Niranjan itt lesz.
2: And if anyone has any questions regarding kriya, personal kriya, kriya anushtan, anything to do with these topics specifically.
1: Hogyha bárkinek kérdése van a kriával kapcsolatban, legyen az a kriya anusztán, vagy a személyes kriya.
2: We'll have a bit of a Q&A session.
1: Akkor van egy ilyen alkalom, amikor lehet beszélni róla.
2: So anyone who has any questions will raise your hands.
1: Akinek van kérdése, tegye föl a kezét.
2: And then he will answer it.
1: És ő megválaszolja.
2: Because it's one of the greatest gifts that Gurudev has given us.
1: Mert ugyanis ez az egyik legnagyobb ajándék, amit Gurudevától kaptunk.
2: So this is one of the most beautiful techniques which we are carrying forward.
1: Ez az egyik legszebb technika, amit tovább viszünk.
2: And it's a technique which should always stay.
1: És ez mindig meg kell, hogy maradjon ez a technika.
2: That's the work of a parampara, that the continuation of the knowledge goes on.
1: A parampara dolga az, hogy a tudás mindig önmaradjon.
2: So.
3: Thank you, Master Puruji. Indeed, I even said

0: That is also, I think, part of his mission, and I'm.
1: Azt gondolom, hogy ez az egyik.
0: Sorry.
1: Azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb missziója az, hogy ő tovább viszi ezt a különleges technikát, természetesen az egész szanatana dharmát, de ez egy különleges része, több ilyen különleges technika van, amit Swamiji elhozott nekünk, és ennek a továbbvitele.
0: So I see a great role for Avatar Puri's future in that regard, to keep yoga and this really special techniques alive, pure, and to reach more and more people.
1: Fontos szerepe van Avatar Purinak abban, hogy ezeket a különleges technikákat életben tartsa, és egyre több emberhez eljusson.
0: And that's why this what Avatar Puri mentioned, and by the way, 10 people. At the end, you remember one more. Okay. So 10 people got Kriya, for instance, just today, from and got the blessing from Avatar Puri.
1: 10 ember kapott ma Kriyát, mert ugyanis a végén még jött valaki, és megkapták így Avatar Puri áldását.
0: It is absolutely a great blessing, because many of you know that some of you had to wait for a year or so, because Swamiji did not come to Europe, and so it was not easy to get a blessing.
1: Tudjátok, ez valóban nagy áldás, mert néha egy évet is várni kellett, például azért, mikor Swamiji nem jött Európába.
0: And Kriya works only as initiation, so it does not work without being initiated and empowered.
1: Tehát a Kriya csak akkor működik, hogyha beavatást kap az ember, anélkül nem.
0: And I can tell Avatar Puri was very cautious in this respect. So even though we all thought, you know, why not? I mean, you can give mantra. I mean, he got the permission from Swamiji to give mantra.
1: És Avatar Puri nagyon óvatos volt ebben. Azt gondolhattuk, hogy hát ha mantrát adhat, megkapta erre az engedélyt Swamiji-től.
0: But yet he was very cautious and waited until now. Finally, he could ask Swami and get Swamiji's permission to give the blessing and initiation of Kriya.
1: És mostanáig várt, és megkérte, megkapta Swamiji áldását, hogy Kriya beavatást végezhessen.
0: So I'm really happy now to see also last week in Strilki and now this week in Vape, so many people had the opportunity, and I already know that I got a message that somebody would like to get it during the weekend even. So people have been waiting, you know, for this opportunity now that they can get Kriya.
1: Nagyon boldog vagyok, hogy Strilkiben is a múltkor, és itt is többen megkapták ezt a lehetőséget, mert vártak rá, és tudom, hogy van valaki, aki a hétvégén is külön szeretne kapni Kriyát.
0: So we'll come now for the weekend, couldn't travel before, and now we'll come just to
1: korábban nem tudott jönni, csak a hétvégére jön, és akkor megkapja a beavatást.
0: So, do you guys have any questions?
1: Kérdés?
0: Yeah, Hanuman. Well, I think you. Mindjárt kapsz egy mikrofont.
2: English. English.
3: How do you know that the Kriya Diksha time came in your personal development? What are the? I know it's most probably personal, but maybe there is a common answer on that.
1: Honnan tudod, hogy az életed során eljött az ideje a Kriya beavatásnak? Ez bizonyára személyes, de van-e erre általános válasz?
0: Well, that's a very good question, and especially because I know many are hesitant to get Kriya initiation.
1: Ez egy nagyon jó kérdés, mert tudom, hogy többen bizonytalanok, hogy kérjenek-e Kriya beavatást.
0: Somebody even asked today, right, that like, is there visualization included in this?
1: Valaki megkérdezte, hogy van-e ebben vizualizáció?
0: And when I said yes, okay, it's not for me this year.
1: Akkor, amikor azt mondtam, hogy
0: I have to wait. I can wait, I think.
1: Azt mondtam, hogy ebben az évben akkor inkább nem.

0: majd várok.
1: And if that question applies for me, you will love the answer.
0: Hogyha nekem teszik föl a kérdést, akkor érdekes lesz a válasz, szeretni fogod.
1: Few years I was already asking Swamiji, can I get Kriya?
0: Több évben keresztül kérdeztem Swamijit, hogy kaphatok-e Kriyát.
1: First time I asked, he said no.
0: Először azt mondta, nem.
1: Second time I asked, he said no.
0: Másodszor is.
1: Third time I asked, he said no.
0: Harmadszor is nemet mondott.
1: But third time he says, you don't need it.
0: És harmadszor pedig azt mondta, nincsen rá szükséged.
1: Very good.
0: Nagyon jó.
1: Then I thought last year I was, or 2 years back in 2023-24, we were in Strilki and I said, okay, if I will, in the future, will have to give Kriya, at least I want to see how everything goes.
0: És 2024-ben viszont pedig azt gondoltam, hogyha kell Kriyát adnom a jövőben, akkor legalábbis tudnom kell, hogy is van ez.
1: And one morning I went and sat in the Anusthan.
0: Akkor egy reggel beültem az Anusthanra.
1: And 10 minutes later someone is tapping my shoulder.
0: 10 perc múlva valaki megkopogtatja a vállamat.
1: So I'm just calling you.
0: Swamiji hív.
1: I was like, yeah, I'm just like, Kriya Anusthan? No, now. I was like, okay.
0: Itt vagyok a Kriya Anusthanon, de nem most.
1: Where were you?
0: Hol voltál?
1: With Niranjan.
0: Niranjannal.
1: Doing what?
0: És mit csináltatok?
1: Anusthan.
0: Anusthan.
1: Swamiji said, I told you, you don't need it.
0: Swamiji azt mondta, megmondtam, hogy nincs rá szükséged.
1: So that day I accepted my faith.
0: Aznap elfogadtam a sorsomat.
1: And I think mantra is the topmost power that I hold for me, not for you, for me.
0: Hogy a mantra a legnagyobb erő, legalábbis az én számomra, neki nem.
1: But still, when you get Kriya, it still needs to be initiated, as he said.
0: De ahogy ő mondta, ahhoz, hogy Kriyád legyen, ahhoz szükséges, hogy beavatás kapj.
1: So in the same way as mantra diksha or kriya diksha now, I don't give it as me giving it, I always say in the name of Gurudev I'm giving.
0: Tehát ugyanazt csinálom a kriya beavatásnál, mint a mantra beavatásnál, hogy nem azt mondom, hogy én adom, hanem Gurudeva adja általam.
1: So technically anyone who is getting mantra diksha or kriya diksha.
0: Tehát bárki, aki mantra beavatást vagy kriya beavatást kap,
1: yes, I take your responsibility, but you become disciples of him. Not, I'm not making my disciples. We are still guru brothers and guru sisters.
0: Akkor technikailag tőlem kapja, de nem az én tanítványom lesz, hanem az ő tanítványa, tehát mi csupán csak guru testvérek vagyunk.
1: So for me it was easy to decide.
0: Tehát így könnyű volt számomra eldönteni.
2: But he's in bad luck. You are in bad luck now because, you know, I heard this story from him, but I was sitting back, so I couldn't comment, now I can comment.
0: És most viszont nincs szerencséje.
2: Because he will be getting Kriya.
0: Mert akkor ott ültem hátul, nem hallottam ezt a dolgot, én nem volt módon válaszolni, de most van, és így fog kapni Kriyát.
2: He's trying to get out of this, but no. Because actually what Swamiji told me then, and you know, when what Swamiji told me then, when he sneaked into the Anusthana.
0: Amikor Swamiji akkor nekem azt mondta, amikor ő így bejött az Anusthanra.
2: So he was really not like, it was not appropriate, that, but also actually about Kriya. Swamiji told that in 3 years, which is next year.
0: És nem volt megfelelő, és Swamiji azt mondta, hogy 3 év múlva, ami következő évben lesz.
2: Avatar should get Kriya.
0: Akkor kapjon Avatar Kriya.
1: I don't know when he heard that, but for me it was very clear.
0: Nem tudom, hogy ő ezt hol hallotta, számomra nagyon világos volt.
2: I know he's trying, but
0: tudom, próbálkozik.
1: Naham karata prabhudipakarata.
2: So another 30 minutes every day. Besides his other practices.
0: minden nap az egyéb gyakorlásához 30 perc.
2: But yeah, but the question actually, so there are many hesitants, and I think one reason when you ask this, that when do you know that you need Kriya, so first of all, and that's why I think Avatar Puri wanted this question and answer related to that, because most of the people don't even know what we are talking about, right? So why would you want?
0: A legtöbb ember számára azért nehéz ezt eldönteni, mert nem tudja pontosan, hogy miről van szó.
2: And I think it's with many of us, it's like that. You know, you got mantra, you wanted to connect to Swamiji in any way, and you saw that the way to connect to Swamiji is to receive a mantra.
0: De mert amikor megkapjátok a mantrát, kapcsolódni akartok mindenképpen Swamijihez, de ez a kapcsolat a mantra.
2: And most of us didn't know actually why. Some of us had the intuitive understanding from a past life, etc., why I need the mantra as well, but many just wanted to connect to Swamiji, and you didn't know why, but everybody seems to having a mala and mantra.
0: A legtöbben nem is tudják, hogy miért akarnak mantrát. Van, akinek az előző életéből származó módon van valamilyen intuitív megértése, de a legtöbben nem tudják pontosan, csak látják, hogy másnak van málájuk, és akkor nekem miért ne?
2: Like that was the first thing I saw, people have mala, you know, when I came to yoga. Swamiji was not supposed to come then, because the previous the communist regime refused his entrance to the country.
0: Amikor először
2: everybody's spiritual was refused.
0: Amikor először jöttem jogázni, akkor láttam az emberek nyakában a málát. Akkoriban Swamiji nem jöhetett Magyarországra, mert megtiltották neki a kommunista időben a belépést, mint ahogy minden más spirituális személynek is.
2: But I saw the mala in many people's neck.
0: Ám láttam sok ember nyakában a málát.
2: And I was actually looking for a guru, like I explicitly came to yoga to find a guru.
0: És valójában gurut kerestem, pont azért jöttem a jogához.
2: But I loved the mala in the neck.
0: De tetszett nekem a mála.
2: That's the intuitive thing, you know, from a previous life. I used to have this, so I need that.
0: Tetszett nekem, I don't know what it means, but I need that. Ez az, amit említettem az előbb, hogy az előző életből származó intuitív megértés.
2: So funnily, when I got the mantra, Swamiji said that you will get mala only a year from now.
0: És aztán meg az történt, hogy mikor megkaptam a mantrát, Swamiji azt mondta, hogy majd egy év múlva kapsz málát.
2: So I had to be without. Everybody had the beautiful malas in their necks, just not me.
0: Mindenkinek a nyakában ott lógott a szép mála, nekem nem.
2: So similarly, I think, why would you want Kriya when you don't know what it is?
0: Akkor most ugyanez a kérdés, hogy miért akarnál Kriyát, mikor nem tudod pontosan mi az?
2: Now you know, when we got initiated, we know what is mantra. Very soon you discover.
0: Amikor megkapod a mantra beavatást, akkor igen hamar felfedezed, hogy az micsoda.
2: The connection to God.
0: Kapcsolat Istennel.
2: You start repeating the name of God.
0: Elkezded Isten nevét ismételni.
2: It saturates you, it changes everything.
0: Eltölt téged, és mindent megváltoztat.
2: And it transforms you, and then you hear that there's something more, one step more. No, Swamiji has another treasure.
0: És hallod most akkor azt, hogy van tovább lépés, Swamijinak egy újabb kincse.
2: So and then it's really your, then it's just the question of how much are you afraid of taking up anything new, and how much you already have the desire to take whatever next comes.
0: Akkor csak az a kérdés, hogy mennyire vágyol a tovább lépésre, hogy valami újat kapsz, és mennyire félsz ettől?
2: For me it was easy, because I came to the reason why I wanted a guru is because I knew that I need meditation.
0: A számomra ez egyszerű volt, mert én azért akartam gurut, mert meditálni szerettem volna.
2: For me the whole thing started when I was 16.
0: Nekem ez 16 éves koromban kezdődött.
2: And after waking up after a party night, I didn't sleep, but I somehow fall asleep by the morning and woke up after a heart partying.
0: buli, kemény buli után felébredtem, reggel elaludtam, aztán felébredtem.
2: And I realized that interestingly it just hit me that this is all fine having fun, but in the end I die.
0: De akkor fura módon eszembe jutott, hogy hát ez nagyon jó, de a végén mi történik, csak meghalok.
2: So it was really strange that why, you know, after having fun, friends are around still, and then you start thinking, yeah, but I will die.
0: De ez fura dolog, hogy így eszembe jutott, mert a barátaimmal szórakoztam, és akkor az jutott eszembe, hogy majd meghalok.
2: And it became so important thought that if I will die, is there what is that then? And based on a childhood experience, it meant to me that I will disappear and will cease to exist.
0: És akkor azon kezdtem gondolkozni, hogy ha meghalok, akkor mi fog történni, és egy gyerekkori tapasztalat miatt azt gondoltam, hogy egyszerűen megszűnök létezni.
2: But you know, then you hear from people that you might live longer, live through that experience. So I started to wonder, you know, everybody has this question that is this really the end of it when I die?
0: Az emberek meg beszélik azt, hogy a halál az nem igazán az út vége. Mindenki fölteszi ezt a kérdést, hogy mi van a halál után.
2: So there then, in that stupid morning, I made a deal with myself.
0: És akkor azon a fura reggelen egy üzletet kötöttem magammal.
2: And I said that if one can experience, if I can see that what is beyond death, I have to find that out.
0: És hogyha...
2: Whatever it takes.
0: Hogyha megláthatom, hogy mi van azon túl, akkor fölvállalok ezért bármit.
2: I will still want to have fun.
0: Még mindig szeretek szórakozni.
2: But I have to understand what's behind this wall.
0: De
2: this
0: meg kell, hogy értsem,
2: frightening wall of dying.
0: Hogy mi van a halál szörnyű fala mögött.
2: And almost immediately the next thought was that, okay, but if I can know that, then there must have been someone that knows that, right? I will not be the first one to know it.
0: És akkor a következő gondolatom pedig az volt, hogyha ezt meg lehet tudni, akkor biztos már valaki tudja, nem én leszek az első.
2: It was clear to me that paper is not enough, so Bibles and scriptures is not enough. That will not quench my thirst. It's not enough.
0: Az már akkor világos volt nekem, hogy ami le van írva, például a Bibliában, az nem lesz elég.
2: I have to see it myself.
0: Magamnak kell, hogy lássam.
2: But then there is somebody that already have seen it.
0: De akkor, ahogy az előbb elgondoltam, már vannak, akik látták.
2: And then I got myself into the biggest library in Budapest.
0: Akkor elmentem Budapesten a legnagyobb könyvtárba.
2: And read through everything, every book I could find, and I realized that they are so-called gurus, you know, in Asia, that claim to have seen this reality.
0: És akkor elolvastam minden könyvet, amihez hozzá tudtam férni, és így felfedeztem, hogy Ázsiában vannak úgynevezett guruk, akikről azt mondják, hogy ezt már látták.
2: So that's how then I realized that I need a guru.
0: És akkor jöttem rá, hogy szükségem van gurura.
2: But the way to realize that is meditation. So these are all combined in one, became one desire for me.
0: De hogyan lehet ezt megvalósítani? A meditáció által, tehát így kombinálódtak ezek a vágyak bennem.
2: I need a guru that will tell, that will lead me to meditation, and through meditation will understand whether I will disappear or am I gonna live through death.
0: Tehát, hogy szükség van egy gurura ahhoz, hogy megtanuljam tőle a meditációt, és azáltal megtudhassam azt, hogy a halálban eltűnök, vagy van azután valami.
2: So this is how I got to Yoga in Daily Life with all my stupid questions, because with my books I also got a lot of unnecessary questions.
0: És így jöttem a jóga mindennapi életbenhez, egy sok ostoba kérdéssel, amiket a könyvekből szereztem.
2: So long story short, when I was waiting in this first yoga seminar where I got the mantra,

0: and not the mala.
1: Rövidre fogva.
0: Swamiji came, actually.
1: Amikor megkaptam az ezen az első jóga szemináromon a mantrát, de málát nem, akkor eljött Swamiji.
0: So for me it was no question that you know I want everything. What he realized that he is the one that will be able to show this to me.
1: És akkor számomra nem volt kérdés már az, hogy ő az, akitől megkaphatom ezt mindent.
0: And so I got the mantra and I immediately if it was allowed, I would have wanted already Kriya.
1: És right akkor there. Megkaptam a mantrát, és ha mód van rá, megengedi, akkor Kriyát is mindjárt.
0: But this was obviously not so easy.
1: Persze az nem volt annyira egyszerű.
0: But that's in long the answer for me. But this is so individual, I don't think it helped you.
1: És ez így volt az én esetemben, de annyira egyéni dolog, ez nem tudom, segítette neked.
0: So this is like, and then there's the other extreme, like Avatar Puri that wants to get out of this, but he cannot.
1: És itt a másik extrém, Avatar Puri, aki nem akar kapni, de...
0: De fog. But he will.
1: Megkapja.
0: So sorry for the long one, but I...
1: Elnézést a hosszú válaszért.
0: So is there some question related to Kriya or Kriya Anusthan?
1: Van-e még kérdés a Kriyával, Kriya Anusthannal kapcsolatban?
0: Any question whatsoever? Do you all know what it is?
1: Tudjátok-e mindannyian, hogy mi ez, miért?
0: So if not, well, I see some heads shaking. So at least very brief. So what Kriya is for?
1: Akkor röviden elmondom, hogy mire van a Kriya, mert látom, van, aki rázza a fejét.
0: So Kriya first of all means action.
1: Először is azt jelenti, hogy cselekedet.
0: So it's related to meditation, but we call it action, which is funny.
1: Mert ez egyfajta meditáció, de cselekedetnek hívják, ami fura.
0: And which basically means that you are performing certain actions in that meditation. So it's not just mindfulness. You don't just sit and observe. You are actually acting.
1: Ez azt jelenti, hogy ennek a meditációnak a során bizonyos belső cselekedeteket hajtasz végre, tehát nem csak tudatosan jelen vagy, hanem csinálsz valamit.
0: So these inner actions are related to activating energy centers, activating energy, channeling that energy in a certain way. And these actions will result in an accelerated development.
1: És ezek a energia központokkal kapcsolatosak, és az energia irányításával, ami azt eredményezi, hogy gyorsabb lesz a fejlődésed.
0: So basically this is a huge blessing of Swamiji because it is a perfectly designed sequence of actions that when you perform them regularly, it will completely change your inner structure.
1: Ez egy nagy áldása Swamijinek, mert hogyha ezeket a cselekedeteket rendszeresen végzed, akkor teljesen megváltoztatja a belső felépítésedet.
0: Even physically, even the brain and nerve parts will rewire.
1: Még fizikailag is az agyi kapcsolatok újra drótozódnak.
0: Awaken in us capabilities that are otherwise in a normal human being are hidden, and even you would not even dream that such capabilities exist.
1: Olyan képességek ébrednek fel benned, amelyek rejtve vannak más emberek elől, és nem is álmodtál róla, hogy ilyen képességek egyáltalán létezhetnek.
0: So these inner actions related to moving the energy in certain ways, and as mentioned, even visualization is included to channel these inner energies.
1: És ezek a belső cselekedetek, amelyek mozgatják az energiát, ez vizualizációt is magában foglal.
0: They will greatly accelerate your evolution.
1: Nagyon felgyorsítják az evolúciódat.
0: So it really is not about seeing something that otherwise you would not see, it's changing.
1: Nem
0: us.
1: Arról van szó, hogy látsz valamit, amit egyébként nem látnál, hanem megváltoztat.
0: You are opening, you are refining your consciousness, your mind to such levels that you would be able to perceive this pranic level of actions in your being.
1: Annyira finommá válik az érzékelésed, hogy látni fogod a pránikus cselekedeteket.
0: And you will be able to direct them in a certain way as the kriya practice prescribes.
1: És a meghatározott módon irányítani tudod, ahogy ezt a kriya gyakorlásban elő van írva.
0: And an awakening starts.
1: És elkezdődik a felébredés.
0: And that awakening takes you even that far, as we just discussed. You will understand the life processes to that extreme that you will even understand the life beyond this life.
1: És odáig is elvisz ez a felébredés, hogy látni fogod azokat az életfolyamatokat is, amelyek az életen túl vannak.
0: So that's what kriya is about. It's your evolution that otherwise would take many lifetimes.
1: Tehát ez egy olyan fejlődés hoz létre, amely egyébként több életet igénybe venne.
0: You shrink them into a single lifetime.
1: Összeszorítod egy életre.
0: So all these actions change you so quick that normal evolution would take centuries to do.
1: Több évszázadig tartana. I always had a question if I am allowed. Nekem is van egy kérdésem, ha szabad. There is the personal kriya and there is the kriyam stuff. And please explain the
0: difference
1: and similarity of the two. Tehát, hogy kétféle technika van, a személyes kriya, és a kriya anusztán, és azt kérem, hogy magyarázza el a különbségét és a hasonlóságát ennek a kettőnek.
0: Yeah, indeed. So we have what I described now is primarily the describes any kriya technique, but of course what we receive and what the question was is to receive kriya in this context, what we refer to is personal kriya.
1: Amiről itt beszéltünk, hogy beavatás, az a személyes kriára vonatkozik.
0: And personal kriya means that you practice it, we received it from Swamiji, we receive the blessing, and then we practice it every day, right?
1: That's why it's called. Hogy Swamiji-től megkaptad a beavatást, és aztán naponta gyakorlod.
2: So my stitch has just opened up, so I need to get it checked, so I will see you in the evening, Hariam.
1: Kinyíltak a barataim, meg kell nézetni. Jövök majd este.

0: Okay, hope nothing serious.
1: Remélem, nem valami komoly.
0: So that's personal kriya is something that you personally perform every day.
1: Tehát a személyes kriya, amit te magad csinálsz minden nap.
0: And then we have what we call kriya anusthana.
1: És aztán van ez a másik, amit kriya anusthánnak nevezünk.
0: It's still kriya. It's still kriya. The same principles.
1: Ugyanaz az elv.
0: But this is not something you practice every day.
1: De ezt nem minden nap gyakorlod.
0: But this is something that we do intensively in a certain period of time. It is at least a week, but best performed if it's several weeks.
1: Hanem ezt egy bizonyos időben gyakorlod, és akkor viszont legalább egy hétig, de ha lehet több hétig folyamatosan.
0: So that is also designed by Swamiji.
1: Azt is Swamiji tervezte.
0: A sequence of techniques that we do for several days to get to a completely changed ourselves.
1: Ez pedig technikáknak egy meghatározott módon tervezett sorozata, ami teljesen megváltoztat bennünket.
0: So basically anusthana, the kriya is still the same meaning, action, but anusthana means that going to another place. You are going to anusthana, to a place, through hardships.
1: A anusthan az azt jelenti, hogy elmenni egy másik helyre, és valamilyen nehézségeken keresztül menni. A cél ugyanaz a tehát, meg a technika hasonló, a belső cselekedetek.
0: So you go through this in order to get somewhere.
1: Tehát, hogy elmész valahova, hogy megkapjál

0: And that means that really intensively we get together. Now we this week we have Kriya Anushtana in another hall, not in this hall.
1: Tehát, hogy együtt vagyunk intenzíven egy másik teremben.
0: And there we perform our techniques one after the other in silence and in deep concentration, concentrated, contemplated
1: egymás
0: state.
1: Után egy koncentrált állapotban végezzük csendben a technikákat.
0: And the end goal of this is the same realization eventually.
1: Ám a végcélja az ugyanaz a megvalósítás.
0: To reach that that thoughtless state that takes us beyond our ordinary state of consciousness.
1: Hogy eljussunk abba a gondolattalan állapotba, ami túl van a mindennapi tudatállapotunkon.
0: That takes us beyond our identifications.
1: Túllépjünk az azonosságunkon, önazonosságunkon.
0: Like and I'm meaning the limited personal identifications that we do, that whether we are father.
1: Tehát ez itt a behatárolt önazonosságról van szó, tehát például hogy apa vagyok.
0: Or mother or child or boss or employee or you know all of these.
1: Anya vagyok, főnök, beosztott, mindenféle ilyen.
0: Or just I'm the observer.
1: Csak a megfigyelő vagyok.
0: All of these identifications are binding us to a sequence of conditioned and compulsory thinking structure based on our memory that we learned and based on our previous conditioning.
1: Mert hogy mindezek az önazonosítások behatárolnak minket egy bizonyos fajtájú cselekedetbe, bizonyos fajtájú gondolkodásba, amelyeket korábban megtanultunk.
0: And the Kriya Anushtana, this intensive technique, gives us enough concentrated time to break through these sort of hardwired patterns.
1: És a Kriya Anushtana az elég energiát ad nekünk, elég koncentrációt, hogy ki tudjunk törni ezekből a behuzalozott mintázatokból.
0: So that we take a distance from this story of our ordinary life and all these personalities, we take a silent distance from it.
1: Csendben hátralépünk a mindennapi életünktől.
0: And so that we when we then re-engage in this life events, we are completely refreshed and looking at it with a much deeper insight.
1: És mikor ismét belépünk a mindennapi életbe, akkor friss szemmel nézünk ismét rá.
0: But not only that, we gain so much energy from this, beautiful energy. When I say energy, don't think just energy like a battery or things like that.
1: De nem csak erről van szó, hanem hogy eltelünk energiával, de egy szép energiáról van szó, nem csak semleges energia, mint egy akkumulátor.
0: It's joyfulness. It's every cell is recharged and vibrates this happiness.
1: Hanem örömteli. Minden sejt rezeg a boldogságtól.
0: And clarity, you know, you are not fear drops off of you, and you have clarity, and you have love, and you have joy that you take then to the world.
1: És nincsen félelem, tisztaság van és szeretet, és ezt tudod elvinni a világba.
0: And all of this will change a big deal in us.
1: Nagyon. Nagy mértékben megváltoztat.
0: All of the hardships in life will touch us much less.
1: Sokkal kevésbé érintenek minket a nehézségek.
0: We will be much more giving simply just because we have.
1: Sokkal többet tudunk adni egyszerűen azért, mert többünk van.
0: Because we have and we are not afraid that something is taken away from us because we have so much.
1: Nem félünk többé attól, hogy majd valaki elveszi tőlünk, mert van.
0: That we just give.
1: Csak adunk.
0: And all these energies are just flowing out from us. People are smiling when we arrive into a space.
1: akkor csak folyik rajtunk keresztül ez az energia, az emberek mosolyognak, mikor belépünk a terükbe.
0: They are happy to be with us.
1: Örülnek, ha
0: velük vagyunk. And that's the reflections of, you know, feedback from this, from the results of a kriya.
1: Ezek a kriya anusztán hatásának a visszahatásai.
0: But things that you would notice, the first things that, like as an ordinary person, that you can even understand easily, your dreams will change after a kriya anusztána.
1: De az egyik, amit mindennapi emberként könnyen lehet felfogni, az, hogy az álmaid megváltoznak a kriya anusztántól.
0: And you will behave differently even in your dreams.
1: Más leszel az álmaidban is.
0: So it is quite interesting because I, when I first did anusthana with a special permission from Swamiji, I was 19.
1: Amikor először különleges engedéllyel csináltam az anusztánt, Swamiji-től kapott különleges engedéllyel, akkor majd 18 éves voltam, csak nem 19.
0: As an example, I had very violent dreams.
1: Nagyon erőszakos álmaim voltak.
0: All sorts of things happened there. You know, like as a kid.
1: Mindenféle dolog történt benne, ugye egy gyerekként.
0: So very active, and lots of things happened, and running away, and you know, and all sorts of things.
1: Menekülés, mindenféle dolog.
0: My first dream after anusthana.
1: Az első álmom az anusztán után pedig.
0: Was in a beautiful forest.
1: Egy szép erdő.
0: A stream flowing next to me.
1: Mellettem folyik egy patak.
0: I squat next and I put my hand in and I feel the cold, pleasant stream.
1: Belelógattam a kezem, éreztem a kellemes hűvösségét.
0: And I see the sun reflecting in the water and I look up.
1: Láttam, ahogy tükröződik a vízen a nap, fölnézek.
0: And the sun is coming through from between the trees. I never had a dream like that before.
1: És a faleveleken keresztül szűrődik át a napfény, azelőtt sose álmodtam e félét.
0: And then I find myself on a beach, going on the shore.
1: Akkor egy parton vagyok.
0: And music that you cannot recognize is not from this earth. Heavenly harmonies, you know, play around.
1: És egy földön túli zene, valamilyen mennyei harmóniák zengenek.
0: So these kind of things, you know, completely changing even the way you dream, the subconscious state of your will change.
1: Efféle dolgok, tehát az álmok is megváltoznak a tudat alatti működése.
0: Capabilities arise in you that you didn't have before.
1: Olyan képességeid lesznek, amelyek korábban nem voltak.
0: And others will also praise you and admire you for those changed capabilities that you didn't have.
1: Mások is ezután dicsérni fognak.
0: So anusthana is really, as I mentioned before, whether personal or the intensive, just a couple of weeks anusthana is accelerating evolution.
1: Tehát a kriya,
0: in short,
1: ahogy mondtam, összefoglalva mind a kettő fajta, a személyes és az anusztán is, felgyorsítja a fejlődést.
0: Instead of tens of years and hundreds of years, you do it in a very short time.
1: Évtizedek, évszázadok helyett nagyon rövid idő alatt.
0: So, I mean, I don't know if it helped, but
1: yes. Nem tudom, segítette.
0: Do you have I don't know if you have time, by the way. Do you have any question still?
1: Van-e még kérdés? Nem tudom, van-e még idő?
0: Me? The question was if I had experience of my past life.
1: A kérdés az volt, hogy megtapasztaltam-e az előző életemet.
0: Of course, these things come to you. By the way, as mentioned, many things come from deep within as part of kriya techniques.
1: Ilyen dolgok jönnek, sok minden mélyről jön a kriya technika során.
0: And this is also one of those that can happen, and it did happen to me.
1: Ez is az egyik dolog, ami lehet, és velem is megtörtént.
0: But not during the practice, because if this happens to you with the practice and you come to me and you would tell me this,
1: De nem a gyakorlás során, ugyanis hogyha ez megtörténik veled a gyakorlás során is odajössz hozzám.
0: I would tell you to concentrate on the technique instead.
1: Akkor azt fogom válaszolni.

0: Volni, hogy most koncentrálj a technikára.
1: So this is not a part of the and not supposed to be part of the these techniques. Here we are concentrating, we are going through a certain process that has to be followed, and it's not time for such free observation.
0: Tehát a gyakorlás során nem ezzel kellene foglalkozni, hanem a technikákra koncentrálni akkor.
1: And but of course, as a consequence, because certain capabilities awaken in you during due to the intensive kriya techniques, you are likely to have some insights like that into your own subconscious.
0: De aztán a következmény, hogy a kriya gyakorlás során fejlődsz, és az egyik következmény, ami lesz, az, hogy a tudattalattiból és a tudattalamból feljönnek ezek a dolgok.
1: But this is not a goal in any way of these techniques.
0: Semmiképpen nem tekinthető a technika céljának ez.
1: Swamiji often mentioned, as you know, when somebody asked about previous lives, that don't you have enough problem already, so why would you like to know what happened before.
0: Swamiji gyakran mondotta, amikor valaki az előző életről kérdezett, hogy nincsen neked elég problémád, miért akarod még azokat is tudni.
1: And this is really important from this technique point of view to understand, because this have an it reflects to an attitude. I would like to know what happened in my past.
0: És ez pedig a hozzáállás kérdése, hogyha szeretném tudni, hogy mi volt a múltamban.
1: Which is why I would like to know that, because I want to fix something miniature in my life, you know, and the same thing actually, that when you have some problems, you want to then solve them one by one. This is the same attitude, you know, I think I have to fix them, my things one by one. I have to understand where they originate from so that I can fix these problems one by one.
0: És akkor, mert ez abból a gondolkodásmódból ered, hogy egyenként akarom az életem során megoldani a problémákat, és ha van valamilyen konkrét probléma, akkor tudni kell, hogy az honnan származik.
1: You don't have to, but you think you have to.
0: Azt hiszed, hogy tudnod kell.
1: And that's the thing. When you, if you really open the storehouse of your past lives and all of this, what you will see is that there's so much garbage there that will never end. De it will never end. It's a crap hole of, like a deep hole of shit.
0: Ám, hogyha kinyitod az elmúlt életek tárházát, akkor azt látod, hogy az tele van mindenféle szeméttel, és akkor nem akarod ezt, hogy az megint előjöjjön.
1: How many ways you died, and how many ways you've been killed, and how many killing you have done, and hurt, and all of that, and it's just never ending. It's never ending. If we think naively that we can fix them one by one, impossible.
0: Hányszor haltál meg, és milyen módon, hányszor öltek meg, hányszor öltél te magad, és hogyha a dolgokat egyenként akarod így megjavítani, erre nincs mód.
1: So, yeah, nobody has that money and paying that and that time for paying so many therapists to solve all of them.
0: Senkinek
1: all of these troubles.
0: Nincsen annyi pénze, hogy megfizesse azt a terapeutát, aki mindezt meg tudná oldani.
1: So that's not the method. That's not yoga.
0: Ez nem a yoga.
1: And that's why Swamiji said this. Actually, this is just to make it clear that the reason why Swamiji said it's not because like playing down the capability to be able to remember previous lives. Yeah, why not? It comes actually naturally from kriya, anusthan, for instance, or kriya.
0: Tehát ez az oka annak, hogy Swamiji így válaszolt erre a kérdésre, nem arról van szó, hogy le akarta volna becsülni a dolgot.
1: But it doesn't help, first of all, because you will not get rid of them with this method of one by one fixing past karmas, past samskaras and vasanas. It's not the way.
0: Hanem azért, mert ez a módszer ez nem segít, hogyha így megismered az előző dolgokat, előző karmákat, és megpróbálod megoldani őket.
1: The yogi is much smarter than that.
0: A yogi ennél sokkal okosabb.
1: Instead of solving

0: you opening this storehouse of all these troubles that are behind us.
1: Anélkül, hogy kinyitná a bajoknak ezt a tárházát, ami ott van mögöttünk.
0: Instead of going them one by one and making an inventory of all of that.
1: Anélkül, hogy egyenként megnézni ezeket és felleltározná.
0: He is just saying, let me take the back door.
1: Hanem azt mondja, hogy menjünk a hátsó ajtón.
0: Yeah, let's just take that exit, which is here. And that exit is Anusthana, as that's Kriya.
1: És ez a hátsó kijárat pedig az Anusthana Kriya.
0: Instead of facing the life difficult circumstances one by one, and fearing of them and trying to resolve them and going through lots of hardships of individual problems and even taking a problem of a past life that, oh, I thought this was just my father for a difficult person. Now turns out that he was my son in a previous life. Shit, what do I do with that? You know, it's make even more complicated. And I was the worst father than he was to me.
1: Ezen a módon csak szembesülnél a korábbi problémákkal, például, hogyha megtudnád, hogy az, aki az apád volt, és egy nagyon rossz apa volt, az valójában korábban a fiad volt, ez nem segít, nem tudod ezeket így egyenként megoldani, hanem meg kell találni a kijáratot ebből.
0: So the back door of yoga is actually that you don't anymore identify yourself with that person that carries all of this and has the key to that, you throw the key.
1: A yoga pedig azt a kiutat ajánlja, hogy nem azonosítod magadat többet azzal a személlyel, aki mindezen keresztül ment. Eldobod ennek a raktárnak a kulcsát, amiben mindez van.
0: And you collect so much prana, this is Kriya. You collect so much prana and so much direct this energy in such a way that all, you bind all of this past deeds, and you have the strength to break away from it.
1: És olyan sok energiát, pránát kapsz a Kriya által, hogy ezt az egész csomagot el tudod dobni.
0: The jivatma, our soul becomes so strong that it actually frees itself.
1: Olyan erőség.
0: Through the help of Guru, of course, you always need, because you cannot do it completely alone.
1: Olyan erőssé válik a dzsivatma, hogy meg tudsz ettől szabadulni, természetesen mindig szükség van a guru segítségére.
0: But through Kriya we become so strong.
1: De a Kriya által annyira erőteljessé válunk.
0: That we will be able to break all of these links, these habits.
1: Meg tudjuk törni ezt az összes kapcsolatot, a szokásokat.
0: We reach, that's why I mentioned this thoughtless state. The state in Anusthana is the goal, that where you don't have any more, not only thoughts, but you don't also have any of the impressions and impulses from even the slightest, the finest level.
1: Az Anusthánnak a célja ez a gondolatmentes állapot, amikor nem csak gondolatok nincsenek, hanem ezek a finom benyomások sem.
0: In that state you observe like the identities rise in you and take new shapes, and before they could take shape you withdraw yourself from it.
1: Akkor azok az önazonosságok, amik benned vannak, azok átformálódnak és nem kötődsz már hozzájuk.
0: To make it easier to understand, when you go to sleep, I use this example sometimes.
1: Hogy könnyebben megértsétek, mikor aludni télsz.
0: When you go to sleep, you fall into a deep sleep first, you know. You are not immediately going to dream state, you first go deep sleep.
1: Akkor az úgy megy, hogy először a mély alvás következik, nem az álom.
0: And in that deep sleep, you don't have thoughts, you are not aware, you don't have identity. It's completely peaceful.
1: Mély alvás az teljesen egy békés állapot, mert akkor ott nincsen önazonosság, nincsenek gondolatok.
0: And you also don't have any identity.
1: Nem,
0: but you don't remember.
1: De azután nem emlékszel erre, hogy ott nem volt önazonosság.
0: Because you are not aware.
1: Mert nem voltál tudatos.
0: But you spend some time in deep sleep and suddenly a dream comes.
1: És egy
0: you enter the REM, random eye movement state, you start to have dreams.
1: Bizonyos idő után, amit a mély alvásban töltesz, bekövetkezik a gyors szemmozgások időszaka, a REM alvás, és akkor jönnek az álmok.
0: But in

0: But those dreams could assume a completely different identity than your ordinary waking state.
1: De lehet, hogy abban az álomban egy teljesen más személy leszel, mint éber állapotban.
0: I use this funny example of my own personal dream, where I was a deer.
1: Például a saját esetemből egy fura eset, mikor szarvas voltam.
0: You asked the previous life, and that was it. One, I was a deer.
1: Kérdeztél az előző életről, hát szarvas voltam.
0: In a forest.
1: Egy erdőben.
0: Winter alone.
1: Télen egyedül.
0: Fearing of every movement, if there's a movement, I could hear.
1: Minden mozdulattól féltem, mindent hallottam.
0: You know, food, trying to find food.
1: Próbáltam valami élelmet találni.
0: Where are the others?
1: És hol vannak a többiek?
0: And it's winter.
1: Tél van.
0: So that state actually then is not Niranjan, it's not me.
1: Ez nem Niranjan.
0: I really identified in the dream with a deer.
1: Nem én voltam, hanem
0: it was a memory arised from the past, from deep subconscious and manifests as a dream.
1: Tehát nem ez a személy voltam, mint most, hanem tényleg az a szarvas voltam, ez a tudat alattiból, tudattalamból jött.
0: So when as a yogi you realize these the how flexible and how fluently your identities change and swap and take the a shared or not even personal but a shared collective memory to build dreams and identities.
1: Tehát mikor mint yogi megtapasztalod azt, hogy ezek a személyiségek hogyan alakulnak benned, és nem csak a saját személyiséged, hanem a kollektívben tudatban létező személyiségek.
0: Then you will not attach to any of them, not even to your waking identity.
1: Akkor már többé nem ragaszkodsz egyikhez sem, még ahhoz sem, aki éber állapotodban vagy.
0: You will look at all of this story as a story and not as a dream and not attached to it. You still function perfectly, even better than before.
1: Mindenre úgy nézel, mint egy történetre, még mindig tudsz működni, még jobban is, mint azelőtt.
0: But your relationship to all of these stories changed forever.
1: De a kapcsolatod mindezekkel a történetekkel örökre megváltoztak.
0: You know this. This is called samadhi. This is called turiya. Turiya is the fourth state.
1: Tudjátok, a samadhi, a turiya az a negyedik tudatállapot.
0: Which is not deep sleep, not dream, no waking state, but similar to deep sleep, but conscious. So it is awaken, but no thoughts, no movements like in deep sleep.
1: Az sem nem az éber állapot, sem nem az álmodás, sem nem a mélyalvás, hanem egy negyedik, ami hasonlít a mélyalváshoz abban, hogy nincsenek gondolatok, ám éber vagy.
0: And now that's the goal. Actually, eventually the kriya techniques, practice of the kriya techniques and kriya anushtan will lead to that state.
1: És valójában ez a cél. Ezek a kriya gyakorlások ebbe az állapotba visznek el.
0: And that's the back door. This is the shortcut.
1: És ez pedig a kiárat.
0: You go out and this storehouse of things will not be able to follow you.
1: Akkor, mikor kimész a kiáraton, akkor már elhagyod azt a tárházat.
0: And so if you when you understand this, then a huge energy is generated in you in form of a passion and desire to do more and more of this.
1: És hogyha ezt megérted, akkor egy hatalmas energia, egy szenvedélyes energia támad föl benned, hogy egyre többet csináld ezt.
0: So these stories you can read if you, those who are interested read Milarepa's story, for instance. And you will find how much desire he collected from facing his own sins, meaning that if I will die and born again, this, what I did, will follow me and I will have a nightmare.
1: Hogyha olvassátok Milarepától, akkor tudhatjátok, hogy milyen vágy ébredt föl benne, mikor felismerte azt, hogyha meghalok és újjászületek, akkor mindezek a dolgok tovább jönnek velem.
0: And that's why he had so much strength that in spite of all of the tests that his guru put him through, he wanted to go. Yes, I need that initiation, I need that meditation, I have to go through this.
1: És emiatt volt benne annyi
0: my only remedy is moksha, I cannot

0: do otherwise. I will not go into this again.
1: Emiatt volt benne annyi erő, hogy bármennyi próba elé állította a gurúja, meg akarta kapni azt a beavatást, hogy ne kelljen megint lemerülnie mindenbe.
0: And if you and just to conclude it in a very interesting way that you will be surprised, and this is why Swamiji said that the greatest tragedy that can happen to a human is to die without this.
1: És meglepő módon,
0: this is the meaning.
1: Azzal lehet befejezni, hogy az a jelentése annak, amikor Swamiji azt mondja, hogy a legnagyobb tragédia az emberi életben az, hogyha a önmegvalósítás nélkül hal meg, az pontosan ezt jelenti.
0: Mert because you couldn't have this identification, you couldn't free yourself from this, and you have there's no way, not even the guru, that can protect you from your own deeds. He can help, and you know what Swamiji told about this in this very hall, by the way.
1: Tehát tudjátok, hogyha nem választod le magadat, akkor a guru magad sem tud leválasztani a cselekedeteid következményeiről, csak könnyíteni tud rajta, mint ahogy éppen ebben a teremben ő elmondotta.
0: Once Swamiji told it in this very hall, that what guru can do is not that he takes all your cards. You know, you have the card, good karmas, bad karmas, good karmas, bad karmas.
1: Ott vannak a kezedben ezek a kártyák, amik a jó karmák meg a rosszak, és a guru nem tudja ezt elvenni tőled.
0: What he can do is reshuffle the cards in such a way that first you only get the good ones.
1: Hanem meg tudja keverni ezt a kártyacsomagot, hogy először a jók legyenek fölül.
0: And why? So that you get enough time.
1: Azért, miért, hogy legyen elég időd.
0: To do kriya anusthana.
1: Hogy kriya anusthant tudj végezni.
0: Your mantra.
1: Mantrádat gyakorolni.
0: But if you exhausted all of those good cards.
1: De hogyha elfogyasztottad azokat a jó kártyákat.
0: Then come the bad cards.
1: Akkor majd jönnek a rosszak.
0: But that's the reality.
1: Ez a valóság.
0: We can dream, we can have romantic new age stories
1: told us,
0: but this is the reality.
1: Az új hullámos dolgokról, de ez a valóság.
0: And if we face this truly, then our striving and our desire to really go through this, and yes, do I want kriya? No question. Give it to me, but give it to me right now.
1: És hogyha szembesült ezzel, akkor már nincs többé az a kérdés, hogy akarok-e kriát, vagy nem akarok, hanem az lesz, hogy most azonnal kérem.
0: I don't have time. I only have two more cards left. That is good.
1: Nincs időm, mert csak két jó kártyám maradt már.
0: Yeah, so.
1: Így.
0: That's the story.
1: Ez a
0: the beautiful story, because it's beautiful.
1: Nagyon szép történet.
0: So we have the key to the back door. We got it from Swamiji. Avatarpuri also got the key, so now he is distributing that to new people.
1: Tehát megvan nekünk a kulcs a kiárathoz. Swamiji megadta nekünk, és Avatarpuri is megadta, és osztogatja nekünk.
0: Well, actually, I get what you said. She said that only one got the key.
1: Csak egy valakinek van a kulcsa Avatarpurinak.
0: But don't forget, Swamiji also said that you are all successors.
1: So we all
0: are part of this game.
1: Swamiji is azt mondta,
0: luckily, otherwise it would not scale.
1: Hogy mindannyian utódok vagytok.
0: So, and actually our support to him is also part of that game.
1: Tehát az, hogy mi Avatarpurit támogatjuk, az is része ennek a játéknak.
0: So all that already you already have the cards nicely shuffled by Swamiji. You all have the kriyas and mantras and everything. You don't need anything anymore.
1: Tehát, hogyha megvan ez a kártyacsomagod, amit már Swamiji szépen átrendezett, akkor nem kell aggódni semmi miatt.
0: We don't need another guru.
1: Nincs szükség másik gurura.
0: We who have it all, we don't need. But many do need. And many do need a guru.
1: Vannak
0: they need the key.
1: Sokaknak szüksége van gurura.
0: And our role us that we got the key already from Swamiji and we got it, of course, first of all, use it on us and support Avatar Puri so that he can reach more and more people so that

0: Még egyszer elgyakoroljuk.
1: First we lift up our arms.
0: Először felemeljük a kart.
1: Yeah. Inhale, come on your knees.
0: Belégzés, térdelj föl.
1: Yeah. Now check the position where you put your elbows, okay?
0: Most nézd meg, hogy hová
1: tenni. Elbows, lower arms, and make a round back. Look to your belly.
0: És púposítsd a hátad, nézz a hasadra.
1: Very good. Inhale.
0: Belégzés.
1: Relax your shoulder blades between and exhale.
0: Lazítsd a lapockák közötti részt, és kilégzés.
1: Inhale.
0: Belégzés.
1: And exhale.
0: És kilégzés.
1: Now bring your knees completely together.
0: Most teljesen zárd össze a térdeid.
1: Lift up your lower legs.
0: Emeld fel a lábszárat.
1: Yes, look up.
0: Nézd föl.
1: Yeah, relax your back.
0: Lazítsd a hátad.
1: And now turn your head to the left and also your legs to the left.
0: Fordítsd a fejed és a lábakat is balra.
1: Try to look above your shoulder to your foot soles.
0: Inhale to the middle.
1: And exhale to the right side. And try to lift up your head and look above the shoulder. And twice more each side, please.
0: És még egyszer mindkét irányba.
1: Yes, continue.
0: Igen, folytasd.
1: After 3-3 rounds, bring your legs down.
0: 3-3 ismétlés után engedd le a lábad.
1: Make a round back.
0: Púposíts.
1: Look to your belly.
0: Nézz a hasadra.
1: Completely round. Remain in this position with normal breath.
0: Maradj ebben a helyzetben normál légzéssel.
1: And contrapose.
0: És az ellentétes helyzet.
1: If you have pain in your neck, then keep your neck straight, please.
0: Ha fáj a nyakad, akkor tartsd a fejed egyenesen.
1: Normal breath. And with your next exhalation again, make your back round, look to your belly.
0: Következő kilégzéssel megint púposíts, nézz a hasadra.
1: Stretch your whole thoracalpad.
0: Nyújtsd meg a teljes mellkasi szakaszt.
1: And with next inhalation come up on your knees, standing arms in front of you.
0: Következő kilégzésre térdelj föl, karok magad előtt kinyújtva.
1: And sit on your heels and bring your hands on your thighs.
0: Ülj vissza a sarokra és a kezed tedd a combra.
1: Very good.
0: Nagyon jó.
1: One deep in and exhalation.
0: Egy mély be és kilégzés.
1: Relax your shoulders.
0: Lazítsd a vállad.
1: Neck is long and straight.
0: A nyak hosszú, egyenes.
1: We can push our chin a little bit backwards.
0: Egy kicsit hátra húzhatjuk az állat. Like

0: Should we practice one more asana, Swamiji, or it's finished?
1: Now. Very nice.
2: Most nagyon szép.
1: Lie down.
0: Ah, relax.
2: És feküdjetek le.
0: Relax, head to the middle. If you feel very hot here, please come here in the who can't endure.
2: Feküdj le a fejek középre, és hogyha ott vagy, ahol süt a nap, lehet süt a nap, és nem bírod már, akkor gyere előre. Itt van még árnyékos hely.
0: Yeah. It's very hot, then please come here. Yeah?
2: Hogyha nagyon meleged van, gyere ide előre.
0: Just relax. And remember, make your neck long. Yeah? Bring your chin a little bit more towards the collarbone.
2: És az állat hozd közelebb a kulcsonthoz.
0: And once more, please bend your knees with foot soles on the mat. Bend your knees with foot soles on the mat.
2: Talajon.
0: This is very helpful to stabilize your lower back.
2: Ez segít stabilizálni a
0: derekat. Make your neck long once more. Chin more towards the collarbone. Stabilize your lower back with your belly muscle. And then only one leg stretch forward with heel forward.
2: És aztán most sarokkal nyújtsd előre a lábad.
0: On the mat.
2: A matracon.
0: And relax this leg.
2: És lazítsd el ezt a lábad.
0: And then stretch the other leg forward with heel forward.
2: Aztán nyújtsd ki a másik lábad is sarokkal
0: előre. And now relax both legs.
2: És most lazítsd el mindkét lábad.
0: Now your lower back is a little bit more relaxed.
2: Most a derekad egy kicsit jobban ellazul.
0: Relax your shoulders.
2: Lazítsd a vállad.
0: Your eyes bring down, looking to your nostrils. In that way, your eyes muscles are also relaxed.
2: A szemeddel néz lefelé az oldjukak felé, és így a szem is ellazul.
0: Relax your pelvis.
2: Lazítsd a medencét.
0: Hip joints.
2: Csípőizületet.
0: Your ankles.
2: A bokát.
0: And your feet.
2: És a lábfejet.
0: Your belly relax.
2: A hasad ellazul.
0: Middle of the chest.
2: A mellkas középpontja.
0: Throat.
2: Torok.
0: Relax your eyebrow center.
2: Lazítsd el a szemöldökök közötti részt.
0: Once more, take a deep breath and relax your breath.
2: Lélegezz be mélyen, és lazítsd el a légzést.
0: Whole body just relax.
2: Az egész tested csak lazíts.
0: Just relax.
2: Csak lazíts.
0: Now.
2: Most.
0: Now we bring our arms above the head, rolling to the left and right side.
2: Nyújtózz fölfelé.
0: Left and right side, all together, one side, okay?
2: Egyszerre mindannyian.
0: So we start again from beginning, come to the middle.
2: Úgyhogy újra kezdjük középről. Gyere középre.
1: So as you want,
0: as you,
1: you can be like this, or you can like this.
0: Bend your knees or straight as you like, roll to left and right.
2: Ahogy szeretnéd, felhúzott érdekel vagy nyújtott lábbal, gördülj balra jobbra.
0: Dynamically, yeah? Dynamically. If you have back pain, then bend your knees, hold your knees and roll left, right side.
2: Hey, hey, hey, hey.
1: I cannot
0: take
1: you nice.
0: Okay, again. Middle.
2: Gyere középre.
0: Okay.
2: Feküdj oldalra.
0: You want to, okay, we turn all on the left side and remain there on the left side.
1: Okay. Just you like, okay? You can see here, you can look like here.
0: As you like on the left side. Just relax.
2: Csak lazíts, ahogy akadod oldalt, nyújtott lábbal, behajlított térdel, ahogy jól esik.
0: And what is good on this side, relax your belly.
2: És lazítsd el a hasad.

0: A tájka position, az also good.
1: Vagy tigris pozícióban, az is jó.
0: Tájka.
1: Meg kezedet is kinyújthatod, vagy megtámaszthatod a fejed. Lazíts, ahogy kényelmes.
0: Tiger position. To calm down the tiger in us.
1: Tigris pozíció, hogy lenyugtasd a benned rejlő tigrist.
0: If there's a wild tiger, we relax him now. Good? Yeah.
2: Relax.
1: Lazíts. Akár, hogy ahogy jól esik.
0: Our Gurudev is very gentle.
1: Gurudev nagyon lágy.
0: Only left side now, no?
1: Left side.
0: They are frying in the sun, Swamiji. Oh, look.
2: And if you want, come here now.
0: If you please, very hot, lying in the sun, come in front here, shadow.
1: A napról gyertek be az árnyékba, aki szeretne.
0: Okay. Also on the other side? Or only left now?
2: As they like.
0: As they like. So if you like, you can turn also on the other side.
1: Okay. Ha jól esik, fordulj a másik oldaladra, amelyik oldalon szeretnél.
2: Whatever you
0: like to relax.
2: Like, right?
0: Yeah.
1: Lazíts, ahogy neked jól esik, ahogy kényelmes.
2: You can come up here from this sun.
1: A napról ide jöhetsz előre, vagy az árnyékba.
2: Yes.

हे सतगुरुदेव भगवान की जय।

0: But generally we are calling the yoga because we have the yoga.
1: De általában jogának nevezzük.
0: Last 50 years, our yoga in daily life, we are all here sitting, you were learning, you were teaching, you were learning, you are perfection, but still you are learning and giving the knowledge to others.
1: A jóga mindennapi életben 50 évében itt ültök, tanítotok, de még tanultok, és közben elért, tökéletességet értetek el, de még mindig tanultok és tanítotok másokat.
0: In yoga, if we don't practice, then our memory, smriti will go.
1: Ha nem gyakorlunk, a memóriánk, a smritink eltűnik.
0: And when you will not give yoga class,
1: ha nem tartasz yoga órát,
0: or you will only sit and teaching,
1: vagy csak ülsz és tanítasz,
0: your memory will go away.
1: Elmegy a memóriád.
0: So we have to practice together, our student and teacher.
1: Együtt kell gyakorolni az oktatónak és a hallgatóknak.
0: Now, we cannot say only this yoga is the best.
1: Nem mondhatjuk, hogy csak ez a yoga a legjobb.
0: So therefore, yoga in daily life is not that we said which you should work, teach.
1: Ezért a yoga mindennapi életben az nem az, amire azt mondjuk, hogy ezt kell oktatnod.
0: But it means that every day practicing.
1: Hanem ez azt jelenti, hogy minden nap gyakorolsz.
0: Yoga in daily life, in every day practice yoga.
1: Jóga a mindennapi életben, minden nap gyakorol jógát.
0: Now, there is one from the Patanjali yoga, and Patanjali yoga, which you can say also the, which is what we call the, Ashtanga yoga. So Ashtanga, or this according to Patanjali's this thing, Ashtanga. Ashtanga means the eight practice or eight bodies. Anga.
1: Patanjali yogája, amit ő leírt, ezt nevezik Ashtanga yogának is. Az Ashtanga azt jelenti, hogy nyolc gyakorlata van, nyolc test.
0: The limbs of our body, the Ashtanga, eight.
1: Nyolc végtag.
0: But other part we are practicing, that was asan, pranayams, pratyahar, dharana, dhyana, etc.
1: Gyakoroljuk ezeket.
0: But this we have to mastery.
1: De ezeket uralnunk kell.
0: And when you master it, don't think that now I don't need, I will only teach.
1: Ha már uraltad, ne gondold, hogy nincs rá szükséged, csak tanítani fogod.
0: Then you will lose your knowledge.
1: Mert akkor elveszted a tudásod.
0: There is a two plants in pot.
1: Van két növény cserépben.
0: And you put one plant, and plant was growing with great love and water and everything.
1: Az egyik növényt nagy szeretettel gondozod, locsolod és növekszik.
0: And it became big.
1: Megnőtt.
0: Now you give up this one, and you give water to other one.
1: Aztán erről lemondasz és elkezdesz egy másikat locsolni.
0: Though it is a big one.
1: Habár nagy.
0: But it needs the nourishment, it needs the water.
1: Szüksége van vízre, táplálékra.
0: Similarly, if we want to become yogi or master, then you should yourself practice every day.
1: Hasonlóan, ha yogivá vagy mesterré akarunk válni, akkor gyakorolni kell minden nap.
0: And what our Guruji said, our Holy Guruji, Swami Madhavananji Bhagwan, he said, keep your brain, means the memories, every day clean up.
1: Holy Guruji azt mondta, hogy az agyadat, a memóriádat minden nap takarítsd ki.
0: So mantra, meditation. And dhyana mulam guru murti. And dhyana means looking, concentrating, etc.
1: Mantra meditáció és dhyana, ez azt jelenti, hogy nézni, koncentrálni, és így tovább.
0: So, with great interest, great love, great respect.
1: Nagy szeretettel, tisztelettel, érdeklődéssel.
0: If we should go to that our master.
1: Menjünk a mesterünkhöz.
0: Or let us say that you have a car and you go drive 400 kilometers.
1: Vagy van egy autód és vezetsz 400 kilométert.
0: So you will have many things, but still your concentration is that the road to that destination.
1: Sok minden történik közben, de te az útra koncentrálsz és a célodra.
0: So it is a Patanjali, he was bringing collections together.
1: Patanjali összegyűjtötte a dolgokat.
0: And the Patanjali was at the time of that also what we call before the Mahabharata.
1: Patanjali a Mahabharata ideje előtt volt.
0: Before Krishna's incarnation.
1: Krishna inkarnációja előtt.
0: So that was about before the that also the Vedvyasa.
1: És Vedvyasa is ezelőtt volt.
0: And Vedvyasa was also about 7,000 years.
1: Ő is nagyjából 7,000 éve élt.
0: So I asked many other acharyas of the ashrams.
1: Megkérdeztem más ashramokat, acharyáit is.
0: So Patanjali was about, if you not so, then more than 7,000 years.
1: Patanjali több mint 7,000 évvel ezelőtt élt.
0: But yoga is more than that.
1: De a yoga ennél több.
0: So how many yogas we are doing? And we should look it.
1: Hány fajta yoga van, meg kell néznünk.
0: So it's bhakti yoga. See the chapter in Bhagavad Gita.
1: Nézd a Bhagavad Gita fejezeteit.
0: The whole chapter about karma yoga.
1: Egy egész fejezet a karma yoga.
0: Bhakti yoga. Jnan yoga. So Bhagavad Srimad Bhagavad apne Bhagavad Gita hai, it is 18.
1: A Bhagavad Gitában van az étkezésről.
0: And this 18 is yoga chapter.
1: A Bhagavad Gitában 18 fejezet van, 18 fajta yoga
0: it
1: fejezet.
0: It is an atha bhakti ya bhakti yoga. Atha bhakti yoga. Jnana yoga. So now how many yoga have in Bhagavad Gita?
1: Hány yoga van a Bhagavad Gitában?
0: You should get a Bhagavad Gita.
1: Legyen meg a Bhagavad Gita.
0: I will tell you the best Bhagavad Gita. Best, if you want to listen.
1: A legjobb, hogyha
0: it
1: hallgatni
0: has
1: akarod.
0: Lot of knowledge and wisdom and very neutral.
1: Sok tudás, bölcsesség van benne, és nagyon semleges.
0: So, one Bhagavad Gita is called Jnaneshwari Bhagavad Gita.
1: Az egyik ilyen a Jnaneshwari Bhagavad Gita.
0: There was a great saint. Name was the... This book, Jnaneshwari.
1: Volt egy nagy szent Jnaneshwari.
0: And there was Jnaneshwari that sent that. And so, that was that saint, which after she said the name, he was, you see, the mostly saint who become the great and very holy.

0: They had a hard life.
1: Azok a szentek, akik nagyok és nagyon szentek lettek.
0: Hard life with the parents also.
1: Kemény életük volt a szülőkkel is. Vagy meghaltak a szülők.
0: It's not easy.
1: Nem könnyű.
0: So the Gyandev was is Ganeshwari. So they were, I think, two sisters and one brother.
1: Ganeshwariknál volt két lány és egy fiú testvér.
0: If I'm not wrong.
1: Ha nem tévedek.
0: One of my disciples is studying there, in that ashram.
1: Az egyik tanítványom abban az ashramban tanul.
0: And in that ashram, it only speaks Sanskrit.
1: És ott csak szanszkritül beszélnek.
0: Like this beautiful ashram.
1: Mint ez a szép ashram.
0: And about 10, 15, 20 students.
1: 10-15-20 tanulóval.
0: And the whole village, they are only speaking Sanskrit.
1: És az egész faluban szanszkritül beszélnek.
0: And now he's learning, he speaks very good, he gives a lecture in Sanskrit.
1: És most ott tanul, nagyon jól beszél, szanszkritül tart előadásokat.
0: So anyhow, the brother and sisters, they had problems.
1: A testvéreknek problémáik voltak.
0: Very poor.
1: Szegények voltak.
0: So one day, he brought the, what we call, the flour, the for the chapati from the grains, grain flour.
1: Egy nap a fiú hozott lisztet a csapátihoz.
0: But his sister, little sister, she's about 7 years old, 8 years old. And brother is also so. They died, parents.
1: És a 7-8 éves kis húga, a bátyósa volt sokkal idősebb, a szülők meghaltak.
0: And now sister said, brother, what can I cook? How to cook? We don't have any fire. We don't have wood. We have nothing.
1: A lány megkérdezte, hogy főzzek? Nincs tűzünk, nincs tűzifánk, nincs semmink.
0: He said, okay, prepare the dough.
1: Azt mondta, jól van, gyújt meg a tésztát.
0: And he opened his shirt, that brother.
1: A fiú kigombolta az ingét.
0: And he was sitting like this.
1: És így ült.
0: And he said, now make your chapati.
1: Most csináld meg a csapátit.
0: And fry it on my back.
1: És süsd meg a hátamon.
0: And she said, okay, brother. So she put the chapati on his skin, on bare body.
1: Azt mondta, hogy
0: no fire, nothing.
1: Azt mondta, hogy jól van, és a fiú hátára a bőrére
0: tette
1: a
0: csapátit. But he was sitting like this. And chapati was frying.
1: Ő így ült, és a csapáti megsült.
0: Changing.
1: Megfordította.
0: Very tasteful, very nice.
1: Nagyon finom lett.
0: The whole body was so hot.
1: Olyan fúdó volt az egész teste.
0: And when the chapati were finished,
1: amikor kész lett a csapáti,
0: he said, okay, was good. He said, yes.
1: Azt mondta,
0: he
1: jó
0: put
1: volt,
0: a shirt,
1: igen.
0: And they were eating.
1: Fölvette az inget, és megették.
0: It is not a joke.
1: Ez nem vicc.
0: It was.
1: Ez volt.
0: And still people are worshipping that great saint.
1: És az emberek még tisztelik ezeket a nagy szenteket.
0: Jathagni, the fire. He could produce the heat in his body to fry the chapati.
1: Olyan forróságot tudott teremteni a testében, ami megsült a csapáti.
0: So he was slowly about 10 year, 15 years boy.
1: Lassan a fiú 10-15 éves lett.
0: And became very famous.
1: Híres lett.
0: So there was some other where some sadhu, mahatma.
1: Aztán volt egy másik sadhu, egy mahatma.
0: He heard that Gyandev, he's so famous, very holy. So that other sadhu said, I am the highest than him.
1: Hallotta, hogy Gyandev nagyon szent, és nagyon ismert, és azt mondta, hogy én magasabb szinten vagyok, mint ő.
0: And he's riding the lion.
1: Ő oroszlánon lovagolt.
0: So he was riding the lion.

0: And he had a snake, big snake in his hand to beat the lion to go.
1: És egy kígyó volt a kezében, ezzel ostorozta az oroszlán.
0: And he's sitting on the back of the lion.
1: Ott ült az oroszlán hátán.
0: And he tell the lion, let's go and we will see who is that a holy boy.
1: Azt mondta az oroszlánnak, menjünk, nézzük meg, ki ez a szent fiú.
0: So that he was this saint boy and his sister, they were playing on the little wall.
1: A fiú és a két testvére egy kis falnál játszottak.
0: Like a frame behind the house.
1: Mint egy kerítés a ház mögött.
0: So a little piece was remained from other white building was broken.
1: A falból egy kis darab maradt, az épület többi része leomlott.
0: So this brother and sister, they were playing and sitting on the wall.
1: Ott játszottak a testvérek és ültek a falon.
0: Then someone said, there's one sadhu came riding the with the lion.
1: És akkor valaki azt mondta, hogy jön egy sadhu oroszlán háton.
0: She said, look, someone is riding with a lion and a snake.
1: A lány azt mondta, valaki oroszlánon lovagol kígyóval.
0: So Gyandev said.
1: Gyandev azt mondta.
0: Huh. Then we must go and welcome him.
1: Akkor menjünk, üdvözöljük.
0: He's bringing a living, creature, he's riding.
1: Ő egy élő lényen utazik.
0: We have this dead wall.
1: Nekünk pedig itt van ez a halott fal.
0: We will let ride with this wall.
1: Mi ezen a falon fogunk utazni.
0: Sister said, how?
1: De hogyan?
0: He said, don't, sister, sit strong. And she said, the wall, let's go.
1: Ő is stabilan hugi, és aztán mondta a falnak, hogy
0: menjünk. And the wall was going towards there.
1: És a fal elindult arra.
0: Then that sadhu, the Swamiji was said, you are the great.
1: És akkor a sadhuk és ez a Swamiji azt mondta, te hatalmas
0: this
1: vagy.
0: This is not a joke. It is a history there.
1: Ez nem vicc, ez egy történet, történelem.
0: All people knows.
1: Mindenki tudja.
0: It was some century ago.
1: Néhány száz éve történt.
0: So he wrote from the Bhagavad Gita.
1: Ő írt a Bhagavad Gita-ról.
0: Commentary. He wrote the commentary.
1: Kommentárt fűzött
0: and
1: hozzá.
0: And that is one of the best.
1: És ez az egyik legjobb.
0: Very spiritual on it.
1: Nagyon spirituális.
0: So that you should buy.
1: Vegyétek meg.
0: Where we can buy.
1: Hol tudjuk megvenni?
0: Answer my friends. Blowing in the wind.
1: Fújja a szél.
0: But there is one printing house.
1: Van egy nyomda.
0: And it is very cheap, very cheap.
1: Ott nagyon olcsó.
0: There in India a very rich far rich man, a very rich merchant.
1: Indiában egy gazdag kereskedő.
0: But very, very rich.
1: Nagyon gazdag.
0: So he said, when I die, and now what money I have, the what you get from the bank, what do you go get? Interest. Only interest in this. My money should remain there. Only from the interest. And print all the holy books, all.
1: Ha meghalok, akkor a
0: Vedas, this, that, all.
1: A pénzem maradjon a bankba, és a kamatából nyomtassátok ki az összes szent könyvet.
0: The book which will be in the market, if you buy, let us say, 500 euros.
1: Ami a piacon 500 euró.
0: And in that printing house is only in 10 euros.
1: Ebben a nyomdában csak 10 euró.
0: So if you want to buy, and it is a very, very written

0: Very good, very truth.
1: Nagyon jó és nagyon igaz, ami le van írva.
0: So this is a very good book. Very good book.
1: Ez egy nagyon jó könyv.
0: Everything by Patanjali. If you want to buy the Patanjali book, my God, then you will see how good it is.
1: És ha Patanjali könyvét megveszed, azt is látni fogod, milyen jó.
0: They are all, they want to get everything. They are flying over the aeroplane to get the things quickly.
1: Még repülőre is ülnek, hogy gyorsan megkapják ezeket.
0: So Bhagavad Gita has written Vedvyasa.
1: A Bhagavad Gita-t Vedvyasa írta.
0: It is written by from the Bhagavad Gita, from the Rishi. Now, commentary he gave, he wrote, and now we are giving the commentary on it.
1: Kommentárt írt hozzá, és most kommentárokat
0: adunk. So Vedvyasa wrote also the Bhagavad Gita.
1: Vedvyasa írta a Bhagavad Gita.
0: And Bhagavad Gita is only one sloka.
1: A Bhagavad Gita csak egy sloka.
0: And that sloka have the 18 chapters.
1: És ennek az egy szlókának van 18 fejezete.
0: Otherwise, Srimad Bhagavatam have 18,000 slokas.
1: A Srimad Bhagavatamnak 18,000 szlókája van.
0: Upanishad also, they are the best or for the grantha is also from the rishi.
1: Az Upanishadok úgy szintén és a legjobb grantha a rishitől származik.
0: The Vedas, and from the Vedas took the Srimad Bhagavad Gita.
1: Védák, a védákból jött a Srimad Bhagavad Gita.
0: And then this all Upanishad.
1: És aztán az Upanishadok.
0: Up means near.
1: Upa azt jelenti közel.
0: Sad means the disciple.
1: Sad a tanítvány.
0: So the disciple sit near the master and learns. That is called Upanishad.
1: A tanítvány odaül a mesterhez és tanul, ez az Upanishad.
0: The name of this Upanishad. Now you are sitting in front of me.
1: Most itt ültök előttem.
0: I'm not like that rishis.
1: Nem vagyok olyan, mint azok
0: a rishis. But still I'm here sitting and you are sitting. This is one of the best photo you can have, that this is a Upanishad. Which Upanishad? The yoga in daily life Upanishad.
1: De mégis én itt ülök, és itt ültök előttem. Ez a legjobb kép, amitek lehet. Ez az Upanishad, a joga mindennapi életben Upanishad.
0: So now we have to know at least from the Upanishads is also yoga.
1: Tudnunk kell, hogy az Upanishadokban is joga van.
0: Hatha yoga. Which Hatha yoga is not in the Patanjali.
1: Olyan hatha yoga, ami nincs Patanjali-nál.
0: But Hatha Yoga is very great.
1: A Hatha Yoga nagyszerű.
0: So Kriya Yoga, Bhakti Yoga, Hatha Yoga, many, many, many, many yogas.
1: Sok-sok yoga.
0: Sahaj Yoga, many, many yogas. So we shall learn and to know about these parts of the yogas.
1: Tanulnunk kell erről a jogának ezekről a részeiről, és tudnunk kell ezt.
0: So, the Garanda yoga, Shiva yoga, there's many, many, many, many others.
1: Sok-sok más van.
0: So we will get this, and this we should learn.
1: Ezt majd összegyűjtjük, és ezt kell megtanulnunk.
0: Not only always asanas and this yoga and this is good for body, this is Ayurveda and that is good. What you call the Ayurveda, in Ayurveda there is yoga, and this yoga they are talking about yoga, is just a little part.
1: Nem csak arról van szó, hogy ászanák és ilyen-olyan jóga, mi jót tesz a testnek, meg Ayurveda. Az Ayurvédában is van jóga, de ez az egésznek csak egy kis része.
0: So, Hatha Yogi. Hatha Yogi is a Shiva.
1: Shiva a Hatha Yogi.
0: And you know the story about Shiva?
1: Ismeritek Shiva történetét?
0: And Parvati. And that one yogi, in the night he was frying his chapati.
1: Shiváról, Parvatiról és a jogiról, aki éjjel sütötte a csapátiát.
0: I told you.
1: Elmondtam nektek.
0: Many times.
1: Sokszor.
0: So, in this all, the chakra and kundalini, there is the science of the humans.
1: És ezektől ered a csakrák és a kundalini, az ember tudománya.
0: And so don't think the kundalini is something like a miracles or something different. Magics.
1: Hogy a kundalini az varázslat vagy csodák vagy ilyesmi.
0: Magic is you yourself.
1: Te magad vagy a varázslat.
0: What a magic you were born.
1: Micsoda varázslat, hogy megszülettél.
0: What a magic you came to mother's body.
1: Micsoda varázslat, hogy az anyád testébe
0: kerültél. What was the magic that you were developing?
1: Micsoda varázslat, hogyan kifejlődtél.
0: And you were born.
1: Megszülettél.
0: You are studying.
1: Tanultál.
0: You are doing everything.
1: Mindent csinálsz.
0: And then we will go.
1: Aztán elmegyünk.
0: We should pray not that I should not die.
1: Ne azért imádkozzunk, hogy ne halljunk meg.
0: We will die in any case.
1: Mindenképpen meghalunk.
0: Sooner or later.
1: Előbb vagy utóbb.
0: And God is so gracious. He doesn't tell us that when you will die.
1: Isten olyan kegyes, hogy nem mondja el, mikor halsz meg.
0: And that is just finished.
1: Hanem csak vége.
0: So we don't know.
1: Nem tudjuk.
0: Don't think that after 150 years, then I will die.
1: Ne gondold, hogy majd 150 éves koromban halok meg.
0: Maybe someone dies after 1 month, child born.
1: Talán van, aki egy hónapos korában meghal.
0: This is in the Supreme's hands.
1: Ez a legfelsőbb kezében van.
0: But this is for as a yogic and chakras to prayer and meditate and come to the highest consciousness.
1: De ami a jógikus és a csakrákkal kapcsolatos, hogy imádkozz és meditálj, hogy eljuss a legfelsőbb tudathoz.
0: So, many different parts of the yoga.
1: A jóga sok különböző része.
0: But asanas and pranayams keeps more for our health.
1: De az asanák és a pranayamák inkább egészségesen tartanak.
0: And there is also nourishment.
1: És aztán van a táplálkozás.
0: It's called the ahara. Ahar, vihar, achar, vichar. Ahar means the nourishment, food.
1: Ahar a táplálék, az étel.
0: Eat natural, very natural.
1: Egyél nagyon természetes dolgokat.
0: Whatever vegetable you bring also, it should not be more than half a day or 1 day, then is not eatable.
1: Bármilyen zöldséged is van, ne legyen fél napnál, egy napnál idősebb, akkor már nem ehető.
0: Or you dry it.
1: Vagy kiszárítod.
0: Dry in the sun.
1: Szárítsd meg a napon.
0: And then preserve it.
1: És aztán el tudod tenni.
0: But you keeping in the fridge.
1: De a hűtőben.
0: It is like one life is died, and will come again thy light there.
1: Egy élet meghalt, és egy másfajta élet kezdődik ott.
0: So that's what they call nowadays the egg bank. Egg bank.
1: Ez a petesejt bank.
0: And I did not know.
1: nem tudtam erről.
0: I was in Czech, Brno.
1: Csehországban voltam, Brnóban.
0: And there was our Dr. Martin.
1: Ott volt Dr. Martin.
0: And always the people push me, come there and look your health on this and that and that.
1: És az emberek mindig mondták, hogy gyere az egészségedet, nézzük meg ezt azt.
0: So, there was one poster.
1: És volt egy plakát.
0: And said, you can reserve the bank eggs. I said, so many eggs they are eating, so there's no more eggs available.
1: A petesejt és a tojás ugyanúgy van angolul, tehát ez azt gondoltam, hogy mi az, hogy petesejtbank, hogy tojásbank, olyan sok tojást tesznek, hogy nincs elég, és már ezt is el kell tárolni.
0: I have nothing to do with such things.
1: Nekem semmi dolgom ilyesmivel.
0: So I told the Mansa Devi, I said, why the Czech people have no more eggs?
1: És megkérdeztem Mansa Devitől, miért nincs több tojása a cseheknek?
0: She said, no, this is egg a bank.
1: És azt mondta, hogy nem, ez petesejt.
0: But why not in farmhouse?
1: Vagy tojásbank, de miért nem a farmon?
0: Then she explained me.
1: És akkor elmagyarázta.
0: I said, oh, that's it. Then it's very easy, women. Get a child.
1: És erre azt mondtam, hogy ó, hát akkor ez van, értem, ez nagyon könnyű, hölgyek, legyen gyereketek.
0: Tell the men, back, go out.
1: Küldjétek ki a férfiakat.
0: But this all is abnormal.
1: De ez nem normális.
0: It is different.
1: Ez más.
0: That is something is coming stolen, and something is coming with the love.
1: Vagy ellopnak valamit, vagy szeretettel jön.
0: Feeling.
1: Érzéssel.
0: Feeling with the goodness to have a child.
1: Jó érzésekkel, hogy most gyerekünk lesz.
0: But if one does not get.
1: De ha valakinek nem sikerül.
0: Then if someone want to have a child, in any case, the ladies have desires.
1: És mégis szeretne gyermeket.
0: Because that is the nature of the God.
1: Mert ez Isten természete.
0: So then it's okay.
1: Akkor rendben van.
0: So there is the life is coming. But life becomes with happiness, joy, and we love the child. Everybody will say, hi, hello, are you? Everyone. But then slowly, you have got old, 90 years, old years, then of course the parents are a burden.
1: Jön egy új élet, akkor boldogságot, örömet hoz, mindenki szereti a gyerekeket, azt mondja, hogy ó, hello, szia, de aranyos vagy, de aztán ahogy idősödnek, 90-100 évesek lesznek, a szülők teherré válnak.
0: Wives will say to husband, your mother and your father is a burden for us. Cannot we send to the some old house?
1: A feleség azt mondja a férjnek, a szüleit teherré váltak számunkra, nem küldhetnénk őket az idősek otthonába?
0: When you were born, we would also send you somewhere.
1: Amikor megszülettél, mi is elküldhettünk volna valahová.
0: Your mother and your father was so much taking care of you.
1: Az édesanyád és édesapád annyira odafigyeltek rád.
0: Even they didn't went to holiday somewhere.
1: Még nyaralni sem mentek.
0: And all the times looking after child.
1: Mindig csak a gyermekkel foglalkoztak.
0: That time, your parents did not say that we don't need them. Send her to kindergarten for 10 years, then we will see.
1: Akkoriban nem mondták azt a szülők, hogy nem érdekel, rakjátok be az óvodába 10 évre, aztán meglátjuk.
0: Therefore, don't run behind the money.
1: Ezért ne fuss a pénz után.
0: But let your parents in your house.
1: Hanem hagyd a szüleidet a házadban.
0: Evening, come and tell them, how are you?
1: Este kérdezd meg tőlük, hogy vagytok.
0: And you know, our old parents, very old parents, They will love you very much when you come at home, like when you were a little child.
1: Az idősszülők nagyon szeretnek téged, amikor este hazamész, pont úgy, mint amikor kisgyerek voltál.
0: That one has a luck. That have destiny. Such a father, parents, and such a children.
1: Szerencsés, jó az a sorsa, hogy ilyenek a szülők és ilyenek a gyerekek.
0: They will go first on that path.
1: Először ők mennek azon az úton.
0: Yes. It will go straight to the highest level.
1: Egyenesen a legfelsőbb szintre.
0: I cannot tell if you are going moksha immediately.
1: Nem mondhatom, hogy rögtön a moksába jutsz-e.
0: Many things we have done.
1: Sok mindent csináltunk.
0: So in this life we cannot go now to moksha.
1: Úgyhogy ebben az életben nem mehetünk rögtön a moksába.
0: Because you did not know before.
1: Mert korábban nem tudtad.
0: Many you came to me now.
1: Sokan most jöttetek hozzám.
0: And you are listening from me these things.
1: És tőlem halljátok ezeket.
0: Otherwise many people say, no, stupid.
1: Különben sokan azt mondják, hogy hülyeség.
0: I don't know, but someone said, in some countries there's ice, very cold, very cold.
1: Különben azt mondják, hogy bizonyos országokban nagyon-nagyon hideg jég van.
0: And they give the alcohol.
1: Alkoholt öntenek rá.
0: To the parents, old parents.
1: Az idős szülőknek.
0: And then put them on ice cream, very ice.
1: És kiteszik a jégre.
0: And snow on it.
1: És betemetik hóval.
0: Morning when they come.
1: Reggel, amikor jönnek.
0: The ice in the mouth.
1: Jég fagy a szájukba.
0: When your father or your mother, when you were little and took was crying always, gave you something and put on the ice, what would you think, my dear?
1: Amikor kicsi voltál és mindig sírtál, a szüleid kiraktak a hóra, mit
0: so
1: gondoltál volna akkor?
0: Child and old, they are the same.
1: A gyerekek és az idősek ugyanolyanok.
0: So, if you want to get more good, what we call the sukha, or more blessings, then please with the old people, your parents.
1: Ha több szukhát, több áldást szeretnél, akkor legyél a szüleiddel, az idősekkel.
0: Yes. So this is a many, many different part. But same time, as far as you will continuously meditate, practice in your chakras, kundalinis, etc., in our subject, you will become more and more and more spiritual, higher consciousness, and you will go to the great, great light of the God.
1: Sok különböző dolog van, de hogyha rendszeresen gyakorolsz és meditálsz a kundalinról és hasonlókról, akkor egyre följebb és följebb kerülsz az isteni fényhez.
0: But when we are running behind the money,
1: ha a pénz után futunk,
0: and go to that country and go there and there, this is a different.
1: Elmegyünk ebbe meg abba az országba, az más.
0: In old time, people had little house and little garden, they survive from this.
1: Régen az embereknek volt egy kis háza, egy kis kertje, és ebből éltek.
0: They were very happy.
1: Nagyon boldogok voltak.
0: Neighbors giving to you something, you were giving them something, very happy.
1: A szomszédok adtak valamit, te is adtál nekik valamit, nagyon boldog.
0: That time they did not have many facility.
1: Akkoriban nem volt sok fajta lehetőség.
0: But they were happy.
1: De boldogok voltak.
0: And now we have everything.
1: Most megvan minden.
0: But still we are not happy.
1: De mégsem vagyunk boldogak.
0: So yoga, we have to come this karma yoga.
1: El kell jutnunk a karma yogához.
0: Bhakti yoga.
1: Bhakti yogához.
0: Jnana yoga. Raj yoga. This is a very important for us.
1: Ez nagyon fontos számunkra.
0: There are many yogas, no asana at all.
1: Sok jogában
0: no
1: nincs pranayama, is asana, nincs pranayama.
0: So that is also part of a yoga.
1: Ez is a yoga része.
0: So every master is different.
1: Minden mester más.
0: One came from Budapest.
1: Az egyikük Budapestről jött.
0: And one came from Ljubljana.
1: A másik Ljubljanából.
0: One came from Vienna.
1: Aztán a következő Bécsből.
0: So everyone had a different path.
1: Mindenkinek más útja van.
0: But at one we when we'll come to that

0: coot.
1: Like a water wheel. And that, there is a water.
0: És ott a víz.
1: Or the ring.
0: Vagy gyűrű.
1: The ring means whole universe.
0: A gyűrű az egész univerzumot jelenti.
1: Moon is round, sun is round, our earth is round.
0: A hold, a nap, a földünk kerek.
1: Similarly, that's why the kund. And kund means also deep.
0: Ezért a kundo azt is jelenti mély.
1: And so our consciousness is very deep down.
0: A tudatunk nagyon mélyen lent van.
1: Which is with like animals behavior.
0: Az állati viselkedéseknél.
1: And different.
0: És más.
1: Slowly, slowly we come up. Svadhisthan chakra.
0: Lassan-lassan felemelkedünk a Svadhisthan
1: chakrához. So this evening we will once more again bring the chakra and we can make a screen there.
0: Ma este megint a csakrákról lesz szó, és kivetítjük.
1: So we will go walk for a walk. We will have a first prayer. Then little dark.
0: Elmegyünk
1: then
0: sétálni.
1: So as the about kundalini and chakra.
0: Elmegyünk sétálni, aztán lesz szima, és amikor már besötétedett, akkor mutatunk képeket
1: so
0: a kundaliniről.
1: So my dear, there are many, many yoga. Many yoga.
0: Sok-sok jóga van.
1: Now one person have made name also one yoga.
0: Valaki szintén csinált egy jogát.
1: Why not? Very good.
0: Miért ne nagyon jó?
1: And that's called the chair yoga.
0: A szék yoga.
1: I forgotten, otherwise I could be in beginning I could also do.
0: Elfelejtettem, különben az elején én is csinálhattam
1: and
0: volna.
1: And that was great and very good.
0: Nagyon jó volt.
1: The elderly person or who is not very well physically.
0: Az idősek vagy akik fizikailag nincsenek túl jól.
1: Then let them sit on the chair.
0: Ők ülhetnek széken.
1: And practice yoga like this.
0: És úgy gyakorolnak jógát.
1: So don't make these people unhappy that they cannot practice or do something.
0: Ne szomorítsd el őket, hogy ők nem gyakorolhatnak vagy nem csinálhatnak valamit.
1: So do it with your grandparents.
0: Csináld a nagyszüleiddel.
1: They will be very happy.
0: Nagyon boldogok lesznek.
1: So, if you are doing in your city or village,
0: ha a faludban, városodban csinálod,
1: the chair yoga,
0: és meghirdeted, hogy szék yoga,
1: many, many will come.
0: Sokan jönnek.
1: And these elderly people, they have a little bit committee or the group.
0: Az idősek csoportja.
1: So, what is name? Chair yoga. There was just now one Swamiji in London where I was.
0: Volt egy Swamiji Londonban, ahol voltam.
1: And his name is Smiling Yogi.
0: Őt mosolygó jóginak hívják.
1: Smiling Yogi.
0: Mosolygó jógi.
1: And he doesn't stay more than 2 or 3 days somewhere.
0: Nem maradt sehol 2-3 napnál többet.
1: He's traveling around the world.
0: Az egész világon utazik.
1: Smiling with whatever he see or hear somebody speaking and like, he's always smiling.
0: Bármit lát vagy bármit mondanak, ő mindig mosolyog.
1: It's okay.
0: Jól van.
1: That's enough.
0: Ez elég.
1: So he's smiling and smiling. Make everybody smiling.
0: Mosolyog, mosolyog, és ezzel másokat is mosolygásra késztet.
1: So it is said that how many muscles we have in body.
0: Azt mondják, hány izom van a testben.
1: And when you are angry,
0: ha dühös vagy,
1: then all muscles are in tension.
0: Minden izom megfeszül.
1: But if you smile,
0: ha mosolyogsz,
1: then only these 3 muscles of the mouth can relax all muscles.
0: Akkor a száj körüli 3 izom ellazítja az összes többit.
1: So just be kind.
0: Csak légy kedves.
1: Smile.
0: Mosolyogj.
1: And then all muscles are relaxed.
0: És akkor minden izom ellazul.
1: And if

0: these three with anger, then all muscles are like this.
1: Ha ez a három haragos, akkor pedig az összes izom.
0: That he is calling yoga.
1: Ezt is jogának hívják.
0: And then one, you know, long ago I met him in the San Francisco.
1: És aztán van valaki, ismeritek, régen találkoztam vele San Franciscóban.
0: And there was a very big conference.
1: Volt egy nagy konferencia.
0: So there was one man moving there.
1: Volt egy ember.
0: Yellow dress.
1: Ki ott mozgott sárga ruhában.
0: And he's called laughing yogi.
1: Őt pedig nevető yoginak hívták.
0: And you know now that, yes?
1: Ismeritek, igaz?
0: Who knows laughing yogi?
1: Ki ismeri a nevető yogit?
0: One, two, three, four, and five. You know that? You know that?
1: Öten. Ismeritek?
0: No. No, they don't know. If we make you will be all... you can do it.
1: Csinálhatjátok?
0: And really he came and now he has a... in the aeroplane.
1: Tényleg eljött.
0: When he came in the aeroplane, and he said, oh, don't worry, long way, we should laugh. And he said, Lord, he said, yes, then all stand up and all was laughing.
1: És amikor felszállt a repülőre, azt mondta, hogy hű, egy hosszú repülőút, milyen jó, akkor most nevessünk, és felálltak, és mindannyian nevettek.
0: And he said, the power is too strong.
1: Azt mondta, a hatalom
0: while
1: túl erős.
0: While sitting, you cannot. You must have your legs solid on the ground.
1: Ülve nem tudjátok, csak úgy, hogyha stabilan álltok.
0: And then laugh.
1: És nevetett.
0: So we can do perhaps while sitting laughing.
1: Mi nevethetünk ülve.
0: So our lecture is finished.
1: Az előadásnak vége.

0: Narimba Guana Kija, Sisi Alak Puriji Madeva Kija, Simara Krishna Bhagwana Kija, Vishva Guru Mamandaleshva Paramhanswami Swami Maishwaranandji Guru Deva Kija, Satsanatan Dharma Kija, Ajkyananda Kija, Sabarishi Muni Mahatma Kija, Mata Pita Guru Deva Kija. Hari Om, dear brothers and sisters.
1: Hari Om, kedves testvéreim.
0: Here in the hall of VEP and around the world.
1: VEP-i teremben és mindenhol a világon.
0: Swamiji gave me the occasion to speak some words to you on this wonderful morning.
1: Swamiji lehetőséget adott nekem, hogy néhány szót szóljak ezen a szép reggelen.
0: I will speak first about Guru Purnima. And afterwards about a book which I was writing.
1: Először a Guru Purnimáról beszélek, aztán egy könyvről, amelyet írtam.
0: Brahmanandam paramasukadam kevalam gyanamuratim dvandaditam gaganasadrasyam tasmasyadilakshyam ekam

0: Sidip Naram Bhagwana Kicha Vishwaguru Mamandaleshwa Paramhanswami Maheshwarananji Guru Deva Kicha. Dear brothers and sisters, yesterday and also on Thursday, we had the big blessing to witness the Guru Purnima Satsang and the Darshan of Swamiji.
1: Tegnap és már csütörtökön is abban a nagy áldásban részesültünk, hogy Swamiji Guru Purnima Satsangján lehettünk.
0: This celebration was also through the presence of our Pandit, very traditional and very beautiful, and touched our heart.
1: És a mi panditunk jelenlétének köszönhetően nagyon hagyományos módon zajlott le ez az ünnepség, és nagyon megérintette a szívünket.
0: And yesterday the whole day I was thinking on the word Guru Purnima.
1: Tegnap egész nap ezen a kifejezésen gondolkodtam, hogy Guru Purnima.
0: Everybody of you knows what means Guru and what means Ru.
1: Mindannyian tudjátok, mit jelent a Gu és a Ru.
0: Darkness and light.
1: Sötétség és fény.
0: But the question is, what is the light?
1: De a kérdés az, mi a fény?
0: We have to have a clear vision of what is the light.
1: Világosan látnunk kell azt, hogy mi a fény.
0: If we don't have an aim, we are not able to reach this aim.
1: Hogyha nincsen világos célunk, akkor nem vagyunk képesek elérni a célt.
0: We have to imagine this aim. We have to focus on the aim. This is like we can reach our aims.
1: Magunk elé kell képzeljük azt a célt és fókuszálni rá, hogy elbírjuk érni.
0: If you want to go on a high mountain, you have to prepare yourself.
1: Hogyha föl akarsz mászni egy magas hegyre, föl kell készülni.
0: And you have to focus on the top of the mountain which you want to reach.
1: És fókuszálnod kell a hegycsúcsra, amit el akarsz érni.
0: You cannot jump from the base, from zero, on 3600 meters in one step.
1: Nem lehet a hegy aljától, a nulla szintől fölugrani 3000 méterre.
0: This Hanuman can do.
1: Ezt Hanuman meg.
0: But we are not Hanuman. Maybe you will become Hanuman, but at the present we have some people who have the name Hanuman.
1: Lehet, hogy közületek valaki Hanuman lesz, de manapság csak az a helyzet, hogy némelyiteknek a neve Hanuman.
0: So how do we reach the top of the mountain? How?
1: Hogyan érjük el a hegycsúcsot?
0: What do you think?
1: Mit gondoltok?
0: How? Step by step. Very good, very good. Very important.
1: Nagyon fontos.
0: So by and when you are going step by step, what are you thinking?
1: Mikor lépésenként haladsz, mire gondolsz?
0: Yeah, very good. The next step.
1: That's
0: very right. Because if you focus only on the end of on the aim, you will miss the path. And the path is an important thing.
1: Mert hogyha csak a végcélra gondolsz, akkor az útra, ami maga is fontos, nem tudsz figyelni.
0: And the aim in this life is as given up to come to the light, to the self-realization.
1: És ennek az életnek a célja az, hogy eljussunk az önmegvalósítás fényébe.
0: So most important is to focus on this aim. Then you are able to go step by step.
1: Nagyon fontos, hogy a célra fókuszálj, akkor tudsz lépésenként
0: with
1: haladni.
0: Courage and energy.
1: Légy bátor és energikus.
0: And if you have the divine blessing, you will succeed some steps.
1: Hogyha megvan neked az isteni áldás, akkor néhány lépés meg tudsz tenni.
0: Without expectation.
1: Elvárások nélkül.
0: So I think don't expect that in this life you will realize God. It can be, but don't expect it.
1: Azt javaslom, hogy ne várd el, hogy ebben az életben eléred. Lehet, hogy úgy történik, de ne várd el.
0: We have to go only step by step and put all our energy inside.
1: Csak lépésenként kell haladni és minden energiánkat beléptetni.
0: So what means this Purnam? You all know this wonderful mantra. Om Purnamidam Purnamidam Purn. Sing with me. Om Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate.
1: Mit jelent a Purnima?
0: Om Shanti, Shanti, Shanti. So the completeness is complete. Whatever is taken out of the completeness is also complete.
1: A teljesség az teljes. Ha bármit kiveszel a teljességből, az is teljes.
0: But what does it mean?
1: Mit jelent ez?
0: It means that the divinity of the God is also inside of us.
1: Ez azt jelenti, hogy Isten isteni minősége bennünk is megvan.
0: And this means the Purnam.
1: Ez a Purnam jelentése.
0: But again, this is a big word.
1: De ez nagy munka.
0: And what are the steps to reach this?
1: Milyen lépésekkel lehet elérni?
0: Well, Swamiji gives us a lot of tools.
1: Swamiji sok eszközt ad nekünk ehhez.
0: To go the steps.
1: Hogy haladjunk a lépcsőn.
0: Very clearly. But what is most important is that you know what is your present situation.
1: Ám a legfontosabb, hogy tudd a jelen helyzetet.
0: And what is the next step which you have to achieve.
1: És mi a következő lépés, amit el kell érni?
0: You know exactly if you want to go quickly up the steps, you will fall down.
1: Tudod, hogyha túl gyorsan haladsz a lépcsőn, akkor elesel.
0: Because you are still not able to reach the third step above the first step.
1: Mert az első lépcsőről nem tudsz a harmadikra jutni.
0: So first of all we have to find our present situation.
1: Tehát először tudnunk kell a jelen helyzetünket.
0: With clarity.
1: Világosan.
0: A clarity means that like we do in self-inquiry meditation, that you know exactly what is the status of yourself.
1: Ahogy az önvizsgálat meditációnkban van, tudnunk kell, hogy mi a jelen helyzetünk.
0: It's good if you take a piece of paper.
1: Jó, ha veszel egy papírlapot.
0: And you write on the left side, what are your weakness?
1: Bal oldalra fölírod a gyengeségeidet.
0: But don't show this paper to your friend.
1: De nem mutasd meg a barátodnak sem.
0: It's your personal, very intimate documentation.
1: Személyes, intim dokumentáció.
0: And so let's say you are jealous,
1: például
0: angry.
1: Féltékeny
0: so vagyok. You write this down, not too many, vagy at bűnös. Once. Only one step.
1: Ne írjál le túl sokat, egyszerre csak egyet.
0: And on the other side, you write the opposite.
1: A másikra az ellentétet.
0: Let's say angry, what is the opposite?
1: Mi a dühösség ellentéte?
0: Angry, what is the opposite of angry actually? Peaceful.
1: Békés.
0: And the opposite of jealousy.
1: És a féltékenység ellentéte?
0: Love, no?
1: A szeretet. I would say.
0: No.
1: Nem.
0: Anyhow, this is your personal diary. Yes.
1: Ez egy személyes szótára mindenkinek.
0: And this is not easy. Even the first step is not easy. Believe me this.
1: Még az első lépés se könnyű, hidd el.
0: I took 6 months ago one sankalpa. So you have to take this step as a sankalpa. This is very important.
1: 6 hónappal ezelőtt hoztam egy sankalpát. Ezt a lépést, mint egy sankalpát hoz meg, nagyon fontos.
0: So I took 6 months ago, or even longer, I took the sankalpa. I want only to speak full of love. Liebevoll, ich weiß nicht. Yes, full of love.
1: 6 hónappal ezelőtt, vagy már kicsit régebben.
0: So no anger, no nothing, just like the ocean, peaceful. Shanti, no, my name is Shanti.
1: Hoztam azt a sankalpát, hogy mindig csak szeretetteljesen beszéljek a nevemnek, a Shantinak megfelelően.
0: I must tell you that till now I'm not satisfied.
1: El kell mondjam, hogy mostanáig még nem értem el.

0: Still I have not realized Shanti.
1: Még nem valósítottam
0: so,
1: meg a Shanti.
0: But the thing is, when you make a Sankalpa, then you, at the same time, when you make it seriously, you know, every day you have to think on this Sankalpa. It should be inside of you and to reach it.
1: De hogyha Sankalpát hozol, az a nagyon fontos, hogy minden nap gondolja arra, hogy ezt érd el.
0: And every time I miss this Sankalpa,
1: mindig amikor elmulasztottam,
0: I say to myself, Shanti, again.
1: Azt mondtam magam,
0: again,
1: Shanti,
0: not Shanti.
1: Már megint
0: what
1: vagy,
0: is this?
1: Nem vagy Shanti. Miért?
0: But you know, with the time, you change with the time.
1: De az idő lassacskán meghozza a változást.
0: Maybe before you were shouting every day.
1: Lehet korábban minden nap kiabáltál.
0: And after a while you shout only once a week.
1: És lehet, hogy egy idő után már csak hetente
0: egyszer. And once a month and like this, you know.
1: Vagy havonta egyszer.
0: In the sport it is the same. When you are a light athletic, yes, and you make the jumping over the this one, yes, you jump over. It's part of the light athletic. The high spring, no, high jump. You know what I mean?
1: Ez ugyanaz, mint
0: okay.
1: A magas ugrás az atlétikában.
0: You will not start by 1.70 meters, no?
1: Nem,
0: will you?
1: Nem,
0: okay.
1: Méter
0: so we, you will kezdve. Start maybe by 1 meter or 50 centimeters. Kezdve. Doesn't matter.
1: Vagy akár 50 centimeter.
0: And if often the wie heißt denn ein Stab?
1: Yes,
0: stick. And if the stick is falling down on 1 meter again and again, you have to try again and again till the stick is. Remains untouched.
1: És mikor a léc leesik, újra és újra kell próbáld, hogy
0: And if it is the case several times.
1: És hogyha ez sokszor megtörtént.
0: Let's say in an aspect of you for let's say 3 weeks, I am not jealous, I am speaking only wonderful. Then you can go to the next step.
1: Például ha 3 hét múlva ebbe elérsz valamit, hogy már nem vagy annyira féltékeny, akkor mehetsz a következő lépésre.
0: And in the book what I was writing, I have inside the interesting thing.
1: A könyvben, amit írtam, érdekes dolog.
0: I have a kind of transformation test.
1: Egy átalakulási teszt.
0: How to transform ourselves.
1: Hogyan alakíthatjuk át magunkat?
0: Because I'm writing in the book about the laws of the nature and what we can learn spiritually from the nature.
1: A természeti törvényekről írok ebben a könyvben, és hogy spirituálisan mit lehet a természettől tanulni.
0: And then I was thinking, yes, but this is not only a yoga book, yes, it's for everyone actually who is interested to know more about the healing qualities of the nature.
1: Ez nem csak egy jóga könyv, hanem elsősorban azoknak szól, akik a természet gyógyító minőségeiről akarnak többet tudni.
0: And I told to myself, but when I'm speaking about this, I have to motivate the people, they have to have an aim, what they should do.
1: És amikor ezt írtam, arra gondoltam, motiválni kell az embereket, hogy legyen céljuk, hogy mit tegyenek.
0: So a kind of help for transformation.
1: Egy segítség az átalakuláshoz.
0: And I was thinking I have to mention all positive qualities which are existing.
1: Azt gondoltam, hogy meg kell említenem minden pozitív minőséget, ami létezik.
0: And on the beginning I was thinking that's maybe 20 or 30 positive qualities which exist.
1: Ilyen pozitív minőség létezik.
0: But after some time I came already over 100.
1: De aztán több mint 100-ig jutottam.
0: And then I was so surprised, I said to Swamiji, what is this? I was thinking 20 to 30, now I'm over 100 positive qualities.
1: És aztán mondtam Swamijinak, hogy milyen meglepő, hogy azt gondoltam 20.
0: And Swamiji said, that's much more, we have much more positive qualities.
1: És 100-ig jutottam, a Swamiji azt mondta, hogy még annál is sokkal több van pozitív.
0: So I was surprised and I searched more.
1: És aztán keresem a többit.
0: And then I was already on 280.
1: Már 290
0: qualities.
1: Minőségig.
0: And then one person said to me, yes, but when you have already 280, you should make 365 for every day one.
1: És valaki azt mondta, ha már 290-ig jutsz, akkor miért ne 365-ig minden napra egyet?
0: And you will not believe I found really 365 positive qualities which we

0: He can develop.
1: És nem hiszitek, de megtaláltam a 300
0: What do you say?
1: Minden napra jut egy
0: Good?
1: Pontot.
0: Jó ez? But after a while I was shocked. And you know why?
1: Tam megijedtem. Miért?
0: Because of course we have the same on the opposite side.
1: Mert hogy a másik oldalon
0: ugyanaz. Oh my goodness, I was really shocked.
1: Istenem,
0: But I didn't write the negative side.
1: De nem írtam le a negatív oldalt.
0: And how to do with this test?
1: Hogyan csináljuk ezt a tesztet?
0: You have this list.
1: Van a lista.
0: 365 qualities. It was actually very difficult to not to make double, you know.
1: 365 tulajdonság, nehéz volt ezt úgy írni, hogy ne legyen ismétlés.
0: And then you have this list, and then what you have already realized, you make a hook.
1: És ahol ott van a lista, amelyiket már megvalósítottál, az kipipálod.
0: And which you didn't realize, well, there is nothing, there is no hook.
1: És amit nem valósítottál meg, azt nem pipálod ki.
0: And then you can choose which quality, there is no hook, you take a sankalpa.
1: És akkor választasz egyet, ahol nincs pipa, sankalpának.
0: That is the way.
1: Ez az út.
0: So in this life or in another life we will realize all 365 qualities.
1: Hogy ebben az életben vagy a következőben mind a 365 pozitív tulajdonságot megvalósítsuk.
0: Yeah, so practice is important.
1: Nagyon fontos a gyakorlás.
0: So this Purnam, actually I want to tell you a little story to this. Maybe you know this story already.
1: Szeretnék egy kis történetet elmondani.
0: This positive and negative quality. There was one old Cherokee man.
1: Volt egy Cherokee.
0: Cherokee.
1: Indian.
0: I think Indian. Indiana.
1: Indian ember.
0: And grandfather. And he has a small son.
1: Volt egy nagyapa, volt egy kisfiú.
0: Maybe 6 or 7 years old.
1: 6-7 éves.
0: And the grandfather told to the little boy, said him, you know, I don't know his name.
1: Mondja a nagyapa a kisfiúnak.
0: What do you say in Hungary?
1: What?
0: To a little boy. Okay.
1: Jánoska.
0: Janeshwar?
1: Yeah,
0: cannot be. Okay, he told to him, kid, my kid, my child.
1: Yeah,
0: I will tell you now a very important story.
1: Mondok egy nagyon fontos történetet.
0: We have inside of us two wolves.
1: Két farkas van bennünk.
0: Which are living in us.
1: Ami bennünk él.
0: And the one is, he is a negative one.
1: Az egyik egy negatív.
0: He is full of anger and aggression and attacking all other animals.
1: Tele van dühkkel, és megtámadja a többi állatot.
0: This is a negative part in us.
1: Ez a bennünk élő negatív.
0: And on the other side, the other wolf is very kind and he is very gentle and he is full of love and very, very nice wolf.
1: És a másik farkas pedig nagyon finom, gyengéd, szerető farkas.
0: And then the grandfather asked to the child, ask, and what do you think, which wolf will win?
1: És megkérdezi a nagyapa a gyereket, mit gondolsz, melyik fog nyerni?
0: And the little child was thinking a lot.
1: Kisfiú sokat gondolkozott ezen.
0: And then he said, the one which you feed the most.
1: Aztán azt válaszolta, amelyiket inkább etetett.
0: Rozumé?
1: Értitek?
0: Understand? This is a very, really good story.
1: Nagyon jó történet.
0: And this is compared what I told you before about the purity.
1: Ez a tisztaságról
0: And
1: szól.
0: And this transformation test, you know?
1: És az átalakulásról.
0: It's very important.
1: Nagyon fontos.
0: If we want to reach purity, we have to transform ourselves.
1: El akarod érni az tisztaságot, át kell alakíts magad.
0: And for this we need the first two words of Guru Purnima.
1: Ehhez a Guru Purnima első
0: And it is the Guru.
1: Szavára van szükség.
0: He can help us, he can lead us. He can give us advices.
1: Tanácsot ad.
0: Techniques.
1: Technikát.
0: But the work we have to do ourselves.
1: Ám a munkát mi magunk kell elvégezni.
0: You know, yoga is the work on yourself. Nothing else.
1: Jóga magadon való munka, senki máson nem.
0: It is not from listening to lectures and seeing videos and reading books.
1: Nem arról van szó, hogy hallgatod az előadást és nézed a webcastot, meg olvasod.
0: You can hear something. You can inform yourself, but growing step by step only by doing.
1: Az csak információ, de neked magadnak kell megtenni a lépéseket.
0: And like this, one step, you learn something, you transform yourself, then you go on the other step. Like this, you grow.
1: Az első lépcsőnél tanulsz.
0: Step by step, step by step, step by step.
1: Lépésenként.
0: And this your transformation, if we don't get everything in this life, it will be counted in the next life, for sure.
1: Hogyha ebben az életben nem érsz el mindent, biztos, hogy ezt a munkát a következő életben figyelembe vétetik.
0: Actually, I wanted to tell you something very nice, which happened to me yesterday.
1: Nagyon szép dolgot akartam mondani, ami velem tegnap történt.
0: I get a blessing, special blessing.
1: Különleges áldást kaptam.
0: I mean, it was our old blessing that we could be with Swamiji in this wonderful time of Guru Purnima.
1: Mindannyiunk számára áldás volt az, hogy Swamijivel lehetünk ezen a Guru Purnimán.
0: But you know from whom I get the special blessing?
1: Tudjátok, kitől kaptam a különleges áldást?
0: From you.
1: Tőletek.
0: And you know why?
1: Miért?
0: Because I had really blessing that I could stand there and give some flowers to the bhaktas who came to make pranam to Swamiji.
1: Mert ott állhattam és adhattam a virágszirmokat a baktáknak, akik Swamijihoz járultak.
0: And I look in the eyes of everyone.
1: És néztem az emberek szemét.
0: And I saw in everyone the divine soul.
1: És mindenkiben láttam az isteni lelket.
0: So that was a wonderful experience for me, really.
1: Csodás tapasztalat volt számomra.
0: That was for me the most beautiful yesterday.
1: A legszebb dolog volt tegnap.
0: And I know we are all connected so much.
1: Tudjuk, hogy mindannyian annyira kapcsolatban
0: Incredible.
1: Vagyunk. Hihetetlen.
0: On the same way to the heaven.
1: Ugyanúgy a mennyország.
0: That's why I want to express all my love, my devotion to you.
1: Ezért szeretném teljes szeretetemet odaadásomat irántatok kifejezni, és köszönöm.
0: For love and for the opportunity that we can be together in a big family.
1: Köszönöm a szeretetet és a lehetőséget, hogy együtt lehetünk egy nagy családban.
0: And I have the, had the impression, you know, the everything in the body you can change.
1: És az volt a benyomásom, hogy minden.
0: You can change the hair and the color. You can change the face and the eyes and the and the breast, big or small. You can change your patak. You can change everything.
1: A testben mindent meg lehet változtatni, a szemed színét, az arcodat, a mellett lehet kisebbíteni, nagyobbítani, vagy a feneket is, mindezt meg lehet tenni.
0: But what you cannot change is the eyes.
1: De a szemet nem tudod megváltoztatni.
0: Did you think on this? Yesterday I realized this. You cannot change the eyes.
1: Tegnap erre rájöttem. Nem tudod a szemet megváltoztatni.
0: And you know, I was never looking on what on your clothes or on your hair.
1: Soha nem néztem a ruhátokat.
0: All time, all life, I look in the eyes, only in the eyes.
1: Mindig a szemet keresem egész életben.
0: Because you see everything in the eyes. Everything.
1: Minden benne van a szemben.
0: If it's old soul, new soul, if it's a sad or full of love or a closed one, everything you see in the eyes.
1: Az öreg lélek, az új lélek, hogy zárkózott vagy nyitott, minden benne van.
0: And I think there must be a relation from the eyes to the heart and to the soul.
1: Azt gondolom, hogy van egy kapcsolat a szemek, a szív és a lélek között.
0: And I think also, you know, sometimes you have not to speak so much together. We have just to look each other in the eyes, then you will understand a lot.
1: Azt gondolom, néha nem kell olyan sokat beszélni, elég csak, ha a szemek beszélnek.
0: And also our greetings, Hari Om.
1: Mint az üdvözlésünk, a
0: Hari Om. It is the same. It says, I greet God in you. In you.
1: Az is ugyanaz, azt mondja ugyanis, hogy benned Istent üdvözlöm.
0: So we have to be aware, and in the eyes also you can see the purity.
1: És tudattában kell lennünk.
0: Some eyes are like a deep ocean.
1: Némely szem olyan, mint az óceán mélye.
0: Wonderful.
1: Csodás.
0: And if the eyes are spreading with love, that's more wonderful.
1: És hogyha tele van szeretettel, az még szebb.
0: So I think this is also one good exercise for us to spread love with our eyes.
1: Jó gyakorlat számunkra, hogyha a szeretet a szemünkkel árasztjuk.
0: I go sometimes in the metro and bus and train and so on.
1: Néha tömegközlekedési eszközökön.
0: And you know, many people, 90%, 95% don't look at all on anything and no awareness in nothing because they look on their mobile.
1: A 95%-a az embereknek semmire se néz, csak a mobiliára.
0: But the others who are still alive.
1: De az 5%-a, aki még életben van.
0: You know, you can just with a little eye you can look at them and you know this is second and you get joy from this person and you give the joy to the others.
1: Csak egy kis pillantással rájuk tudsz nézni és átadni nekik az örömöt.
0: I think it's very important that outside of the yoga we go with love through the world.
1: Nagyon fontos, hogy a jóga körökön kívül is szeretettel járjunk a világban.
0: Because this is what everyone needs.
1: Mert erre van mindenkinek szüksége.
0: There is one African quote which says.
1: Van egy afrikai mondás.
0: The human is the medicine of the human.
1: Az ember számára a gyógyszer.
0: And this is very right.
1: Nagyon
0: very
1: igaz.
0: Right. So give love to yourself, give love to your family. And to all other, not foreigners are friends which you still don't know.
1: És adj szeretetet magadnak, a családodnak és az idegeneknek, de valójában nincsenek idegenek, mert az idegenek barátok, akiket még nem ismersz.
0: Or give a little present to someone which you don't know.
1: Adj egy kis ajándékot valakinek, akit még nem ismersz.
0: Last week, I try to do what I'm writing and thinking, and last week I was in a supermarket.
1: Múlt héten az ABC áruházban.
0: And I passed by the kassa in English. Yes.
1: Cashier. Múlt héten az with ABC áruházban a pénztárosnál.
0: And this lady there was completely down. Completely. She was like black and gray and sad and everything.
1: Az a nő teljesen maga alatt volt, szomorú, sötét.
0: But still she make a job, of course, she has
1: to. De persze csinálta a munkáját.
0: And I said, oh my goodness, I mean, even if I smile to her, this doesn't give anything.
1: Azt mondtam neki, Istenem, még ha rá is mosolygok, az se jelent semmit.
0: So I said, I have to give her a present. I will buy some flowers and give her.
1: Azt mondtam magamnak, ajándékot kell
0: so
1: adni,
0: I went
1: veszek
0: back
1: virágot.
0: And I bought some flowers.
1: Visszamentem, vettem virágot.
0: And then from outside very quickly I came to her and said, this is for you.
1: Kívülről visszamentem,
0: because
1: azt mondtam,
0: you look so sad,
1: tiéd,
0: you should have joy.
1: Mert olyan szomorúnak látszol,
0: you can, you cannot imagine how this person, how this woman was laughing. I was surprised that she can laugh. Smile.
1: Nem tudod elképzelni, mennyire sugázott az az ember, meglepődtem, hogy egyáltalán tud mosolyogni.
0: She was really happy.
1: Nagyon boldog volt.
0: And so in this way we have to be, our awareness is not only on ourself.
1: Tehát a tudatunk körében ne csak saját magunk legyünk.
0: We have to be aware on each and everything what is going on around of us.
1: Mindennek legyünk tudatában, ami körülöttünk történik.
0: On the end of our life, God will not ask you how many big books did you read, how many asanas did you practice, how many houses you have, how this all he will not ask.
1: Életed végén Isten nem azt kérdezi tőled, hogy hány asanát gyakoroltál, meg hány könyvet olvastál.
0: But you know what he will ask?
1: Mit kérdez?
0: What have you done for others?
1: Mit tettél másokért?
0: This is a question.
1: Ez a kérdés.
0: Which he will put to you.
1: Ezt teszik fel neked.
0: And that's why we are happy that we are in such a family with the Swamiji as a father who guide us and make us all to better humans.
1: És ezért lehetünk boldogok, hogy olyan családban vagyunk, ahol a családfő Swamiji vezet minket, hogy jobb emberré váljunk.
0: Every one of us is a divine light.
1: Mindegyikünk isteni fény.
0: And we should give the light everywhere.
1: Mindenhova vigyük ezt a
0: fényt. But with love.
1: De szeretettel.
0: Not forcing others, not forcing them.
1: Ne erőltessük senkire.
0: You have to do this and you have to do this, you have to go in the yoga and you have to become absolutely vegetarian.
1: It's not the way. Jógáznod kell, meg teljesen vegetáriussá kell válni. Ne erőltesd.
0: You have developed your own light.
1: Saját fényedet fejleszt ki.
0: And through your radiance, the darkness will disappear.
1: A kisugázásod által a sötétség el fog tűnni.
0: Only through example, not through words, we can achieve something.
1: A példa által és nem a szavak által érsz el bármit.
0: So all of us, we have the big task to change this world.
1: Mindannyiunknak az a nagy feladatunk, hogy megváltoztassuk ezt a világot.
0: We should believe on ourselves.
1: Higgyünk magunkban.
0: Trust ourselves.
1: Bízzunk magunkban.
0: Know that we are divine soul.
1: Tudjuk, isteni lelkek vagyunk.
0: And with this divinity we can achieve many, many, many things.
1: Ezáltal az isteniség által érhetünk el sok mindent.
0: I want to sing with you now this bhajan about the glory of our guru parampara.
1: Veletek együtt énekelni ezt a bhajant a mi guru paramparánkról.
0: Which was written from Holy Guruji in Jaipur in March 2002.
1: 2002 márciusában írta Holy Guruji.
0: Sidip Naram Bhagwana ki ja. Oh.

0: is a divine consciousness.
1: A Brahm viszont az
0: yes, so it is
1: tudat.
0: A big difference.
1: Nagy a különbség.
0: It is above the goddesses, you know?
1: Felül áll azokon az isteneken.
0: The divine consciousness.
1: Az isteni tudat.
0: Okay, so not Brahma.
1: Nem
0: it
1: Brahma.
0: Is written small because in India you have little a, it said Brahm, you know? But not Brahma. Brahma is, I mean, he's happy maybe if you sing for him, but it's not intention of Holy Guruji.
1: Lehet, hogy örül Brahma, ha neki énekeltek, de nem ez volt Holy Guruji célja.
0: I want a little bit just to introduce this book.
1: Szeretném kicsit bemutatni ezt a könyvet.
0: Which was mostly written in the Himalayas.
1: Általában a Himalájában írtam leginkább.
0: And it's easy to read.
1: Könnyű olvasmány.
0: But maybe a little difficult to realize.
1: De nehéz megvalósítani.
0: But it's also a little step on the way.
1: De egy kis lépés az úton.
0: And it was very interesting. I don't use the name God in this book.
1: Nem használom azt a szót, hogy Isten ebben
0: a
1: könyvben.
0: I use a creator or the highest doer and such words.
1: Hanem azt mondom, hogy a teremtő a legmagasabb cselekvő.
0: Because I don't want that some people when they read God they close the book.
1: Nem akarom, hogy azok, akik
0: so that's why it's written in a general way.
1: Mert vannak olyan emberek, akik ha meglátják azt a szót, hogy Isten már be is csukják a könyvet, ezért írtam általánosabban.
0: And I had this already long time in my mind.
1: Hosszú ideje már az elmémben volt.
0: Because you can see many things in the nature which you can learn and use for your spiritual development.
1: Mert hogy sok mindent láthatunk a természetben, amiből tanulhatunk és felhasználhatjuk a spirituális fejlődésünkön.
0: For instance, a little example, a tree, for instance.
1: Például egy fa.
0: That was my first aha.
1: Ez volt az első aha élmény.
0: First flashlight.
1: Az első felvillanás.
0: What is his highest quality?
1: Mi a fa minősége?
0: Actually from other plants also.
1: És a többi növényi.
0: They are not moving.
1: Nem mozdulnak.
0: No? They are not moving.
1: A helyükről.
0: So means this is acceptance.
1: Elfogadás.
0: He is not moving if it's storm, if it's snow, if you cut his branches, if you give him water or no water.
1: Nem megy el, akkor se, ha vihar van, he's, öntözött, nem öntözött, égeső van, levágod az ágát.
0: He's always there.
1: Mindig ott áll.
0: And accept everything.
1: Mindent elfogad.
0: So that means mental. I divide all these things in mental meanings.
1: Mindig a mentális jelentésre gondolok.
0: If we accept each and everything what is happens in our life.
1: Ha elfogadunk mindent, ami az életünkben történik.
0: We don't have stress.
1: Akkor nincs stressz.
0: There is no emotions going up and down.
1: Nincs érzelmi hullámzás.
0: Sridip Naram Bhagwana, Kicsa. Anyhow, it's a good book.

0: Tehát Purna vagyunk.
1: There's a beautiful bhajan of our beloved Guruji.
0: Van egy szép bhajan szeretett Gurujinktól.
1: Swami Madhavananji.
0: Madhavananditól.
1: Where he described about this body.
0: Amikor ezt a testet írja le.
1: And what is within this body?
0: Hogy mi van ebben a testben?
1: Is describing this body as a bungalow.
0: Úgy írja le, mint egy bungalót.
1: I think on Adriatic coast when you go now it's very hard to get a bungalow.
0: Azt hiszem, ha az Adriára mentek, nagyon nehéz dolog bungalót találni.
1: So many people are there.
0: Mert olyan sok ember van ott.
1: Similarly there are many many uncountable soul.
0: Hasonlóképpen megszámlálhatatlan lélek van.
1: In the space.
0: A térben.
1: In different lokas.
0: Különböző lokákban.
1: In the mother's body.
0: Anya testben.
1: Some in the eggs.
0: Néhányan tojásban.
1: And some are in the school.
0: És néhányan az iskolában.
1: And some are very old.
0: Néhányan nagyon idősek.
1: And preparing for new body.
0: És készülnek fel az új testre.
1: It is said, Guruji said.
0: Azt mondják, Guruji mondja.
1: Our Guruji, Swami Madhavananji.
0: A mi Gurujink, Madhavanandraji.
1: Oh my brothers.
0: Testvéreim.
1: Sadhus means practitioners, aspirants.
0: Gyakorlók, aspiránsok, száduk.
1: Ajabrat hamara. The wonderful coach.
0: Csodálatos coach.
1: My body.
0: A mi testünk.
1: Wonderful.
0: Csodás.
1: When we said it's wonderful. Wonderful means indescribable.
0: Csodás azt jelenti leírhatatlan.
1: Jiva, the soul.
0: Jiva, a lélek.
1: Is the same.
0: Ugyanaz.
1: Doesn't matter where this soul is.
0: Nem számít, hol van az a lélek.
1: In little ant.
0: Egy kis hangyában.
1: Or in big elephant.
0: Vagy egy nagy elefántban.
1: The size of the soul is the same.
0: A lélek mérete ugyanaz.
1: How?
0: Hogy lehet?
1: There's a big fire.
0: Van egy nagy tűz.
1: Big coal chimney.
0: Egy nagy kemence, szén.
1: And there's one, the Australian they said, sand fly.
0: És van egy kis Szent János bogár.
1: And these sand flies are not visible to our eyes.
0: És ez nem látható a mi szemünknek.
1: But they bite you.
0: De megcsíp.
1: And you feel it.
0: Érzed.
1: And as much as you itching, it's making more and more
0: érzed,
1: feeling.
0: Hogy viszket, egyre jobban viszket.
1: That have also the soul.
0: Annak is lelke van.
1: Now how?
0: Hogy lehet?
1: There's a big fire.
0: Van egy nagy tűz.
1: And there's a small mystic fire.
0: És egy kicsi gyufaláng.
1: Can also burn the whole forest.
0: Az is le tudja égetni az egész erdőt.
1: Csal, jiva is jiva.
0: A lélek, a jiva, az jiva.
1: In many of your European countries,
0: sok európai országban,
1: life you call also jiva.
0: Ott is az életet is jivának hívjuk.
1: Jivot.
0: Jivot. Jivot.
1: So, but that jiva is involved in certain actions.
0: De ez a lélek bevonódik különféle cselekedetekbe.
1: And according to that, that Shiva will, or jiva, sorry, will enter in that kind of the body where will be ignorance, suffering, etc., etc.
0: És ennek megfelelően lép be különböző testekbe, és így lesz tudatlan, meg így szenved.
1: You know, recently there was, you saw in the web, in the Facebooks, how they are burning the mouth of this dogs and this and like that, the live dogs.
0: Nemrég volt a Facebookon is látható, hogy hogyan kínoztak meg egy kutyát, egy élő kutyát.
1: And there's another dog.
0: Van egy másik kutya.
1: He's in the lap of a president's wife.
0: És az pedig az elnök feleségének az ölében van.
1: Her husband, president, have no enough time to be on her lap.
0: Mert hogy a elnök ölébnek nincs elég ideje.
1: And she doesn't mind.
0: És a nőnek ez nem baj.
1: But she want to have a dog on the lap.
0: Ott a kutya.
1: So this dog, which is in the lap of the president's wife,
0: az a kutya, amely az elnök feleségének ölében van,
1: or a little child,
0: vagy egy kisgyerek,
1: and that dog.
0: És az a kutya.
1: Dog is a dog.
0: Kutya az kutya.
1: But which kind of soul has come in that one?
0: De milyen lélek jön bele?
1: And that we don't know.
0: Nem tudjuk.
1: There are 8.4 million

0: Millions different creatures.
1: 8,4 millió különböző életforma van.
0: And we don't know which creature what kind of karma did.
1: És nem tudjuk, hogy melyik élőlényben milyen karma.
0: Jeev jeev bhakshate. The life eats life.
1: Élet életet eszik.
0: But humans are above that.
1: De az emberek felülállnak ezen.
0: But if the human begins to backbite. Backbite means talking bad about someone on the backside of the person.
1: De hogyha az ember elkezd valakit hátba támadni, azaz a háta mögött beszélni róla.
0: In front of you is smiling.
1: Előtted mosolyog szembe.
0: To your boss.
1: A főnöködnek.
0: Boss calls the secretary and she coming.
1: Hívja a főnök a titkárnőt és az jön.
0: Said, yes sir.
1: Igen uram.
0: Please type this letter.
1: Kérlek, gépeld le ezt a levelet.
0: What subject?
1: Milyen tárgy?
0: This and this.
1: Ez meg az.
0: Yes sir.
1: Igen uram.
0: And please order some coffee.
1: Rendelj kávét.
0: Yes sir.
1: Igen uram.
0: And buy some fruits.
1: És vásárolj némi yes, gyümölcsöt.
0: Yes ma'am. Okay?
1: Igen.
0: And then she goes to her room.
1: És bemegy a szobájába.
0: Stupid man.
1: Micsoda hülye.
0: Always bring me fruit, bring me this thing.
1: Hogy hozzak gyümölcsöt meg ezt meg azt.
0: 1 hour more, then I just go.
1: Még egy órát azt elmegyek.
0: Crazy man.
1: Ez az ember.
0: So this is a backbite.
1: Ez a hátba
0: támadás. In the front you are happy.
1: Szembe.
0: Yes sir. Yes. Maybe there are also yes Gurudev.
1: Szembe mosolyog. Vagy igen Gurudev.
0: But then what are you talking about that?
1: De mit beszélsz a háta mögött?
0: So if you are talking bad about your husband, your wife, your neighbors, your other countries, etc. That will come to you.
1: So
0: what you spoke bad things, then it is said, hold your tongue. No? We call, hold your tongue.
1: Ha rosszat mondasz a férjedről, a feleségedről, másik országról, az visszatér hozzád, mert azt mondják, hogy fog, tartsd a nyelvet.
0: In some countries that I will pull your tongue and cut it.
1: Azt mondják, hogy kihúzom a nyelvet és levágom.
0: Every different countries have different words to speak.
1: Különböző országokban különbözőképpen mondják ezt.
0: So when you have too much negative energy,
1: ha túl sok negatív energia van benned,
0: then you cannot digest.
1: Nem tudod megemészteni.
0: We can digest.
1: Megemészthetjük.
0: Relax.
1: Lazíts.
0: Mantra.
1: Mantra.
0: Prayer.
1: Ima.
0: Look to the tree.
1: Nézz a fákra.
0: We can digest, we can purify all negative thinking.
1: Meg tudjuk emészteni, minden negatív energiát meg tudunk tisztítani.
0: But?
1: De.
0: No. You think that I will destroy this person.
1: Azt gondolom, hogy elpusztítom ezt a személyt.
0: Brother and sister.
1: Testvérek.
0: The brother want to take all property.
1: A fiú testvér el akarja venni az egész.
0: And sister want to take all property.
1: Tulajdont, meg a lány testvér is.
0: After the parents.
1: A szülők után.
0: So they are fighting, then they go to the lawyers.
1: Harcolnak, ügyvédhez mennek.
0: So it means most of the property goes to the lawyer.
1: Ez azt jelenti végül is, a legtöbb tulajdon az ügyvédé lesz.
0: And it takes about 10 to 30 years, 40 years.
1: 10 év, 20 év, 40 év.
0: You die fighting with your brother or sister.
1: Meghalsz úgy, hogy harcolsz a testvéreddel.
0: And your children will fight further.
1: És tovább folytatják a gyerekeid a harcot.
0: And the lawyers, they say slowly, slowly, and both lawyers are friend.
1: És mindkét ügyvéd boldog, lassacskán, övék lesz minden.
0: So, karma.
1: Karma.
0: So, who knows? This dog was burned.

0: his mouth.
1: Ennek a kutyának megégették a száját.
0: Who his soul was in that dog's body?
1: Kinek a lelke volt annak a kutyának a testében?
0: And who was that dog?
1: Ki volt az a kutya?
0: Who was the on the lap of the president of that country?
1: Aki meg az ország elnöke feleségének az ölében volt.
0: And that not only the wife of the president is in security.
1: Nem csak a feleségnek van biztonsági őrsége.
0: But the dog have also the best security.
1: Hanem még a kutyának is legjobb biztonsági őrei vannak.
0: So we don't know where that soul went.
1: Nem tudjuk, hova ment az a lélek.
0: And we don't know, we cannot bring that soul again back to us.
1: Nem tudjuk visszahozni a lelket.
0: Therefore,
1: tehát,
0: it is said,
1: azt mondják,
0: do it yourself.
1: Tedd meg te magad.
0: Do it yourself.
1: Tegyél az önvalódért.
0: Don't depend on anyone.
1: Ne függ mástól.
0: So do it yourself.
1: Saját magad tedd meg.
0: Means do it good karmas.
1: Csinálj jó karmát.
0: Never destroy anyone mentally.
1: Soha ne rombold le más mentalitását.
0: Hard words.
1: Kemény szavak.
0: Even don't give bad words to your dog.
1: Még egy kutyának is, ha rossz szót mondasz.
0: My dog doesn't feel that.
1: Lehet, hogy nem érti a
0: But
1: kutya.
0: The soul in the dog is that.
1: De benne van a lélek a kutyában.
0: Wait. Let come me out of this body.
1: És azt mondja, várj majd, ha kijövök ebből a testből.
0: Then what I will show you it.
1: Akkor majd meglátjuk.
0: So my dear, we don't know.
1: Mi nem tudjuk.
0: The karma. Even the God can forgive you.
1: Még Isten is megbocsáthat.
0: But karma cannot.
1: De a karma nem tud.
0: Two things. The time will not wait for us.
1: Két dolog van, az idő nem vár senkire.
0: And karma will not forgive us.
1: És a karma nem bocsát meg.
0: Only we have to give back something.
1: Vissza kell adjunk valamit.
0: What means give back?
1: Mit jelent?
0: That for this karmas to purify, we have to do the tapasya.
1: Tapasját kell végeznünk, hogy kitisztítsuk a karmát.
0: We have to feed the birds.
1: Etetni a madarakat.
0: We have to feed some other animals.
1: Más állatokat.
0: We give the water to the plants.
1: Öntözni a növényeket.
0: Etc.
1: Stb.
0: Be good to other people.
1: Jók legyünk másokhoz.
0: Who are you, or who I am?
1: Ki vagy
0: that te? I can judge you.
1: Ki vagyok én, hogy megítéljelek?
0: If you are judging, do you know?
1: Ha megítélsz, tudod mi lesz?
0: That's why you know sometimes in the court.
1: Ezért a bíróságom.
0: The judge.
1: Bíró.
0: Have to give judgment.
1: Ő neki ítélni kell.
0: But sometimes they're sweating.
1: De néha beleizzad.
0: Other said like this, another said like this, other said like this, and again they're checking and they say, oh my God, they come at home and the wife is so, why you come late and this is and your karma is stupid and this.
1: Az egyik azt mondja, a másik azt mondja, és a feleség otthon, a feleségnek otthon panaszkodik, hogy most mi legyen.
0: Woof, the brain of the judge is like a burning coal.
1: A bíró agya olyan, mint az égő szén.
0: So don't think and say the judges are not working good.
1: Ez nem lesz jó így.
0: They are afraid.
1: Félnek.
0: Not because of the people.
1: Nem az emberektől.
0: But their own karma.
1: Saját karmájuktól.
0: They don't want to do bad to anyone.
1: Senkinek nem akarnak rosszat tenni.
0: So how can you judge someone?
1: Hogyan ítélhetsz meg bárkit?
0: And that is that how the jiva, the soul is one.
1: A jiva, a lélek az egy.
0: Splits the soul. I have here lavender.
1: Itt van a levendula.
0: It's just little bit. But now this smell is in the whole hall.
1: De az egész teremben érezhető az illata.
0: And said, what is the smell?
1: Minek az illata?
0: Lavender.
1: Levendula.
0: Where is that?
1: Hol van?
0: I don't know.
1: Nem látom.

0: But in this hall, there's a lavender.
1: De a teremben érezhető.
0: Similarly, your energy, your souls, your thoughts, spread it in the whole universe.
1: Hasonlóképpen a energiád, a lelked az egész univerzumra kiterjed.
0: We can't hide us.
1: Nem tudunk elrejtőzni.
0: Therefore, we are, I don't know which good karma we had.
1: Nem tudom, hogy milyen jó karmáink lehetnek.
0: Or how God was merciful to us.
1: Milyen kegyelmes volt számunkra Isten.
0: We are thankful.
1: Hálásak vagyunk.
0: That God, or our father, or our mother, a God.
1: Isten vagy anyánk, apánk, Isten.
0: Gave us human life.
1: Emberi életet adott nekünk.
0: Do you know the value of the human life?
1: Tudod-e, milyen értékes az emberi élet?
0: We can't buy this.
1: Nem tudod ezt megvásárolni.
0: You cannot buy the human body again.
1: Nem tudod megint megvenni az emberi testet.
0: You can say, God, I give you billions of millions. Money I give me my body again, new.
1: Azt mondod Istennek, hogy adok neked millió milliárd dollárt, hogy kapjak egy új testet.
0: So we can't buy the money back our body.
1: Nem tudjuk megvenni a testünket.
0: And we can't rewind our body back.
1: És nem tudjuk visszavásárolni.
0: It is only the chance.
1: Csak ez az esély.
0: What I told you once, one lady was saying, you have yoga.
1: Mondtam már, hogy van a yoga.
0: Use it or lose it.
1: Használd vagy elveszíted.
0: So you have this beautiful yoga in daily life.
1: Van ez a gyönyörű yoga mindennapi életben.
0: Use it.
1: Használd.
0: Or with your criticized, lose it.
1: Vagy pedig elveszíted.
0: Finished.
1: Vége.
0: Where I will see you next time, I was walking near the one lake.
1: Egy tónál sétálok.
0: And when fish say,
1: egy hal így csinál.
0: I said, oh, I know you are here.
1: És mondom, hogy igen, ismerlek téged.
0: So we don't know, we go the fish. And other one comes and put a hook in your mouth and pull it out.
1: Más valaki meg horoggal kihalásza.
0: And this fish said,
1: azt mondja a hal.
0: Guruji, Guruji. Now I said, it's not in my hand.
1: Guruji panaszkodik, ahol én meg azt mondom, most nem az én kezemben van.
0: Because if I will tell this man, he will not give you up.
1: Mert hiába mondom ennek az embernek, nem enged szabadon.
0: And all of your throat is destroyed.
1: És már különben is a torkod megsebesült.
0: Doesn't matter.
1: Nem számít.
0: But the pain is not doesn't matter.
1: De a fájdalom.
0: That is. The main thing is that the pain.
1: A fájdalom.
0: And pain is what we call the punishment.
1: A fájdalom az büntetés.
0: Thanks to God.
1: Istennek hála.
0: If you believe or not, but I believe.
1: Ha hiszed, ha nem, én hiszem.
0: And Guruji used to say.
1: Guruji azt mondotta.
0: Next to God.
1: Isten után.
0: Is a doctor.
1: Jön az orvos.
0: Doctor will give injection. And have you pain? No, God, doctor, thank you.
1: Ad egy injekciót, és azt megkérdezi, fáj, azt mondom, nem, Istennek hála, nem.
0: May doctor cannot heal you.
1: Lehet, hogy nem gyógyít meg az orvos.
0: But this medicine which doctors have made this medicine.
1: De az a orvosság.
0: Blood the painkillers.
1: A fájdalomcsillapító.
0: It will kill many things others in the body also.
1: Sok minden egyebet is megöl, a szó vicc volt,
0: painkiller. But at the present, you have no more pain.
1: De nem lesz fájdalmad.
0: That is like a liberation.
1: Olyan ez, mint a felszabadulás.
0: So doesn't matter how doctors are doing.
1: Nem számít, mit tesz a doktor.
0: Some people say doctors are like a butcher.
1: Van, aki azt mondja, hogy az orvos olyan, mint a hentes.
0: But they are not.
1: De nem.
0: every doctor 99.9 they want to heal your
1: az orvosok

0: lerombolja a karmikus szenvedés megszünteti.
1: And it can come back.
0: Visszajöhet.
1: Till last minute second.
0: Az utolsó pillanatig visszajöhet.
1: When the soul goes out and you open your mouth.
0: Kimegy a lélek, kinyitod a szád.
1: Then God said, now you are in moksha. Hari Om.
0: Akkor most a moksába vagy Hari
1: Om. As long as you are in the body.
0: Amíg a testbe vagy.
1: You may do one karma again.
0: Megint csinálhatsz valami karmát.
1: So you cannot come to that moksha. That's it.
0: Nem juthatsz a moksába.
1: So as long as you are in the body.
0: Amíg a testbe vagy.
1: Enjoy your body.
0: Élvezd a tested.
1: Live very beautiful life.
0: Élj jó életet.
1: Eat good sattvic food.
0: Egyél szattvikus ételt.
1: Be kind to all creatures.
0: Legyél kedves minden élőlényhez.
1: Loving to the all humans.
0: Szeress minden embert.
1: Loving means not that you hug now.
0: A szeretet nem azt jelenti, hogy ölelgeted.
1: I go to the web in Szombathely.
0: Elmentem Szombathelyre.
1: And I love everyone.
0: Mindenkit szeretek.
1: And someone is coming, I said, I love you.
0: Jön valaki, megölelem. Szeretlek.
1: So love means not that you must go and hug.
0: A szeretet nem azt jelenti, hogy oda kell menni megölelni.
1: We send them our blessings.
0: Áldásunkat küldjük.
1: Our humble thoughts.
0: Alázatos gondolatokat.
1: Etc.
0: És így tovább.
1: So karma.
0: Karma.
1: It's not easy to get rid of it.
0: Az attól nem lehet megszabadulni.
1: And janama janama, it's rotating. Janama means life, born again.
0: A janama az forog, mindig újra születünk.
1: One life to other life, one life to other. The karma said, I have a time.
0: A egyik életből a másikba, és így tovább. A karma azt mondja, nekem van időm.
1: I don't count day, month, years, what we call the yugas.
0: Nem számolom a napokat, éveket, yugákat, mondja a karma.
1: Karma have peaceful time.
0: Van nyugodtan ideje.
1: The lawyer will just take money from you. They have a time.
0: Mint az ügyvéd, csak elveszi a pénzedet, neki van ideje.
1: Nem, it's okay. In 2 months you will have the bail.
0: Gyere vissza.
1: But in 2 months he have to go to the Tokyo.
0: 2 hónap múlva Tokióba kell menni.
1: So he said, it is postponed.
0: Elhalasztjuk.
1: You can't do anything.
0: Nem tudsz mit tenni.
1: And so our karma is relaxed in our body.
0: A karma lazít a testedben.
1: Your good things I will give you also, and bad things I will give you also.
0: A jó dolgot és a rosszat is megkapod.
1: Janama janama ka. In life to life.
0: Életből életbe.
1: So there is one bhajan very nice.
0: Van egy szép bhajan.
1: And in that bhajan is Kabir Das bhajan.
0: Kabir Das bhajanja.
1: That after death.
0: Halál után.
1: If I have to born again.
0: Ha megint meg kell szülessek.
1: Gurudev.
0: Ó Gurudev.
1: Let me be with you in your service.
0: Hadd legyek veled, hadd szolgáljalak téged.
1: Karma, so this human life is given us to purify all karmas.
0: Ezt az ember életet azért kaptuk, hogy kitisztítsunk minden karmát.
1: The bullet in the gun.
0: Puskagolyó.
1: And the word in your mouth.
0: És a szó, amit kiejtettél.
1: Is the same.
0: Ugyanaz.
1: A bullet can kill you.
0: Megölhet a golyó.
1: And one word can kill you.
0: És egy szó is megölhet.
1: That's it.
0: Ez az.
1: It's therefore.
0: Tehát.
1: The sweet words, good words, kind words.
0: Kedves szavak.
1: Then there will be no war in the world.
0: Akkor nem lesz háború.
1: We don't need all this atom bombs and this and that.
0: Nem lesz szükség az atombombára.
1: Why we are fighting?
0: Miért harcolunk?
1: Neighbor to neighbor.
0: Szomszédok egymással.
1: They are fighting.
0: Ha, küzdenek.
1: It's very easy to create the peace.
0: Nagyon könnyű békét teremteni.
1: But this is not a peace. This is a what you call.

0: the money.
1: De az nem béke, csak pénz.
0: So it is in my hands, my karma.
1: Az én kezemben van a saját karmám.
0: And in your hands is your karma.
1: És a te kezedben meg a te karmád.
0: That's it.
1: Ez az.
0: There was one story. Should I tell you a story? You like the story? It's very good, no?
1: Nagyon szeretjük a történeteket.
0: So there was in one village.
1: Egy faluban.
0: And very spiritual family.
1: Egy nagyon spirituális család volt.
0: And one sadhu came.
1: Jött egy sadhu.
0: So this family, the housewife.
1: A család, a feleség.
0: She ran and said, Guruji, Guruji, please come in my house.
1: Guruji, kérlek, gyere a házamba.
0: What a luck for us. And he went.
1: És oda ment.
0: She, her mother-in-law, father-in-law, husband, children, a whole joint families.
1: Az anyós, az após, a feleség, a férj, a gyerekek, az egész család.
0: Some people, they are families destroying.
1: Vannak emberek, akik nem szeretik a családot.
0: One child is in Tokyo, other child is in San Francisco.
1: Egyik gyerek Tokióban, másik San Franciscóban.
0: Other girl is in Johannesburg.
1: Az egyik lány Johannesburgban.
0: And one child is somewhere in Himalaya in the cave.
1: És van egy fiú meg a Himalájában valami barlangban.
0: And husband is in somewhere Middle East.
1: A férfi az valahol Közel-Keleten.
0: And wife is in Italy.
1: És a nő meg Olaszországban.
0: Very joint families.
1: Ez egy család.
0: So try to stay in your country.
1: Próbálj a te országodban megmaradni.
0: Try to stay for your families.
1: A családoddal maradni.
0: Your culture, your friends.
1: A te kultúrádban, barátaiddal.
0: That's very important.
1: Nagyon fontos.
0: That's called the United Families.
1: Ez az egyesült család.
0: But nowadays there's no education.
1: Manapság nincs nevelés.
0: For the family love.
1: A családi szeretetre.
0: Nowadays is only education for the money love.
1: Most csak a pénz szeretetére
0: go
1: nevelnek.
0: Go somewhere, get your titles, this, that, work there, get money, this.
1: Szerez ilyen olyan címeket.
0: And maybe time will come.
1: Lehet eljön az idő.
0: You have only right to give the birth to the child, that's all.
1: Lehet, hogy csak a nevet kell fölírni.
0: After the birth, they will tell her, hurry home, go.
1: Megszülöd a gyereket, és már el is megy,
0: and
1: harjom.
0: And they will take the child and anything. There are still people, they take away the child.
1: Vannak ilyen emberek.
0: Officially.
1: Hivatalosan.
0: Therefore, we should remain with the families.
1: Ezért ragaszkodjunk a családhoz.
0: So in this big family,
1: ez a nagy család a történetben.
0: One sadhu, one saint came.
1: Jött egy sadhu, egy szent.
0: And they asked for satsang.
1: Satsangot kértek tőle.
0: And also, of course, gave good meal.
1: És adtak neki enni.
0: And all were sitting and listening satsang. So silent.
1: Mindannyian csendben ültek, hallgatták a satsangot.
0: In English they said.
1: Angolul azt mondjuk.
0: Pin silent.
1: Hogy teljes csend.
0: And when after 2 hours the sadhu said, bless you, I go now.
1: 2 óra múlva a swami azt mondja, megáldalak benneteket, most megyek.
0: So he went.
1: Elment.
0: And the whole family is still sitting there.
1: És tovább ott ül a család.
0: And the house boss.
1: És a főnöke a háznak.
0: Grandmother.
1: A nagymama.
0: As long as the grandmother is, even she's half conscious.
1: Amíg a nagymama ott van, ha már csak félig
0: but
1: is
0: tudatos. Still you will say, grandmother, can we do this?
1: Akkor is azt mondod, nagymama, csinálhatjuk így?
0: And she will say, what is that? I don't know.
1: Nem tudom, miről van szó.
0: No, mother, all you give blessing.
1: Csak add áldásod, kérlek.
0: So we do adore our ancestors.
1: Imádjuk az őseinket, tiszteljük.
0: Like in the Pitraloka.
1: Mint a Pitralókában.
0: The many souls are hanging there.
1: Ott lóg sok lélek.
0: Like hanging in the tree, like Batman.
1: Mint ahogy a Batman a denevéren ember lóg a fán.
0: Yeah, they are hanging on like this. This is the Pitraloka.
1: Úgy lógnak ők a Pitralókában.
0: So this grandmother said.
1: Azt mondja ez a nagymama.
0: And everybody said yes, grandmother. The children said yes.
1: Mindenki azt mondja igen, nagymama.
0: And what they said it? Ah, 2 hours, as long as Swamiji was in our house.
1: 2 órát volt Swamiji a másik házban.
0: It was the diamonds raining.
1: Olyan volt, mintha gyémántok hullottak volna az égben.
0: The raining of the diamonds.
1: Gyémánt eső.
0: It means each word of the satsangs, each word is like a diamond.
1: Ez azt jelenti, hogy a satsang minden szava olyan, mint egy gyémánt.
0: So they may say, how we are lucky.
1: Milyen szerencsések vagyunk.
0: Blessed.
1: Áldottak.
0: How rich we are now.
1: Milyen gazdagok lettünk.
0: Because it was the sadhu saint came.
1: Jött egy sadhu, egy szent.
0: And diamonds was worshipping.
1: És gyémántokat hozott.
0: Wall to wall. They had one other some person in the house.
1: Háztól házig volt egy másik ház.
0: And that one what we call the prostitute.
1: És ott meg volt egy prostituált.
0: And she listened.
1: Ő meghallgatta.
0: Sadhu comes.
1: Jön a sadhu.
0: Diamonds raining.
1: Gyémántok esnek.
0: And I am so much do bad karmas, I don't know.
1: És nekem meg annyira rossz karmáim vannak.
0: And even I don't have one diamond.
1: Csak egy gyémántot szeretnék.
0: I will also invite sadhu.
1: Én is meghívom a sadhut.
0: That I will have diamonds also.
1: És akkor nekem is jut gyémánt.
0: She went to search some sadhu.
1: Elment keresni a sadhut.
0: The dress doesn't make a sadhu.
1: Nem a ruha teszi a sadhut.
0: It's not easy.
1: Nem könnyű.
0: So she was walking and going into forest.
1: Ott ment és az erdőbe elment a nő.
0: And there was sitting one sadhu there.
1: Ott ült egy sadhu.
0: And she said, this is a great sadhu.
1: Azt mondja a nő, igen, itt a nagy sadhu.
0: He have nothing. Only one dress.
1: Nem volt semmije, csak egy ruha.
0: Sitting in half shadow and half sun.
1: Fél árnyék, fél napon ült.
0: And doing tapasya.
1: És gyakorolt.
0: Because when she was coming, he sat very straight like this.
1: Mert amikor a nő jött, akkor nagyon egyenesen ült.
0: She said, this must be great guru.
1: Nagy mester, nagy guru.
0: She made pranam.
1: Pranamot gyakorolt.
0: She said, Maharaji.
1: Maharaji, Swamiji.
0: Gurudev.
1: Gurudev.
0: He Prabhu.
1: Ó, Prabhu.
0: My Lord.
1: Uram.
0: Please hear my word.
1: Kérlek,
0: my prayer.
1: Hald meg az imám.
0: Don't disturb me. Get up. Go out.
1: Ne zavarj, menj el.
0: This must be a strong, good sadhu. Again and again she's asking him.
1: Mind folyton kéri őt a nő.
0: He said, don't disturb me.
1: Azt mondja a férfi, ne zavarj.
0: I'm coming from Himalaya.
1: Himalájából jövök.
0: And I'm going now to the other mountains near Gujarat, beautiful holy mountain.
1: És a Gujarat melletti szent hegyre megyek.
0: Please, just come in my house and have your food.
1: Kérlek, gyere el a házamba, hadd adjak neked enni.
0: I don't go to eat anywhere.
1: Nem megyek sehova enni.
0: Please, today you have to cook. I am poor. I'm lost. I have no one. Only you.
1: Elveszett vagyok, senkim nincs, csak te, mondja a nő.
0: What is time?
1: Mennyi az idő?
0: It is 9 o'clock morning.
1: Reggel 9 van.
0: Okay, 11:30 I will come.
1: 11-kor megyek.
0: And I will stay only 45 minutes.
1: De csak 45 percet maradok.
0: I don't stay in anyone's house.
1: Többet nem maradok senki házában.
0: But Gurudev, 45 minutes, even the half hour is enough. Come, please.
1: Egy fél perc is elég, kérlek, gyere.
0: So she made good food.
1: Finom ételt készített.
0: And he came.
1: Eljött.
0: And she's serving the food.
1: Felszolgálta az ételt.
0: And he's eating.
1: Férfi megeszi.
0: And she's looking up.
1: A nő megnézi.
0: And again looking up. He said, what happened?
1: Mi történt? Kérdezi.
0: Oh, nothing. Please eat.
1: Kérlek, csak egyél.
0: Is that something?
1: Van valami baj?
0: Is something wrong?
1: Valami gond?
0: No, Gurudev, you came here, nothing will be wrong.
1: Eljöttél, semmi rossz nem lehet már.
0: Eat, please, eat.
1: Kérlek, egyél.
0: And again.
1: Megint így.
0: Is it what happening?
1: Mi van?
0: Gurudev, yesterday in this my neighbor's house.
1: Tegnap a szomszéd házában.
0: Even beggar sadhu came.
1: Jött egy koldus sadhu.
0: And as long as he was in this house.
1: És amíg abban a házban volt.
0: The diamonds was raining.
1: Gyémánt eső esett.
0: And you are so great tapasvi yogis.
1: Te meg olyan nagy tapas yogi vagy.
0: And already is 35 minutes. And nothing is coming.
1: Már 35 perc eltelt, és nem jön semmi.
0: He said, oh yes.
1: Aha.
0: Let me eat.
1: Hadd egyek, mondja.
0: And she's sitting.
1: Ott ül.
0: Gurudev, when will the diamonds fall?
1: Gurudev, mikor fognak leesni a gyémántok?
0: After that, he said.
1: Azt mondja a szádu.
0: Those bhaktas and those sadhus are different.
1: Azok a bakták és azok a száduk mások.
0: I know who are you.
1: Tudom, te ki vagy.
0: And I'm just a player.
1: Én csak megjátszom.
0: In your karma and in my karma no diamonds will fall.
1: Az én karmámban és a te karmádban nincs gyémánt.
0: If I will stay longer in your room.
1: Ha tovább maradnék a szobádban.
0: It will not come the diamonds, but the stones will come.
1: Akkor nem gyémánt jönne, hanem kövek esnének.
0: Bye bye.
1: Bye
0: bye. I was hungry 2 days. That was a good eating. I know you very good.
1: Én nagyon jól ismerlek, ez volt a tanítás.
0: And so is making dress or something doesn't make you sannyasi, sadhus or guru or something. You have to have tapasya.
1: A ruha nem tesz sannyasivá, guruvá, tapasya szükséges.
0: You are all can be sadhus, you are.
1: Mindannyian száduk lehettek.
0: With the cloth not.
1: De nem a ruhával.
0: But with that inner qualities.
1: Hanem a belső minőségekkel.
0: And that is what we should come. We should practice.
1: Ezért kell gyakoroljunk.
0: But first it is said.
1: Először azt mondják.
0: Pehla sukh nirogi kaya. The first happiness, first joy is good health.
1: Az első boldogság az egészség.
0: And for good health, we have to do. First, we have to change our way of eating.
1: Az egészség érdekében először a táplálkozásunkat kell megváltoztassuk.
0: It is which are food what we call three qualities.
1: A három minőség az ételben.
0: Sattva, rajas and tamas.
1: Sattva, rajas, tamas.
0: So which qualities we have?
1: Milyen minőséget veszünk
0: magunkhoz? How food come to us?
1: Hogyan jön az étel számunkra?
0: How must we eat?
1: Mennyit eszünk?
0: How must we digest?
1: Mennyit emésztünk meg abból?
0: Etc.
1: És így tovább.
0: And there are these five different kind of food.
1: Ötféle különböző étel.
0: The air.
1: Levegő.
0: The space.
1: Tér.
0: The water.
1: Víz.
0: The earth.
1: Föld.
0: All this
1: mindez
0: is the nourishment.
1: Táplál minket.
0: From that our body is surviving.
1: Így él túl a testünk.
0: That's first, and that's what we call Ayurveda.
1: Ezt hívjuk Ayurvédának.
0: Ayu means the life.
1: Ayu azt jelenti élet.
0: That the expand of the life. If you are living,
1: ha élsz,
0: 200 years.
1: 200 évet.
0: That's your life.
1: Az a te életed.
0: So that's called Ayu.
1: Az a te ájud.
0: Ayush. It means healthy and happy body.
1: Egészséges, boldog test.
0: Ayush, Ayurveda have no medicine.
1: Az Ayurveda az nem orvosság.
0: Don't think that Ayurveda have medicine and I will be healthy.
1: Ne gondold, hogy gyógyszert kapok és majd jól leszek.
0: There is no injection.
1: Nincs injekció.
0: But all what you will get Ayurveda even in a capsule, that is a diet.
1: Egy kapszula, amit kapsz, az az étkezés.
0: That is the nourishment.
1: Diéta.
0: So Ayurveda will give you essence from the nature.
1: A természet esszenciáját adja az Ayurveda.
0: And it will slowly, slowly, slowly develop in your body.
1: Lassacskán fejlődik a testedben.
0: But don't say allopathic medicine is not good.
1: De ne mondd azt, hogy az allopatikus orvoslás az nem jó.
0: That is very wrong.
1: Az nagyon rossz.
0: We need spot medicine.
1: Szükség van az azonnali orvoslásra.
0: And Ayurveda cannot do anything for us on the spot.
1: És az Ayurveda nem tud ott azon a helyen bármit is tenni.
0: You know what means spot?
1: Tudod, mi az a hely?
0: Who knows? Hand up.
1: Tegye föl a kezét.
0: Okay, very good. Spot means you have accident.
1: Van egy baleset.
0: And you are broken many bones.
1: Sok csontod eltörik.
0: And pain.
1: Fájdalom.
0: Now Ayurveda will come.
1: Most jön az Ayurveda.
0: It will not help so much.
1: De az nem sokat segít.
0: But allopathic doctor will come.
1: De az allopatikus orvos jön.
0: And give injections.
1: Ad injekciót.
0: And then even he will put hand like this and like that, no pain, and bring in the hospital.
1: És már nem fáj.
0: That is spot medicine.
1: Ez az azonnali orvoslás. Sürgősségi orvoslás.
0: Or you take Ayurveda.
1: Vagy Ayurvédát csinálsz.
0: But you have to suffer.
1: De akkor szenvedsz.
0: And you will die on the spot.
1: És meghalsz azonnal, sürgősen.
0: Because you had Ayurveda medicine. Because the pain and this and that. So my dear.
1: Kedvesem.
0: One hand.
1: Egyik kéz.
0: And the second hand.
1: És a másik.
0: Ayurveda.
1: Ayurveda.
0: Allopathic.
1: És az allopátiás.
0: Thanks to God.
1: Istennek hála.
0: That this science.
1: Ez a tudomány.
0: Have developed. And allopathic is the imitation of the Ayurveda.
1: Kifejlődött a tudomány, és az allopátia az Ayurveda utánzása.
0: Any kind of medicine you get from the allopathic.
1: Bármilyen allopátiás orvosság.
0: It has a name, what you call the the language Latin.
1: Latin nyelven, letán is.
0: And Ayurveda, Sanskrit.
1: És a Ayurveda meg Sanskrit.
0: But when you compare, both are the same.
1: De ha összehasonlítod, ugyanaz.
0: So, that is also coming from Ayurveda.
1: Az is az Ayurvédából jön.
0: But it is manipulated in different things.
1: De másképp manipulálják.
0: So better to eat the normal, don't manipulate it. But when urgently, we shall take the allopathic medicine.
1: De sürgős esetben be kell vegyük az allopátiás orvosságot.
0: That's it. Erről when you don't get a proper guru,
1: ha nincs megfelelő gurud,
0: then at least you should not that, how do you say, criticize, at least you can any bhajan sing.
1: Akkor legalábbis sing the bhajan. Ne kritizálj valamilyen bhajan éneklést.
0: Or some mantras.
1: Vagy mantrát.
0: Or some kirtans.
1: Kirtant.
0: Have something, it will hold you.
1: Mert az megtart téged.
0: And you will come there.
1: És eljutsz majd oda.
0: Understand?
1: Értitek?
0: The diamonds washing, the brushy.
1: Esnek a gyémántok.
0: Diamonds. What is that?
1: Mi
0: diamonds
1: az?
0: Of the wisdom.
1: A bölcsesség gyémántja.
0: Every word from your mouth, sweet words.
1: Az a édes szavaid.
0: You said, my dear, my darling.
1: Kedvesem.
0: Then other will say yes. But don't tell your wife.
1: De nem mondd a feleségednek.
0: When she's angry. And don't say, my dear darling, stupid.
1: Amikor dühös, nem mond neki azt, hogy kedvesem.
0: Get out of my kitchen.
1: Mert azt mondja, hogy hülye vagy, menj ki a konyhából.
0: You must know the temperament.
1: Tudnod kell a temperamentumát.
0: Situation.
1: Meg a helyzetet.
0: So where, what we should do.
1: Mikor mit tegyünk?
0: That's it. You know, you know very well.
1: Nagyon jól tudjuk.
0: The man is a man.
1: A férfi, férfi.
0: Doesn't matter, please. Let me for one minute, let be the man the best.
1: Egy percig.
0: Yes? So, the man is the brain. Deciding.
1: Ő neki agya van, dönt.
0: Wife is not there. Wife have no work there here.
1: A feleségnek itt nincs.
0: But wife is the neck.
1: Hanem, tehát a férj, a fej, a feleség, a nyak.
0: Man have nothing, no power with the neck.
1: A férjnek nincs nyaki ereje.
0: So, man decides.
1: A férfi dönt.
0: But wife will say yes or no.
1: De a feleség mondja, hogy igen vagy nem.
0: The brain, whole brain is in the hand of the wife.
1: Az egész agy a feleség kezében van.
0: Yes. So if she said, if she don't move at all,
1: ha nő nem mozdul,
0: the wife is dog fall in the cold water. Yes. So both have to come. That's it means. That's why Ida and Pingala.
1: Az Ida és a Pingala.
0: Intellect and the heart.
1: Az intellektus és a szív.
0: Together have to come.
1: A kettő együtt kell legyen.
0: And so in this body,
1: ebben a testben,
0: God have made that, what Holy Guruji said.
1: Ahogy Holy Guruji mondja, Isten.

0: Oh, my brother sadhus.
1: Oh, sadhu testvérek.
0: My bungalows, my coach is so wonderful.
1: Az én bungalóm, kocsim
0: olyan
1: gyönyörű.
0: In which I sat many, many times.
1: Sokszor ültem benne.
0: Very comfortable.
1: Nagyon kényelmes.
0: And then there are many, many mind and buddhis and vivekas and everything describing inside.
1: Leírja az elmét, buddhit, vivekát.
0: So similarly, in our body,
1: testünkben,
0: different energy.
1: Különböző energiák.
0: So there is 72,000 nerves in the body.
1: 72,000 ideg van a testben.
0: 72,000 nerves in our human body.
1: 72,000 ideg az emberi testben.
0: Very fine, from millimeter to second, this different functions changing.
1: Milliméter töltrésze különböző funkciók.
0: According to yogic anatomy,
1: a yogikus anatómia szerint
0: 72,000 nerves.
1: 72,000 ideg.
0: And from there, four they are most important.
1: És négy ebből a legfontosabb.
0: Ida, Pingala and Sushumna.
1: Ida, Pingala, Sushumna.
0: And balancing, protecting the Ida, Pingala, Sushumna.
1: Kiegyensúlyozza, védelmezi Ida, Pingala, Sushumna.
0: Is protected and kept in balance.
1: Védelmezi, kiegyensúlyozza.
0: Így a Vajranadi.
1: A Vajranadi a negyedik.
0: And that Vajranadi is that means the in the whole body as a immunity.
1: Ez az immunitás az egész testben.
0: So Sushumna also can become ill.
1: A Sushumna is megbetegedhet.
0: If there is no power of the Vajranadi.
1: Ha nincs erő a Vajranadiban.
0: And therefore Vajranadi and Vajranadi also known as Banknal.
1: Úgy is hívják Banknal.
0: So nal means a pipe.
1: A nál az egy cső.
0: Banknal, this is a Sanskrit word.
1: Sanskrit.
0: We can look one day.
1: So.
0: And that yogi.
1: Az a yogi.
0: Who make this sadhana.
1: Aki ezt a szádanát végzi.
0: But still, Ida, Pingala, Sushumna will not make you that one.
1: De az Ida, Pingala, Sushumna nem teszi meg.
0: But you have to enter into the Banknal.
1: De be kell lépjél a Banknádba.
0: Then you will find, you will search Banknál.
1: Akkor megtalálod.
0: And from this Banknál,
1: ebből a Banknálból,
0: in this modern system,
1: a modern rendszerben,
0: what they made, they call the one word I will tell you, it will come in my mind.
1: Van erre egy szó.
0: And there can be searched anywhere, everything.
1: Kereshet mindenhol mindent.
0: And similarly, like in the computer,
1: hasonlóan a számítógépben,
0: that is also developed from that part, that Banknál.
1: Ott is van egy ilyen rész, mint a Banknál.
0: All the systems.
1: Ezek a rendszerek.
0: And so, from this, again we have to come.
1: Innentől megint.
0: If we understand the science of yoga.
1: Ha megértjük a jóga tudományát.
0: And yogic anatomy.
1: A jogikus anatómiát.
0: That is indescribable.
1: Akkor az leírhatatlan.
0: What our modern science have discovered.
1: Amit felfedezett a modern tudomány.
0: That's only 15%.
1: Az csak 15%.
0: 85% still.
1: 85% még.
0: We human have not discovered that.
1: Nem fedezte föl az emberiség.
0: But that yogi can do it.
1: De a yogi megteheti.
0: And that one can come as what we call from yugas and yugas, see the yogis are still there.
1: Yugákon, yugákon keresztül a yogik még mindig itt vannak.
0: So, therefore, this one kriya.
1: Ez az egy kriya.
0: We will have. And you should, everyone you can practice.
1: Mindenkinek kéne gyakorolni.
0: So this is from the navel.
1: A köldökből.
0: The lower energies and upper energies.
1: Az alsó és felső energiák.
0: Prana and apana.
1: Prana apana.
0: And from this prana apana.
1: Prana apana.
0: From Manipur.
1: Manipurból.
0: Immediately comes the heart.
1: Azonnal következik a szív.
0: And what is the name of the chakra in the heart?
1: Mi a szív csakra neve?
0: Anahata.
1: Anahat.
0: And what means the anahat?
1: Mit jelent az?
0: In Austrian dialect they say anahat. The
1: így
0: ana.
1: Így mondjuk one. Osztrák nyelven mondjuk.
0: Anahat, no. But anahat means limitless.
1: Azt jelenti határtalan.
0: No boundary.
1: Nincs határ.
0: No limitations.
1: Nincs behatároltság.
0: That's called anahat.
1: Ez az anahat.
0: And what is anahat? It is a sound.
1: Ez egy hang.
0: And what is the sound? Endless.
1: Mi a hang? Végtelen.
0: My so many lectures which you have.
1: Az a sok előadás, ami megvan nektek.
0: All is in the space.
1: Mindez a térben
0: in
1: van.
0: This 57

0: Now, from the navel to the anahat to Vishuddhi.
1: A köldökből az anahaton keresztül a Vishuddhiba.
0: It goes to Amrita Bindu.
1: Az Amrita Binduba
0: megy. And Sahasrara Chakra.
1: És a Sahasrara Chakrába.
0: From that it comes back to this three nadis.
1: Ott onnan visszajön a
0: Ida, három Pingala and Sushumna.
1: Ida, Pingala, Sushumna.
0: Through the Agya Chakra.
1: Az Agya Chakrába.
0: There it opens then the space.
1: Azután ott kinyílik a tér felé.
0: From there you dive in.
1: Onnantól belemerülsz.
0: And we come again to the Manipur Chakra.
1: És visszajutsz a Manipur Chakrába.
0: So the Om and Ram.
1: Az Om és a Ram.
0: Om is everything.
1: Az Om minden.
0: But within that is that mantra.
1: Benne az a mantra van.
0: The Bija mantra of the Manipur is.
1: A Bija mantra, a Manipur Bija mantraja a Ram.
0: And so, like this.
1: Hasonlóan.
0: You listen.
1: Figyelj.

0: Very good.
1: Nagyon jó.
0: It will take, we have more techniques in it. So actually the Om is in Sahasrara.
1: Az Om a Sahasrában van.
0: And Ram is Manipur.
1: És a Ram a Manipurban.
0: Read the human powers in humans.
1: Elolvashatod a rejtett erők az emberben
0: and
1: könyvben.
0: And read all petals, study very exactly.
1: És tanulmányozz pontosan, hogy mi van írva a különböző szirmokra.
0: 52 letters of alphabet.
1: Betű az ABC.
0: Devanagarik.
1: 52.
0: And but these are our vibration in the human body.
1: Ezek a rezgések az emberi testben.
0: If we concentrate and give our attention to all these chakras.
1: Hogyha koncentrálunk, figyelünk az összes csakrára.
0: That is awakening of the Kundalini.
1: Mindez benne van.
0: When the Kundalini awakes, there is no any feeling vibration.
1: Amikor a Kundalini felébred, nincsen ilyen rezgés.
0: There is no cobra coming up.
1: Nincs egy olyan, hogy a kobra feljön.
0: Don't worry.
1: Ne aggódj.
0: But of course, if you want to have a cobra.
1: De ha persze akarod a kobrát.
0: In Jnana Ashram we have many.
1: A Jnana Ashramban sok van.
0: So you can rent it one.
1: Kölcsönözhetsz egyet.
0: So this is inner vibration.
1: Ez egy belső
0: and
1: rezgés.
0: That's how then it is said that doesn't matter if you become a sannyasi or no sannyasi, you are inside like read in Lilamrit Mahaprabhuji's

0: सदाशिवसमारम्भं शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः Salutations to Cosmic Self.
1: Tiszteletem a kozmikus önvalónak.
0: Salutations to Srila Prajjisati Pit Parampara.
1: Tiszteletem az Alak Purujit Paramparának.
0: My honorable pranams to our beloved Gurudev, His Holiness Vishwaguru Mahamandeshwar Maheshwaranand Puruji.
1: Pranam, őszentsége, Gurudev Paramaswami Maheshwaranandának.
0: Om Namo Narayana to the sannyasis present here.
1: Om Namo Narayana jelenlévő sannyasoknak.
0: Hari Om and good evening to all of you who are present here, and much love and many blessings from Gurudev who are watching on webcast.
1: Hari Om, üdvözletem mindenkinek, aki itt jelen van. Gurudev sok áldása az én szeretetem nektek és mindazoknak, akik nézik ezt a közvetítést a webcaston webről.
0: It's amazing how quickly the time passes.
1: Fantasztikus, milyen gyorsan repül az idő.
0: But at least the time passes.
1: De legalább múlik.
0: Because sometimes we feel that the time has stopped.
1: Mert néha úgy érezzük, hogy megállt az idő.
0: It's not moving.
1: Nem megy előre.
0: And sometimes we feel that the time is moving too fast.
1: És néha pedig úgy érezzük, hogy túl gyorsan repül.
0: But basically that shows our mental state.

0: mind.
1: Ez az elmállapotunkat mutatja.
0: When we are enjoying something, when we are happy about something,
1: mikor élvezünk valamit, örülünk neki,
0: then that time flies.
1: Akkor repül az idő.
0: And when we are in a troublesome situation,
1: mikor valami bajban vagyunk,
0: when we feel that our life is not right,
1: úgy érezzük, hogy nincs rendben az életünk,
0: everything is left.
1: Akkor minden ott marad.
0: Because right isn't not right.
1: Minden, akkor ez megint szójáték, mert a right az angol azt is jelenti, hogy jó meg, hogy then jobb, tehát, hogy balra megy minden.
0: Then the time goes so slow.
1: Akkor annyira lassan bánszorog az idő.
0: But basically it's not that the time has gone faster or slower.
1: De valójában nem arról van szó, hogy az idő megy lassabban vagy gyorsabban.
0: It's not that our pace of speed of how we are working with things has gone faster or slower.
1: És nem az, hogy valamit mi gyorsabban vagy lassabban csinálunk.
0: But basically it is just saying that when we are stressed, when there is too much work, too many things, our mind is so occupied, but it's not happy, it's not in peace.
1: De amikor stresszesek vagyunk, túl sok a dolog, akkor annyira elfoglalt az elménk, hogy nincsen békében.
0: And when we are enjoying something, we enjoy it so much that we forget about time and space.
1: És amikor valamit nagyon élvezünk, akkor el is felejtkezünk az időről és a térről.
0: So it really depends on us how we take, how we use our time.
1: Tehát ez valójában tőlünk függ, hogyan vesszük és hogyan érzékeljük az időnket és használjuk.
0: Because this time what we have,
1: mert az az idő, ami megvan nekünk,
0: it's very precious.
1: Nagyon értékes.
0: Ya manushya jeevan bada anmol hai, ise vyarth nahi gavana chahiye. This human birth is very precious.
1: Ez az emberi születés igen értékes.
0: But half of our lives, or more than half of our lives, we spend in useless things.
1: Ám az életünk felét, vagy még több részét is haszontalanságokkal töltjük.
0: Out of our 24 hours, how many hours do we spend on sleeping?
1: A 24 órából mennyit alszunk?
0: That's why I don't sleep much.
1: Ezért ne aludj túl sokat.
0: Because in our day we can do so many things.
1: Mert a nap során olyan sok mindent megtehetünk.
0: But it depends on our will.
1: De ez a mi akaratunktól függ.
0: Where there is a will, there is always going to be a way.
1: Ahol akarat van, ott út van. Út is van mindig.
0: But many a times there is no will. Iccha shakti is dead.
1: De sok esetben nincsen akarat, halotta az iccha shakti.
0: Because the power of this iccha shakti, the power of manifestation is very powerful.
1: Mert hogy az iccha shakti, a megvalósítási erő, az igen erőteljes.
0: That's why taking a sankalpa, making a promise is very important.
1: Tehát szankalpát tenni, ígéretet tenni nagyon fontos.
0: When we do puja, when we do our mala, mantra diksha, when we get kriya, anywhere and everywhere, we have sankalpa.
1: Mikor pujat végzünk, a mantra beavatásnál, a kriya beavatásnál, mindegyik esetben sankalpa jelen van.
0: Because many a times our own self-esteem is very low.
1: Mert akkor az önbecsülésünk általában kicsi.
0: We don't believe in ourselves enough.
1: Nem hiszünk magunkban eléggé.
0: Then at least when we take a sankalpa,
1: és legalább amikor sankalpát hozunk,
0: then it's a word which we gave to the God, to Gurudev, to whoever.
1: Akkor szavunkat adtuk Istennek, Gurudevának, akárhogy.
0: And at least from that we feel, okay, I need to do something.
1: És akkor úgy érezzük, hogy hát rendben, valamit most már csinálnom kell.
0: And even take after taking sankalpas, many of us can't really stick with it.
1: De sokan a sankalpa után sem tudják csinálni.
0: Because that dhrada nishchaya, that iccha shakti within us, that is not fully present.
1: Mert nincs bent, meg bennünk teljesen az akaraterő, az iccha shakti.
0: Because there is too less of belief and faith, not only in them, but in ourselves most of all.

0: Every human being has that much buddhi and viveka that it can give creature around us.
1: Mert minden emberi lényben megvan az a buddhi és a viveka, hogy könyörületes tud lenni minden élő lény iránt, képes rá.
0: It can be humans, it can be any animal, but when we feel that compassion and love towards ourselves, we are more capable to give it further to them.
1: Lehet az egy ember, vagy valamilyen más élőlény, de hogyha kegyelmesek vagyunk magunk iránt, akkor mások iránt is együttérzőek tudunk lenni.
0: What are some things that are holding us back?
1: Mi az, ami visszatart bennünket?
0: Nothing is holding you back?
1: Semmi se tart téged vissza.
0: Fear of what?
1: Mitől?
0: Everything. Example.
1: Mindentől például.
0: Failure.
1: A hibázástól. Okay.
0: Failure. If failure comes,
1: hogyha
0: what will happen?
1: Mi történik?
0: Disappointment. If we fail, we feel like we are going to disappoint someone else, right?
1: Mert úgy érezzük, hogy valakinek csalódást okoztunk.
0: Is it ever that we feel disappointed on ourselves because of failure, or it's more because of the expectations and the pressure of others?
1: Vagy pedig saját magunknak okozunk csalódást az elvárásainknak. Melyik a nagyobb, hogyha mások nyomása, vagy a saját elvárásainkban, ha csalódunk?
0: Interactive satsangs, my dear.
1: Interaktív satsang, ez kedveseim.
0: Others, from others or ourselves.
1: Hogyha mások csalódnak bennünk, vagy ha magunk.
0: Ourselves.
1: Ha magunk, akkor.
0: At least whenever I had fear, I always had from Swamiji, not from myself.
1: Legalábbis én úgy vagyok, hogy én Swamiji-től félek, és nem magamtól.
0: Because I know that what I will do, I can do it no problem, but I don't know always if it's satisfying or pleasing him.
1: Mert amit csinálok, azt csinálom, de nem tudom, hogy ő elégedett lesz-e vele.
0: But that's what we need to get to, that doesn't matter what happens, we won't go back, we won't be fearful from these things.
1: De azt kell megvalósítanunk, hogy ne lépjünk vissza, ne féljünk dolgoktól.
0: It's easy to say, don't be afraid, don't be scared, all is good.
1: Könnyű kimondani, hogy ne félj, minden rendben lesz.
0: But to implement it in our own lives, that is a whole different story.
1: De megvalósítani ezt a saját életünkben, az egy egész más történet.
0: I can say it's easy for me.
1: Azt mondhatom, hogy nekem könnyű.
0: Or it's easier for someone else.
1: Vagy valaki másnak.
0: But our wiring and programming is done very differently for individually, each and every one of us.
1: De mindenki egészen másképpen van húzalozva belőle.
0: But I know if a lazy person like me can do it.
1: Hogyha tudom, hogy egy lusta ember, mint én meg tudja csinálni.
0: Then I think anyone can do it.
1: Akkor azt gondolom, hogy bárki képes rá.
0: And it's easy.
1: Könnyű.
0: And life becomes much more peaceful.
1: És akkor sokkal békésebb leszel.
0: Because after all these things, after hearing 100 people saying what opinions they hold.
1: Mert miután hallod, hogy a sok-sok ember százan különböző dolgokat mondanak.
0: The best parts are like when the stories are created around something. That's the most juiciest stuff.
1: Az a legérdekesebb, mikor történeteket költenek.
0: Why?
1: Miért?
0: It gives us adrenaline, it gives us fun.
1: Adrenalin, meg szórakoztató.
0: Or it helps us forget about our own things because we are enjoying more talking about someone else.
1: És akkor elfelejtjük a saját dolgainkat, mert módunk van valaki másokról beszélni.
0: And the best part with fire or these things is
1: a legjobb dolog a tűzzel és ezekkel a dolgokkal,
0: it spreads fast,
1: hogy gyorsan terjed.
0: And when it spreads, it circles around everywhere.

0: És körül zár mindent.
1: And it comes back.
0: Visszatér.
1: Like a boomerang.
0: Visszajön, mint a boomerang.
1: And then sometimes I hear to them and I was like, wow, I didn't even know that about myself, but okay.
0: És amikor ezt így visszahallom, akkor azt mondom, hú, ezt nem is tudtam magamról, de hát ez van.
1: I'm discovering new things about myself every day here.
0: Itt minden nap felfedezek új dolgokat magamról.
1: But not from self-discovery meditation.
0: De nem az önvizsgálat meditáció által.
1: But because of gossips which are happening around.
0: Hanem a pletykák, amik itt zajlanak.
1: And that doesn't happen because of boredom or because we have nothing to do.
0: És ez nem azért van, mert unatkozunk és nincs mit csinálni.
1: That happens because we are not complete within ourselves.
0: Hanem azért, mert nem vagyunk teljesek saját magunkkal.
1: If we have that completion, that purnata, that santushti, that santosha within us, then we won't even have the time or the nerves to go around to think about other people.
0: És hogyha teljesek vagyunk magunkkal, megelégedettek, akkor sem időnk, sem kedvünk nincsen mások dolgaival törődni.
1: I don't feel bad with these things, but I realize that I can put myself above those things.
0: Nem érzem rosszul magamat ezektől a dolgoktól, felül tudok emelkedni rajta.
1: Before these things would affect me.
0: Korábban zavartak.
1: Now not anymore.
0: Már nem.
1: Why?
0: Miért?
1: Because I know the truth, he knows the truth, that matters to me. Rest, the world can say whatever they want.
0: Mert én tudom az igazságot, ő tudja az igazságot, a világ többi része meg azt gondol, amit akar.
1: And it's fun to me to enjoy the show.
0: És szórakoztató nekem, ha nézem az előadást.
1: But I'm not saying it for myself, I'm saying it for the inner peace of others.
0: De ezt nem magam miatt mondom, hanem azért mondom, hogy másoknak békéje legyen.
1: We need to find satisfaction with what we do.
0: Meg kell találjuk az elégedettséget abban, amit csinálunk.
1: And then automatically the focus will shift from others to ourselves.
0: És akkor másokról a fókuszunk átmegy saját magunkra.
1: What do I always say? When you point one finger to others, three fingers are still pointing to yourself.
0: Hogy szoktam ezt mondani? Mikor valakire mutogatsz, a mutató ujjaddal, a másik három ujjad az magad felé mutat.
1: And the best part is, if we would be perfect, we would be gods. So obviously we are not perfect, so we are humans. Humans make mistakes, humans learn from their mistakes, humans grow from their mistakes, and we are proud to do that, because we are proud to be humans.
0: És a legjobb ebben, hogyha tökéletesek lennénk, akkor istenek lennénk, de emberek vagyunk, és az emberek pedig hibákat követnek el.
1: And if you embrace that and move forward, that means you are accepting yourself.
0: És hogyha ezt elfogadod, az azt jelenti, hogy elfogadod magadat.
1: And if it erases immediately, before when I used to hear, oh, I heard this, I heard that, immediately, how dare you? This anger comes inside. Now, what anger?
0: És akkor, hogyha ilyen olyan dolgot hallasz, akkor azonnal feljön az, hogy mérges leszel, hogy mersz ilyeneket mondani, megtenni.
1: The best part is when you're angry at someone, it's not harming them.
0: A legérdekesebb ebben, hogy amikor valakire mérgesve vagy, az nem őt bántja.
1: The anger, the jealousy, the envy, these things will first kill us before killing the other one.
0: A düh, a féltékenység, a kapzsiság az először minket öl, mint hogy őket.
1: And that's why the greatest thing that we can do is forgive.
0: Tehát ezért a legnagyobb dolog, amit megtehetünk, a megbocsátás.
1: Not for the peace of others.
0: Nem mások békéje kedvéért.
1: But peace for ourselves.
0: Hanem a saját békénk kedvéért.
1: Because when we forgive someone,
0: mert ha megbocsátasz valakinek,
1: we are letting go of that holding which we are holding within our hearts, within our mind, within ourselves.
0: Mert akkor elengeded azt a dolgot, ami fogva tartja a szívedet, az elmédet, téged.
1: And that lets go of those inner clinginess.
0: elengeded azokat a belső hangokat.
1: We cling on things very easily.
0: Nagyon gyakran rezonálunk dolgokra.
1: We get very easily attached.
0: Nagyon könnyen tudunk ragaszkodni.
1: But we don't get very easily detached.
0: De nem tudunk könnyen elengedni. Mindig kapaszkodunk valamibe, belső kapaszkodás.
1: So if attachment is easy, then detachment is also easy, because it's the same process, just reverse it around.
0: De hogyha könnyű neked a ragaszkodás, akkor az elengedésnek is könnyűnek kellene lennie, hiszen az ugyanaz fordítva.
1: But the problem is, we believe that we own.
0: De a baj az, hogy azt gondoljuk, hogy ez az enyém.
1: It can be a human being.
0: Lehet egy ember.
1: It can be any object.
0: Valami tárgy.
1: It can be emotions.
0: Egy érzelem.
1: It can be anything.
0: Bármi.
1: But the mistake that we do is that we believe that is mine.
0: De azt a hibát követjük el, hogy azt hisszük, hogy ez az enyém.
1: When we can differentiate and realize that this I is just the observer, not the doer.
0: De hogyha megtesszük azt a különbséget és rájövünk, hogy ez az én, ez then, csak a megfigyelő, nem a cselekvő.
1: Then it will be easier for us to let go.
0: Akkor sokkal könnyebbé válik számunkra elengedni.
1: Because when something comes to us, we will not be like, oh, this is mine, I own this.
0: És mert azért, mert akkor, ha valami jön hozzánk, akkor nem fogjuk azt gondolni, hogy ez az enyém.
1: But we'll be more thankful to the universe, to Gurudev, to whoever, that we got this opportunity, we got this object, let us take whatever we can from it, let us learn whatever we can from it, let it serve us till whenever it does, let us serve them till whenever it does. But the nature of this universe is what comes shall go.
0: Mert akkor úgy tudunk gondolkozni, hogyha valami jön hozzánk, akkor azt használjuk egy ideig, adunk belőle, de tudatában vagyunk annak, hogy ebben az univerzumban semmi sem állandó, mindent el kell engedni.
1: And just to make us stronger,
0: hogy erősebbek legyünk,
1: just to test our patience,
0: hogy próbára tegyük a türelmünket,
1: as soon as we get attached full on,
0: amint ragaszkodunk,
1: that time suddenly the circumstances, the things happen that whatever that thing is, it can be a car, it can be a phone, it can be a person, it is taken away.
0: Amint ragaszkodni kezdünk valamihez, lehet az egy autó, egy telefon, egy személy, akkor azt elveszítjük.
1: As soon as we get too comfortable with something,
0: ha túl kényelmesebbe belehelyezkedünk valamibe.
1: Remember how many times you came to India?
0: Hányszor jöttetek Indiába?
1: And finally you settled down and got comfortable in Jaran or in some ashram.
0: Végül megérkeztek és kényelmesen elhelyezkedtek Jadamban vagy valamelyik ashramban.
1: And as soon as our mind said, oh, finally now I will relax, I unpacked everything, I washed everything.
0: És végül, amikor megérkezel, azt mondom, hogy na most lazíthatok, kipakoltam mindent, kimostam mindent.
1: Then Swamiji, one night that evening in satsang, chalo, tomorrow we are going there.
0: Akkor egy este jön Swamiji, és azt mondja, gyerünk.
1: That's why till today also, since 2 years since I started traveling with him, I don't unpack things out of my suitcase. I live out of my suitcase.
0: És ezért a tegnapi napig az úgy volt, mindig amikor vele utaztam, hogy sose pakoltam ki a bőröndömet.
1: It's easier.
0: Könnyebb úgy.
1: You take out a cloth, you wear it, you put it for washing, you take out the other one. When that is washed, you put it back in the suitcase. When you need to go, you're ready in 5 minutes and you can go.
0: Ugyanis azt a ruhát, amit föl akarsz venni, azt kiveszed, a másikat a mosás után már mindjárt visszateszed, és ezért, hogyha hirtelen menni kell, akkor 5 perc alatt el tudsz indulni.
1: And even if the suitcase gets lost at the airport, we know that no problem, that is not ours, let it go.
0: De
1: in the worldly world, it is ours. But if we are not so attached with it, let it go.
0: És hogyha még

0: la mime.
1: And we don't have something, we have everything.
0: De nem arról van szó, hogy nincs valamink, hanem mindenünk megvan.
1: Because when we have Guru Kripa, then the disciples are not only in Ananda, but in Paramananda.
0: Mert ha megvan nekünk a Guru Kripa, akkor a tanítvány nem csak Ánandában van, hanem Paramanandában.
1: Ananda, happiness we can get from so many things that we do.
0: Az Ánandát, az örömöt sok mindenféle tevékenységből elnyerhetjük.
1: But not only experiencing bliss, but experiencing that ultimate bliss, that Paramananda, that we can only experience with progressing further in our spiritual development while being aware and aligned with the Dharma.
0: De nem csak az Ánandát, hanem a Paramanandát, azt csak úgy nyerhetjük el, hogyha haladunk a spirituális utunkon teljes tudatossággal.

0: Jók az életünket.
1: Let's be more focused on ourselves.
0: Jobban figyeljünk magunkra.
1: And let us remember, we are all like this Hanumanji who forgot all his siddhis.
0: És olyanok vagyunk, mint Hanumanji, aki elfelejtette az összes siddhiét.
1: We forgot the potential of this human life.
0: Elfelejtettük ennek az életnek a lehetőségét.
1: And Gurudev is like that Jambavant, that bear.
0: A Gurudev olyan, mint Jambavant volt, a medve.
1: Who reminds Hanumanji of all his powers.
0: Aki emlékeztette Hanumanjit mindenre.
1: So we have that mirror, but that mirror is getting dusty day by day, day by day. Then Gurudev comes and gives us a wet cloth. And when we wipe it, we will realize our true self.
0: Megvan bennünk a tükör, de az egyre porosabb és homályosabb lesz, és akkor jön Gurudeva, ad nekünk egy nedves kendőt, azzal letöröljük a tükröt, és akkor mindent világosan látunk.
1: And the way how we talk to others is the reflection on how we are.
0: És ahogy másokhoz szólunk, az annak a vízfénye, hogy milyenek vagyunk belül.
1: It's the reflection on how we feel, what we feel, we project it on them.
0: Hogy mit érzünk belül, azt vetítjük ki őrájuk.
1: So when someone talks to you in a certain way, immediately you will know that that is not me. That person is not sharing about how bad I am. It is the reflection of that person and just say, I'm sorry for you, but I wish that everything will be okay. Bas, you don't need to argue back, you don't need to fight back.
0: Hogyha valaki mond rád valamit, akkor azonnal tudhatod, hogy ez az ő belső állapotát tükrözi, az ő problémáit, és akkor mondhatod, hogy hát nekem ehhez nincsen közöm, de minden jót kívánok neked, hogy legyél jobban.
1: Don't even waste your energy in trying to justify yourself or explain yourself to anyone.
0: Ne pazarold az energiádat arra, hogy igazolásokat mondasz magadnak vagy másoknak.
1: We have our own viveka to know why we are doing what we are doing.
0: Hiszen megvan a vivékánk, hogy tudjuk, hogy mit miért teszünk.
1: Be open for opinions, be open for advices, but at the end of the day, listen to your heart, what that says to do.
0: Figyelj a véleményekre, figyelj a tanácsokra, de végül a saját szíved szerint döntsél.
1: Because this spiritual life, this growth can be only done by us, not by that person who is giving us advice on what we should do in our life.
0: Mert hogy ezen a spirituális úton mi magunk tudunk járni, és nem az a másik ember tud a mi útunkon járni, aki a tanácsot adta.
1: Do your mala like this, do your kriya like this, walk like this, talk like this, do that. That is that person's growth, how you grow, what is your journey, that only you know and he knows.
0: Amikor azt mondják, hogy így meg úgy gyakorold a máládat, ezt meg azt csináld, ide-oda menjél, akkor az az ő útjának a vízfénye, és a te utad pedig más, azon te tudsz haladni.
1: Some connect by him to him with this chakra, some connect to him through this chakra. Doesn't mean that we all have to connect through this chakra because that person experienced in that way.
0: Valaki az egyik csakrához kapcsolódik, a valaki pedig a másikhoz, és ez nem azt jelenti, hogy mindannyiunknak ugyanahhoz a csakrához kell, mindenkinek megvan a saját útja.
1: No way or no path is the wrong way.
0: Semmilyen út sem rossz.
1: It's just for us to discover our own path. That's why it is called self-discovery, not others' discovery.
0: Hanem, hogy fedezzük fel a saját utunkat, ezért hívják ezt önfelfedezésnek, és nem azt mondjuk, hogy másoknak a vizsgálata.
1: So let us now, with that wet cloth of Gurudev, of our Shakti, our Bhakti, our Mala, all our treasures, what we hold, let us clean the dust off that mirror.
0: Tehát Gurudevának ezzel a vizes kendőjével, a hatalmas erővel, a málával, a saktival, a baktival tisztítsuk meg azt a tükröt.
1: See and realize the true potential of ourselves.
0: Lásd meg és valósíts meg az igazi lehetőségeidet.
1: Increase our awareness to ourselves rather than others.
0: És a tudatosságot saját magad irányába növeld, ne mások irányába.
1: And once our consciousness hits a certain level, then we can be able to help others because we healed ourselves, we helped ourselves. That's why in the airplane they say, before putting the mask on other people, first put the mask on yourself.
0: Hanem csak amikor elérünk egy bizonyos szintet a tudatosságban, akkor tudunk másoknak segíteni. Olyan ez, mint amikor a repülőgépen azt mondják, hogy először a saját maszkodat tedd föl, és azután tudsz másoknak segíteni a maszkkal.
1: We are drowning and we don't know how to swim and we say first I will save that person.
0: Hulladozunk, nem tudunk úszni, de azt mondjuk, hogy valaki mást meg akarunk menteni.
1: By doing that, we don't know about what karmas that person holds, but we surely will forget our karmas and we will. Swaha.
0: Akkor nem tudjuk, hogy annak a másiknak milyen karmái vannak, de a miénk biztos beteljesülés, swaha.
1: We help each other activate that consciousness.
0: Segítünk másoknak, fölébresszük azt a tudatot.
1: But the effort has to be put by ourselves.
0: De magunkon kell dolgozni.
1: So just remember that you only report or agree to him. That's it. It's between you, him,
0: csak,
1: nothing else.
0: Csak ő neki tartozol beszámolóval. Ez a viszonya fontos.
1: Forget what who thinks, how they think about you, what they think about you, what they think you do, what they think that you don't do. If you are pure in your heart, you know what you are doing, good enough.
0: Felejtsd el, hogy mit gondolnak rólad, mit beszélnek rólad, hogyha a szívedben tisztán látod, akkor az úgy megfelelő.
1: Ameh kaam satsang se jagat bake to bakane de. If the word bakana, the literal meaning of the word bakana means barking.
0: Bakana szó szerint azt jelenti, hogy ugatnak.
1: So if the jagat, if the world is barking, let them bark. Our job is to be focused in our bhakti, in our sadhana, in our satsangs.
0: Hogyha a világ ugat, akkor ne törődj azzal, mert a te dolgod a satsang, a szádana.
1: So it's almost 8:30. 8:30 we told that we will be joining with the mantra chanting group and we will be chanting for Gurudev's health.
0: Majdnem 7:30 van, és 7:30-kor majd csatlakozni fogunk a mantra zengető csoporthoz Gurudeva egészsége érdekében.
1: And by the blessings of Gurudev,
0: Gurudeva áldásáltal,
1: two people successfully completed the yoga teacher training course.
0: Két ember sikerrel befejezte a jóga oktató képzést.
1: So on behalf of Gurudev,
0: Gurudeva nevében,
1: I would like to give the certificates to them.
0: Szeretném átadni az okleveleket.
1: Peter Bama Santoshpuri from Debrecen.
0: Barna Péter Santoshpuri Debrecenből.
1: And Jaya Devi from Saraspatak.
0: És Jaya Devi, aki Saraspatakon született.

0: Did you finish your exam in 2013, or you didn't get your certificates for 15 years?
1: 2013-ban vizsgáztál, és azóta nem kaptad meg a bizonyítványt.
0: Yes. So you didn't take your certificate for 10 years, or what? He finished it in 2013.
1: 2013-ban végzett.
0: Very good. Congratulations.
1: Mert hogy épp turnusváltás volt, yeah. És amikor kiosztották, nem volt ott.

0: शांति शांति। दीप नारायण भगवान की, देवेश्वर महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय। सो द नाद, नाद रूप पर ब्रह्म इज एवरीथिंग इन अवर बॉडी विच गेट्स द मूवमेंट इज थ्रू दैट नाद द साउंड।
1: Minden, ami a testünkben van, a náda a hang által kerül mozgásba.
0: If there is no space, the sound cannot proceed.
1: Ha nincs tér, akkor a hang sem terjedhet.
0: And without that sound cannot be achieved.
1: A hang nélkül pedig nem lehet elérni.
0: So with that resonance, energy is expanding.
1: Ezzel a rezgéssel terjed ki az energia.
0: The energy flows in the chakras, in the glands.
1: Az energia a csakrákban, mirigyekben folyik.
0: So the subject of the kundalini is a very big subject.
1: A kundalini témája nagyon nagy.
0: The kundalini is a science, complete science of body, mind, intellect and consciousness.
1: A kundalini a test, az elme, az intellektus és a tudat teljes tudománya.
0: Kundalini means Shakti.
1: A kundalini azt jelenti Shakti.
0: The definition of the word kundalini, there are two meanings can be. One is called kund, it means a pool, same like a swimming pool or a pond.
1: A kundalini szónak kétféle jelentése van, az egyik a kund, ami egy tó vagy egy medence.
0: So in the big pond, if you put something inside, or the leaves of the trees and etc. falls into the water, it will go on the bottom, and after some time will get rotten.
1: Ha egy nagy tóba beledobunk valamit, vagy beleesnek a falevelek, akkor lesüllyednek és egy idő után megrohadnak.
0: When the things are in the water, thrown, has its form and its identity.
1: Amiket bedobálnak a tóba, annak megvan a formája és az azonossága.
0: But when it lies under the bottom of the pond or that tank, water tank, after a certain time, it gets rotten.
1: De amikor lesüllyed az víztartály vagy a tó aljára, akkor egy idő után megrothad.
0: It loses form, it loses color, and it loses its solid form.
1: Elveszti a formáját, a színét és a szilárd alakját.
0: So similarly, that kund is there where all our past karmas are existing.
1: És ez a kunda az, ahol az elmúlt karmáink vannak.
0: Till certain life may be remember.
1: Bizonyos életig talán emlékszünk.
0: But after we don't know.
1: De aztán nem tudjuk.
0: So the form and effect of those karmas doesn't get lost. The form get lost, but effect not.
1: Ezeknek a karmáknak a formája elvész.

0: de a hatása nem.
1: So what we call good luck or bad luck.
0: Amit jó vagy rossz szerencsének hívunk.
1: What we call the destiny.
0: Vagy sorsnak.
1: Destiny is past actions.
0: A sors a múltbéli tetteink.
1: And from these past actions, time to time comes up in our memories or to our consciousness or appears into our body again.
0: És ezek közül a múltbéli tettek közül valami újra megjelenik a testben, vagy újra emlékszünk rá, gondolunk rá, megjelenik a tudatunkban.
1: So deep in the consciousness, our karmas are dormanted.
0: A karmáink mélyen a tudatunkban alszanak.
1: That's called hidden powers in human.
0: Ezek az emberben rejlő erők.
1: But also hidden powers in every existence.
0: És minden létezőben rejlő erők.
1: Another meaning, kundal. The kundal is like a circle.
0: A másik jelentése a kundal egy kör.
1: Sometimes we see round the moon a beautiful circle.
0: Néha a hold körül látunk egy nagyon szép kört.
1: Which have two forms.
0: Aminek két formája van.
1: One is like a one circle and has a door to go in and out.
0: Az egyik olyan, mint egy kör, amin van egy ajtó, ahol ki be lehet járni.
1: That indicates that heavy rain will come.
0: Ez azt jelenti, hogy nagy esők jönnek.
1: Or there is one circle which has no door.
0: Vagy a kör teljes, nincs ajtaja.
1: It's very clear. That means, and it will be only wind.
0: Ez azt jelenti, hogy csak szél fog fújni.
1: This is an indication in the space.
0: Ez egy jelzés a térből.
1: And it is true, it will be like that.
0: És tényleg így lesz.
1: When I arrived last month in Mexico City, 5th of June, there was at midday had a beautiful circle around the sun.
0: Amikor múlt hónapban megérkeztem Mexikóba, június 5-én, akkor délben a nap körül volt
1: egy. And many scientists they were making pictures.
0: És a tudósok fényképezték.
1: Even with the telescope.
0: Távcsővel is.
1: And they wrote something. There must be happen something. Some energy is coming. Some spirituality.
0: És azt írták, hogy valamilyen energia, valamilyen spiritualitás jön.
1: You can check in the newspaper of the Mexico City.
0: Mexikó város újságjában meg lehet
1: from
0: nézni.
1: The 5th of June.
0: Június 5-én.
1: So, these are the symbols which is in the universe and in every creatures as well as in the humans.
0: Ezek a szimbólumok megvannak a természetben, minden teremtményben és az emberben is.
1: So it can be water or it can be wind.
0: Lehet víz vagy szél.
1: So where there is a door, there is a water.
0: Ha ajtaja van, akkor víz jön.
1: And where there is no door, just a circle around the moon, it means it will come a storm.
0: Ha nincs bejárata, hanem csak egy kör a hold körül, akkor vihar jön.
1: Or cyclone.
0: Vagy ciklon.
1: It will happen.
0: Megtörténik.
1: Now, second, the third definition of the Kundalini, because the Shakti is a feministic.
0: A Kundalini harmadik definíciója a Shakti nőnemű.
1: So that's why it's a Kundalini.
0: Ezért mondják, hogy Kundalini.
1: In Sanskrit and in Hindi, the mostly ending of the word where is I is masculine or the feminine.
0: A Hindiben és a Sanskritban általában a szó végén, hogyha I betű van, akkor ez nőnemű.
1: And when is A is a masculine.
0: Ha pedig A, akkor hímnemű.
1: Because the energy is the feministic.
0: Az energia nőnemű.
1: And therefore it's called kundalini.
0: Ezért hívják kundalininek.
1: Kund is masculine.
0: A kund hímnemű.
1: But kundalini is feministic.
0: A kundalini viszont nőnemű.
1: And the next meaning of the kundalini, it's called kundal. And the kundal is earrings.
0: A kundalini következő jelentése a kundal, a fülbevaló.
1: You know, it's hanging nice, beautiful earrings, big one.
0: Egy nagy, szép fülbevaló.
1: That's kundal.
0: Ez a kundal.
1: Yeah. And it is said one should not make any pinching or the peering on the body.
0: Azt mondják, hogy nem jó, ha az ember kiukasztja a testét.
1: But especially for the ears, for the particular place, point, it is healthy.
0: De a fülön egy bizonyos ponton ez egészséges.
1: So the man can have only one side, one and one other side.
0: Csak egy-egy legyen a mindkét oldalon.
1: But for women, there are particular points which they should have.
0: A férfiaknál csak egy lehet egy oldalon, a nőknél pedig megvannak bizonyos pontok, hogy hol kell lennie.
1: It is believed that it protects against certain illness.
0: Úgy tartják, hogy ez megvéd bizonyos betegségektől.
1: And energy.
0: És energiát ad.
1: But for the women also they have on the nose.
0: De a nőknek az oldalán is van.
1: That's all, after nothing.
0: Ennyi az egész, semmi több.
1: So these earrings is also like a kundalini. A ring.
0: Ez a fülbevaló, ez is olyan, mint a kundalini, a gyűrű.
1: And now when the ring is there, it's called infinity.
0: És ahol gyűrű van, ezt végtelennek hívják.
1: The ring is continuity.
0: A gyűrű a folyamatosság.
1: Is endless.
0: Végtelen.
1: Because it has no end.
0: Nincs vége.
1: So similarly, this energy is endless.
0: Hasonlóan ez az energia is végtelen.
1: All the times, everywhere.
0: Mindig, mindenhol.
1: So then it is said, what the zero? Who introduced the zero? The Indian mathematician.
0: És aztán ott van a nulla. Ki vezette be a nullát? Az indiai matematikusok.
1: Gave the zero to solve mathematical problems.
0: Azért vezették be a nullát, hogy megoldjanak matematikai problémákat.
1: And also he, Indian who gave this number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: És 1-től 9-ig a többi számjegyet is az indiaiak adták.
1: So 9 is highest number.
0: A 9 a legmagasabb szám.
1: And there is no 10th number.
0: És nincs 10-es számjegy.
1: Only 9.
0: Csak 9.
1: And 9 will remain always 9.
0: És a 9 mindig 9 marad.
1: Even you can write 100 times 9999.
0: Százszor egymás meg írhatod, hogy 999.
1: And then you calculate.
0: Aztán kiszámolod.
1: It will come 9 only.
0: Akkor csak 9 marad.
1: But when you put 1 0, then the multiplying.
0: De ha beraksz egy nullát, az a szorzás.
1: But the zero is again continuity.
0: De a nulla is a folytonosság.
1: And that's why, because it is said in Vedas, the Rishi said.
0: Azt mondják a Védákban, a Rishik azt mondták.
1: The earth is a ball.
0: A föld egy labda.
1: It's round.
0: Gömbölyű.
1: The earth is zero.
0: A föld nulla.
1: And that's why it's fluttering.
0: Ezért lebeg.
1: So it is the Rishis of India said earth is round.
0: Az indiai Rishik mondták, hogy a föld gömbölyű.
1: But again it is said, not only the earth, but water is also round.
0: És aztán azt is mondták, hogy nem csak a föld, hanem a víz is gömbölyű.
1: Every drop is round.
0: Minden vízcsepp gömbölyű.
1: Every drop is round.
0: Minden vízcsepp gömbölyű.
1: Even the drop of the fog.
0: Még a halmat is.
1: The very fine drop of the fog.
0: Egy nagyon kicsi halmatcsepp.
1: It is round.
0: Ez is kerek.
1: Said no, not only this.
0: És nem csak ezt mondták.
1: But energy is around.
0: Hanem az energia is gömbölyű.
1: So energy is going in circle.
0: Az energia körbe megy.
1: The sun ray. Sun ray doesn't come straight.
0: A napsugár nem egyenesen jön.
1: But it's going round.
0: Hanem ívesen.
1: And that round is because sun itself is round.
0: Ez azért van, mert a nap maga is gömbölyű.
1: So you know the sign swastika.
0: Ismeritek a swastikát?
1: Swastika is a symbol of the sun.
0: Ez a nap szimbóluma.
1: That sun is turning.
0: A nap forog.
1: Clockwise.
0: Az óramutató jelzése szerint.
1: And so the sun ray which is coming, because due to movement, it's bending. The energy is becoming round.
0: És a napsugárzás, ami jön, az is a mozgás miatt meghajol, és az energia is
1: kerek. Sun is round.
0: A nap is gömbölyű.
1: The sun ray is round.
0: A napsugár is.
1: Energy is round.
0: Az energia is gömbölyű.
1: Then finally it is said.
0: És végül azt mondják.
1: The whole universe is round.
0: Az egész univerzum kerek.
1: This is in oneness.
0: Ez egységben van.
1: That is a purna. And that's why when full moon, we call it purna, purnima.
0: Ezt hívják purnának, és ezért teli holdkor, amikor kerek, ezt is purnimának hívják.
1: Because that comes from the completeness.
0: Mert a teljességből jön.
1: So from complete it comes complete.
0: A teljességből teljesség jön.
1: On the egg of the peacock bird, we need not to put color inside the egg.
0: A páva tojásába nem kell festéket rakni.
1: The baby which will come out of the peacock bird, out of that egg, automatically will be colorful.
0: A páva tojásból kikelő fiók automatikusan színes lesz.
1: So similarly, from the complete, it is a complete.
0: Ugyanígy a teljességből teljesség származik.
1: And when you take something out from complete, it remains complete.
0: És ha kiveszel valamit a teljességből, teljesség
1: Purnamada,
0: marad.
1: Purnamada, Purnamidam, Purnat, Purnasya, Purnamadai, Purnamevavasishyate. Purna is complete.
0: Purna teljes.
1: Everything is coming from Purna.
0: Minden a Purnából jön.
1: And everything is existing in Purna, completeness.
0: És minden a Purnában a teljességben
1: And
0: létezik.
1: When you take something out of the Purna, both are the Purna.
0: És ha valamit kiveszel belőle, akkor mind a két rész Purna.
1: So, what comes from the completeness, it is a completeness.
0: Ami teljességből jön, az teljesség.
1: So, in that way, our thoughts are not going straight.
0: És ugyanígy a gondolataink sem egyenesen mennek.
1: Our thoughts are also rotating.
0: A gondolataink is forognak.
1: Our visions also.
0: A vízióink is.
1: It's going like a circle, a spiral.
0: Úgy megy, mint egy spirál.
1: Yes. So what is not round?
0: Mi az, ami nem kerek?
1: Everything is round.
0: Minden kerek.
1: That's why gave the name Kundalini.
0: Ezért kapta a Kundalini nevet.
1: That Shakti. Energy is rotating.
0: Ez a Shakti, az energia forog.
1: And that is in our body and in all other creatures.
0: Ez megvan a testünkben és minden más teremtményben.
1: Those who understood the life, those who understood the birth and death, and those who understand what is a liberation, they will know what is Kundalini Yoga.
0: Akik megértették az életet, a születést, a halált, akik értik, mi a felszabadulás, ők tudják, mi a Kundalini Yoga.
1: So everything according to the Vastu Shastra. There are two main principles, or the three main principles.
0: Három fő el van a Vastu Shastrában.
1: One is a circle. One is a right angle. And third one is triangle.
0: Az egyik a kör, A másik a megfelelő szög, a harmadik pedig a háromszög.
1: Circle.

0: Good.
1: The right angle.
0: Megfelelő szög.
1: And the triangle.
0: És a háromszög.
1: These three symbols is a very strong.
0: Ez a három szimbólum nagyon erős.
1: And that is what Vastu Shastra needs.
0: És ez kell a Vastu Shastrához.
1: Because the certain angle is attracting the energy.
0: Mert ez a bizonyos szög vonza az energiát.
1: It's sharpening, it's purifying the energy.
0: Megtisztítja.
1: And then gives further to the energy.
0: És aztán továbbadja.
1: Only these three symbols can move through the energy.
0: Csak ezen a három szimbólumon keresztül megy az energia.
1: And that's why in the chakras, what we have in the body, kundalini chakras, there are triangles in every chakras.
0: Ezért a csakrákban, a kundalini és a csakrák könyvben minden csakrában háromszög van.
1: As well as there's a circle.
0: És kör is.
1: So all this, what we call the symbols, but is not only symbol, is a reality.
0: Szimbólumoknak nevezzük, de nem csak szimbólum, hanem valóság.
1: Who understand, will understand.
0: Aki megérti, megérti.
1: And that one will try to research and achieve, they will achieve.
0: És megpróbálja kutatni, és el akarja érni, az el is éri.
1: So in this way, nada, the sound.
0: Tehát így a nada, a hang.
1: Entire endless universe is manifested through the sound.
0: Az egész végtelen univerzum a hang által manifestálódott.
1: We don't know where the end.
0: Nem tudjuk, hol a vége.
1: Where is the end of this horizon?
0: Hol a horizont vége?
1: What is the horizon?
0: Mi a horizont?
1: Horizon is that as close we go, that far it goes.
0: Minél közelebb megyünk a horizonthoz, annál messzebb megy.
1: So how high is sky?
0: Milyen magas az ég?
1: As higher we go, that far it goes.
0: Minél magasabbra megyünk, annál távolabb kerül.
1: So one person said, if you want to know how is my flight flying,
0: egy ember azt mondta, ha tudni akarod, milyen a repülés,
1: before I take off,
0: mielőtt felszállok,
1: please can you high up little sky?
0: Kérlek, emeld fel egy kicsit
1: az eget.
0: Raise
1: up the sky. Because my flight is so quick.
0: De az én repülőm olyan gyors.
1: They can go through and through.
0: Hogy át tud menni.
1: But still there is nothing.
0: De még sincs ott semmi.
1: Can we imagine? Emptiness. Emptiness.
0: El tudod képzelni az ürességet?
1: Completely empty.
0: Teljesen üres.
1: We humans, even not visible.
0: Mi emberek még csak nem is vagyunk láthatóak.
1: Compared with the universe.
0: Az univerzumhoz hasonlítva.
1: We are very tiny creatures.
0: Nagyon picike teremtmények vagyunk.
1: So, but they are perfectly balanced. Either they are in the space, on the earth, or in the water.
0: Tökéletesen ki vannak egyensúlyozva, vagy a levegőben van, vagy a földön, vagy a vízben.
1: It is balanced.
0: Egyensúlyban van.
1: And so, as far we will go in the space, there we will experience the sound.
0: Ezért, ha kimegyünk a térbe, akkor megtapasztaljuk a hangot.
1: A very peculiar sound.
0: Nagyon különleges hangot.
1: Which is somehow known to our atma.
0: Amit ismer az átmánk.
1: But not this physical sound.
0: De nem ilyen fizikai hang.
1: So as far as we go in the universe, there's a different nada, different sound.
0: Tehát ahogy megyünk ki az univerzumban, különböző náda, különböző hang van.
1: Again, that sound is that energy.
0: Megint ez a hang az energia.
1: Like the cement between two bricks.
0: Mint a cement két tégla között.
1: It holds the bricks together.
0: összetartja a téglákat.
1: And that is the yoga.

0: És ez a jóga.
1: Yoga is that which is uniting, harmonizing and balancing.
0: Yoga az, ami egyesít, harmonizál és kiegyensúlyoz.
1: These are the three principles.
0: Ez a három elv.
1: The circle,
0: a kör,
1: triangle,
0: a háromszög,
1: and right angle.
0: És a megfelelő szög.
1: This is the only these three exist.
0: Csak ez a három létezik.
1: And from this you can do immense of forms.
0: És ebből rengeteg formát tudsz létrehozni.
1: Those who went to India in last 3-4 years.
0: Akik az elmúlt 3-4 évben Indiában jártak.
1: If you landed at New Delhi airport.
0: Ha az új Delhi repülőtéren szálltál le.
1: There is a cultural, a artist made certain forms, pictures.
0: Egy művész bizonyos képeket csinált.
1: Out of triangle.
0: Háromszögekből.
1: So the dancing, the drums.
0: Táncosok,
1: so beautiful.
0: Olyan szép.
1: It's so beautiful.
0: Olyan csodálatos.
1: You can ask anyone what it is, immediately will say this is this.
0: Bárkit megkérdezhetsz, hogy ez mi, megmondja, hogy ez az.
1: But the triangles are put together.
0: De háromszögekből van összerakva.
1: When they're dancing, you know, and they have something hanging, nice bales. The bales are there. This, it is, whenever I go, I will stand and looking how beautiful it is. So who have seen this in New Delhi airport?
0: A táncosoknak, ahogy lóg le a kezdikről a csengettyű, az is meg van csinálva minden. Amikor arra járok az új Delhi reptére, akkor mindig megállok és nézem, hogy milyen szépek. Ki látta ezt? Ki
1: volt hand ott? Up.
0: Emeljétek fel a kezeteket.
1: 1, 2, 3. Only 4 people were in India.
0: Csak 4 ember volt Indiában.
1: When have you been in India? That time was not still. It was when Asia Games was now New Delhi airport. It is, they said, the second or the biggest airport in the world.
0: Azt mondják, most az új Delhi airport a repülőtér a második legnagyobb a világon.
1: Korea have big. So Atlanta, New York, London, they are also big, but they have more traffic.
0: Atlantában és Londonban is nagy a repülőtér, de ott több a forgalom.
1: So, and there is also mudras. All mudras are displayed on the wall.
0: És minden mudra megjelenik a falon.
1: When you land in New Delhi, Indian airport,
0: hogyha leszállsz az új Delhi reptéren,
1: it begins the introduction of India. What is India?
0: Elkezdődik India bemutatása.
1: Incredible India.
0: Hihetetlen India.
1: Which, when you go about 50 meter far,
0: ha elmész 50 méterre,
1: it begins another beauty of the India.
0: India újabb szépsége kezdődik.
1: That's called the what you don't have to pay tax, free tax, tax free. Duty free.
0: Duty free shopok.
1: Oh my God.
0: Ó Istenem.
1: There are so many beautiful bottles of the alcohols.
0: Olyan sok szép üveg alkohol van.
1: You need not to go anywhere.
0: Nem kell sehova menned.
1: All you get it in India.
0: Mindet megkapod.
1: All vodka till the Bloody Mary, crazy horse.
0: A vodkától a Bloody Mary.
1: Screwdriver. So everything is there.
0: Minden ott van.
1: Well, every country has its beauty and culture.
0: Minden országnak megvan a szépsége és kultúrája.
1: But we forgotten.
0: De mi elfelejtettük.
1: We put all vegetable in one pot.
0: Az összes zöldséget beraktuk egy fazékba.
1: So all different cultures fall into the one pot.
0: Az összes különböző kultúra egy fazékba esett.
1: And it came something new out.
0: És valami új keletkezett belőle.
1: You know, condition of the culture is now very bad.
0: A kultúra nagyon rossz helyzetben van.
1: You know, you brought a horse to the donkey. Neither remain horse nor became a donkey.
0: Ha összehozol egy lovat és szamadat, akkor nem lesz se ló, se szamád.
1: But it became muli.
0: Hanem összvér lesz.
1: On the high mountains, carrying the load.
0: Ami a magas hegyeken viszi a terhet.
1: So when the culture became a muli, the horse and the donkey, then became a muli.
0: Ha a kultúra összvérré válik,
1: they can't give babies, they can't give children.
0: Akkor összvérré válik, és
1: but they are carrying a lot of luggage.
0: Csak rengeteg terhet cipel.
1: And so is now in this Kali Yuga.
0: És ez van most a Kali Yuga.
1: All people became a muli.
0: Minden ember összvérre.
1: Running day and night, working, workaholic.
0: Éjjel-nappal rohan dolgozni, munkamániás.
1: They are all muli.
0: Mindannyian összvérre.
1: They can't give children anymore.
0: Mert nem születnek gyerekek.
1: There's all these kind of chemicals.
0: Mindenfajta vegyszerek vannak.
1: And you know, you will be surprised, you will laugh.
0: És meg fogtok lepődni, nevetni fogtok.
1: In these all big cities.
0: A nagyvárosokban.
1: So many anti-baby pills ladies taking.
0: A hölgyek annyi fogamzásgátlót szednek.
1: That goes through their urine into the toilet, flushing into the river.
0: És ez a vizelettel együtt a folyókba távozik.
1: And now the fish cannot give the eggs.
0: És a halak sem tudnak szaporodni.
1: The fish are dying.
0: A halak is kihalnak.
1: You know, so ladies.
0: Tehát hölgyek.
1: If you want to have beauty of the fish.
0: Ha szeretnétek halakat.
1: Then don't consume this.
0: Akkor ne fogyasszátok ezt.
1: So, who is guilty?
0: Ki a bűnös?
1: When there is no fish.
0: Ha nincs hal.
1: Women's.
0: A nők.
1: And you know why?
0: És tudjátok miért?
1: Because women have great heart.
0: Mert nagy szívük van.
1: They don't want that the people will kill the fish.
0: Nem akarják, hogy az emberek megöljék a halakat.
1: So no bamboo, no flute.
0: Ha nincs bambusz, nincs fúdúja.
1: No flute, no noise.
0: Ha nincs fúdúja, nincs zaj.
1: That's it. Anyhow, so in this way, that what I want to talk is that form, and this form we call Vastu Shastra.
0: Tehát, amit mondani akarok, a forma, és ezt a formát Vastu Shastrának hívjuk.
1: And for every creature's design have been very carefully thought by the cosmic architectures.
0: A kozmikus építész nagyon gondosan megtervezett minden élőlényt.
1: That they keep the balance on this earth.
0: Hogy egyensúlyt tartsanak a földön.
1: Now we destroy the mountains.
0: Elpusztítottuk a hegyeket.
1: We dig the mountains because of the highways and concrete buildings.
0: Átfúrtuk, kibányáztuk a hegyeket, az autópályák és a betonépítmények
1: miatt. Many things.
0: Az erdőket elpusztítottuk, sok mindent.
1: So the Kundalini Shakti is that Shakti which holds the entire space, universe.
0: A Kundalini Shakti tartja az egész végtelen teret, az univerzumot.
1: And that is dwelling within us too.
0: És ez bennünk is van.
1: And we can awake this, we can experience this, and we can make ourselves free from those physical suffering.
0: Ezt mi is felébreszthetjük, megtapasztalhatjuk, és megszabadíthatjuk magunkat ezektől a fizikai szenvedésektől.
1: When we overcome the physical problems, then the mental problem is finished.
0: Ha legyőzzük a fizikai problémákat, akkor a mentális problémáknak is végük.
1: And when mental problem is solved, all emotional problem is solved.
0: És ha mentális problémák megoldódnak, akkor az érzelmi problémák.
1: So it's the one after other.
0: Az egyik a másik után jön.
1: And so those energy, what we call kundalini, you may say kundalini, you may say kundal.
0: Az az energia, amit kundalnak vagy kundalininek hívunk.
1: Or we can say circle.
0: Vagy mondhatjuk, hogy kör.
1: Now people call this cobra, snake.
0: Ezt az emberek kobrának, kígyónak nevezik.
1: They call serpent power.
0: Azt mondják, kígyó erő.
1: Kundalini as a serpent.
0: Kundalini, mint kígyó.
1: Oh my God, sometimes picture like a cobra is coming.
0: Ó Istenem, néha olyan képeket rajzolnak, hogy jön a kobra.
1: Kobra, they are so beautiful.
0: A kobrák olyan szépek.
1: They look so beautiful.
0: Olyan szépen néznek ki.
1: And if you stay more far, it's more beautiful.
0: És ha távolabb maradsz, akkor még szebb.
1: And when you come more near,
0: és ha közeled mész,
1: then not anymore.
0: Akkor már nem.
1: So, why they call serpent power?
0: Miért hívják kígyó erőnek?
1: Snake. Snake is believed Sesnaga. Sesnaga means have thousand-headed snake.
0: A kígyó, a Sesnaga, az ezerfejű kígyó.
1: And that thousand-headed snake is coiled in the ocean.
0: Ez az ezerfejű kígyó az óceánban van föltekeredve.
1: And head is up.
0: A feje pedig kint van.
1: And our earth is balanced on the head of the Sesnaga.
0: A mi földünk pedig a Sesnaga fején van kiegyensúlyozva.
1: So the whole earth is balanced on the Sesnaga's head.
0: Az egész föld Sesnaga fején egyensúlyozik.
1: When he's tired,
0: ha fáradt,
1: little bit he have to move little neck.
0: Egy kicsit megmozgatja a nyakát.
1: And that takes reaction.
0: És ennek következménye van.
1: And that's called earthquake.
0: Ez a földrengés.
1: So whenever earthquake is there, means Sesnaga was doing Sarvitasana.
0: Ha földrengés van, az azt jelenti, hogy a Sesnaga Sarvitasanákat gyakorol.
1: Yeah. So this says, what is a Sesnaga? Thousand-headed snake.
0: Mi ez a Sesnaga? Az ezerfejű kígyó.
1: But it has other meaning.
0: De van más jelentése.
1: Holy Guruji told.
0: Holy Guruji azt mondta.
1: Other meaning. And that is the Shesh is the numbers.
0: Shesh a számok.
1: So when you count something.
0: Ha megszámolsz valamit.
1: Then minus plus everything you have done.
0: Összeadtál, kivontál mindent.
1: Finally what remains? Only that one.
0: Ami végül marad, az eredmény.
1: Only that one.
0: Csak ez az egy.
1: And that one is called the truth.
0: És ez az egy az igazság.
1: And that truth is Brahma Satya Jagat Mithya.
0: És ez az egy igazság, Brahma Satya Jagat Mithya.
1: That Brahman is the truth.
0: Ez a Brahman az igazság.
1: This world is only temporary.
0: A világ pedig csak időleges.
1: So the Sesnaga, Ses is that only one dharma.
0: Ses csak egy a dharma.
1: Dharma rakshita rakshitaha. The whole earth is still surviving on the dharma.
0: Az egész földet a dharma tartja életben.
1: Dharma rakshita rakshitaha. If we protect dharma, dharma will protect us.
0: Ha megvédjük a dharmát, a dharma megvéd minket.
1: So this Sesnaga, with the mythological pictures,
0: tehát ez a Sesnaga mitológiai képpel,
1: it begins from our navel.
0: A köldökünknél kezdődik.
1: When embryo begins to develop.
0: Amikor az embryó elkezd fejlődni.
1: First develops the intestine.
0: Először az emésztőrendszer.
1: And on the intestine it develops the spine.
0: És aztán az emésztőrendszeren nő a gerinc.
1: You know like a shell in the water?
0: Mint egy sejt.
1: There is a shell over and inside is the body.
0: Kívül van egy héj és a héjon belül van a test.
1: So in this shell spine begins. The intestine begins first.
0: A héjban a gerinc és még előtte az emésztőrendszer.
1: Then comes the head.
0: Aztán jön a fej.
1: Then the limbs.
0: És a végtagok.
1: So it's a wonderful work what God have done, or the heavenly architectures.
0: Ez egy csodálatos munka, amit Isten vagy az égi építészek alkottak.
1: I told you.
0: Elmondtam.
1: Yesterday.
0: Tegnap.
1: A tiny, tiny ant.
0: Egy icipici hangya.
1: A very good vision.
0: Nagyon jól lát.
1: How, which machine God used that?
0: Milyen gépet használt Isten?
1: And she had beautiful fingers.
0: Nagyon szép ujjai vannak.
1: And polished nails.
0: És kifestett körmei.
1: Yes. And then she have a nice bales on her legs.
0: És aztán csengettyűk vannak a lábain.
1: And then when the ants begins to dance.
0: Amikor a hangya elkezd táncolni.
1: The Vishnu lies like this.
0: Vishnu így ledől.
1: And looking.
0: És nézi.
1: Beautifully.
0: Csodálatos.
1: The resonance. Ta ta ta ta ta ta ta ta. Music nice. Bhakti Devi can say some ragas, you know.
0: Bhakti Devi tud néhány rágát mondani.
1: Like Mirabai said in bhajan.
0: Ahogy Mirabai mondta egy bhajanban.

0: But the Meena was tying the nice bales on her ankles.
1: Meena csengettyűket kötött a bokájára.
0: And then she was dancing.
1: És aztán táncolt.
0: So all was happy. How beautiful it was.
1: Mindenki boldog volt, hogy ez milyen csodálatos.
0: The ant was somewhere feeding her children.
1: A hangya valahol a gyerekeit etette.
0: She also put in and came to dance.
1: Ő is felrakta a csengettyűket és jött táncolni.
0: And when it danced, the ant came on the podium.
1: És amikor a hangya lépett a színpadra.
0: On the stage. Mirabai also was looking.
1: Mirabai is nézte.
0: Oh, how nice the ants are dancing.
1: Ó, milyen szépen táncolnak
0: a hangya. God also stops there and wonders my children. Beautiful.
1: Isten is megállott és csodálkozik, hogy milyen szépek a gyerekei.
0: Go where the ant nest is.
1: Menj oda, ahol hangyaboly van.
0: And put your ear near.
1: És tedd közel a füled.
0: Some centimeters above.
1: Néhány centivel fölötte.
0: And listen the sound of the ants.
1: És hallgasd a hangyák hangját.
0: They speak.
1: Beszélnek.
0: Resonating.
1: Rezegnek.
0: So nāda rūpa parabrahma. Therefore it is said the form of the God is resonance.
1: Ezért azt mondják, Isten formája a rezgés.
0: And that came to the name of the Kundalini.
1: És így jön a Kundalini neve.
0: And that has immense of energy.
1: Ebben rengeteg energia van.
0: All abilities.
1: Minden képesség.
0: Everything.
1: Minden.
0: So when we studied this Kundalini science, then we will know the whole universe is nothing but the Kundalini science.
1: Ha tanulmányozzuk a Kundalini tudományát, akkor rájövünk, hogy az egész világ semmi több, mint a Kundalini.
0: And serpent is a kal. Kal means past.
1: A kígyó kal, a múlt.
0: Bhutkal, Vartman and Bhavishya. Past, present and future.
1: Múlt, jelen és jövő.
0: So why? Because it's dormant, it's black.
1: Mivel szunnyad, fekete.
0: Kal means also black. Kal means the death.
1: Kal azt is jelenti fekete, halál.
0: Kal means the past time.
1: A múlt idő.
0: It unites into the three worlds.
1: Egyesíti a három világot.
0: Trinities.
1: A háromságot.
0: So, this Kundalini Shakti, it's dwelling in each and every gland of our body.
1: Ez a Kundalini Shakti minden egyes mirigyünkben ott
0: rejlik. And that hormones which comes from our glands.
1: És a hormonokban, amiket a mirigyek termelnek.
0: That is something.
1: Ez valami.
0: Tomorrow.
1: Holnapra.
0: Sri Dipran Bhagwan ki. Deveshwar Mahadev ki. Madhav Krishna Bhagwan ki, Satya Sanatan Dharma ki.

Bye.

to your spiritual being. Feel the presence of yourself.

0: From this mantra or any mantras in any language has a great effect on our body, on our mind, on our consciousness, and on our soul.
1: Ennek a mantrának, vagy bármilyen mantrának, bármilyen nyelven nagy hatása van a testünkre, az elménkre, a tudatunkra és a lelkünkre.
0: Difference is in the language.
1: A különbség a nyelvben van.
0: But if we see the essence of that mantra,
1: de ha látjuk a mantra lényegét,
0: is the same mantra, is the same language.
1: Akkor ugyanaz a mantra, ugyanaz a nyelv.
0: Similarly, when we will concentrate and come to our chakra,
1: ugyanígy, ha koncentrálunk és eljutunk a csakrákig,
0: it will give you immense of strength.
1: Rengeteg erőt ad.
0: Immense of knowledge.
1: Rengeteg tudást.
0: The immense of balance, physical, mental and spiritual.
1: Rengeteg fizikai, mentális és spirituális egyensúly.
0: And it has the both balance on our body, mind, soul and our consciousness.
1: És leginkább a testünket, elménket, lelkünket és tudatunkat egyensúlyozza ki.
0: So let's see the chakras. Now, again, I would like to give you some gleams of the chakra.
1: Lássuk a csakrákat, megint szeretnék adni néhány bepillantást a csakrákba.
0: Generally, in our whole body, there are thousands of chakras.
1: Általánosságban az egész testünkben több ezer csakra van.
0: And it is said, everything is round.
1: Azt mondják, minden kerek.
0: Everything, even each and every cells in the body.
1: Minden, még a test minden egyes sejtje is.
0: Is the round.
1: Kerek.
0: The whole universe is round.
1: Az egész univerzum kerek.
0: All the sun, moon and stars, all.
1: A nap, a hold, a csillagok mind.
0: You can read this thousands and thousands of years before the rishis gave this science to the humans.
1: Ezt a több ezer éves iratokban elolvashatod, amit a rishik adtak az embereknek.
0: Some 100 years ago, one Western scientist also then said the earth is round.
1: Néhány száz éve egy nyugati tudós is azt mondta, hogy a föld gömbölyű.
0: So we are all in the round form.
1: Mindannyian gömbölyű formában vagyunk.
0: When you stand or sitting.
1: Ha állsz vagy ülsz.
0: If you can understand or feel your energy.
1: Hogyha érted vagy érzed az energiád.
0: It is completely one balloon.
1: Egy lufi.
0: Of the energy.
1: Egy energiaballon.
0: And in that balloon of the energy we are standing, we are living, we are walking, we are sleeping.
1: És ebben az energiaballonban állunk, eszünk, alszunk, megyünk.
0: So this is a very, very important.
1: Ez nagyon fontos.
0: And so is in our body.
1: És így van a testünkben is.
0: And in our body, everything, every organs in our body is the chakras.
1: A testünkben minden sejt, minden szerv csakra.
0: And so, you see, look, see the prakriti.
1: És így nézd a prakritit.
0: The nature.
1: A természetet.
0: What God is creating.
1: Isten mit alkot?
0: And still we are depending on that God's science.
1: És mi mégis Isten tudományán függünk.
0: It was after the last century, people were saying, the print means uneducated.
1: A múlt században azt mondták, hogy az új lenyomat azt jelenti, hogy valaki nem képzett.
0: But it is not that.
1: De ez nem így van.
0: Who is educated is still not educated.
1: És aki iskolázott, az sem tanult.
0: Holy Guruji, the educated, they are more educated stupid.
1: Holy Guruji azt mondta, hogy az iskolázottak azok még iskolázott butábbak.
0: The educated people have created this pesticide.
1: Az iskolázott emberek teremtették ezeket a vegyszereket.
0: Some intellect person have created this.
1: Néhány intellektuális ember csinálta.
0: And how we are destroying the whole nature?
1: És hogy tesszük tönkre az egész természetet?
0: And God created such a environment, we don't need anything like chemicals there.
1: Isten olyan környezetet teremtett, hogy abban semmilyen vegyszerre nincs szükségünk.
0: There is a forest, rainforest.
1: Az esőerdő.
0: Many, many thousands of the hectare of the kilometers of the hectares of the lands is called rainforest.
1: Több ezer hektárnyi, több kilométeres esőerdők.
0: And how people were happy.
1: És milyen boldogok voltak az emberek.
0: That this are forest, the rainforest.
1: Mennyire örültek az esőerdőnek?
0: Gives us immense of profit.
1: Rengeteg hasznot hoz.
0: Oxygen.
1: Health. Egészséget.
0: Protection.
1: Védelmet.
0: All from many distractions from the nature.
1: A természet pusztításától.
0: So there are very intelligent but educated person, many diplomas.
1: Vannak nagyon intelligens emberek sok-sok diplomával.
0: And now what they are doing?
1: És most mit csinálnak?
0: They made a big machines.
1: Nagy gépeket.
0: And per day how many hundreds of acres land they are destroying our rainforest.
1: És naponta több száz hektáron elpusztítják az esőerdőt.
0: And what they are doing?
1: Mit csinálnak?
0: They are putting that kind of trees, eucalyptus.
1: Eukaliptus fát ültetnek.
0: And they are like this big tree.

0: kiss. Well, we did not check the millions, okay?
1: Nem ellenőriztük le mind az összes milliónyit.
0: All the testament, all the documents, everything, it is with the pink thumb.
1: A dokumentumok minden az új lenyomattal érvényes.
0: Similarly, also in our palm.
1: Ugyanígy a tenyerünk.
0: And there are also different that hardly someone have exactly same.
1: És alig van valaki, akinek egyforma lenne.
0: And this palm is valid 10 years.
1: Ez a tenyér 10 évig
0: érvényes. Then something is changing.
1: Aztán valami változik.
0: Yes, but there is also the chakras.
1: És itt is csakrák vannak.
0: So, now when we will touch our fingers like this.
1: Amikor így összeérintjük az ujjainkat.
0: Very gentle.
1: Nagyon lágyan.
0: But don't make how do you call emissient. Just look.
1: Csak nézd.
0: Immediately in your whole body, the coming the heat.
1: Azonnal az egész testedben meleg támad.
0: It's coming vibrations.
1: Rezgés.
0: It comes beautiful layers, the movings.
1: A rétegek mozognak.
0: You did not touch your still.
1: Még nem érintetted
0: össze. And who have touched have lost.
1: Aki összeérintette,
0: elveszett. Because one should not run in front of the master.
1: Mert ne szaladja mester elé.
0: So, look. Don't come close.
1: Ne hozd közel. Figyelj.
0: But there is like a magnet inside.
1: Olyan, mintha mágnes lenne benne.
0: And then very slight, just very gently touch.
1: És aztán nagyon lágyan érintsd össze.
0: And this gentle touch is 1000 times intensive than just like this.
1: Ez a lágy érintés ezerszer intenzívebb, mint csak így összedörzsölni.
0: Because each chakra in the body.
1: Mert a testben minden csakra.
0: That where we are concentrating and coming, the energy is flowing there.
1: Ahol koncentrálunk, az energia odafolyik.
0: So now, just very gently touch.
1: Nagyon lágyan érintsd össze.
0: And move a little bit.
1: Egy picit mozgasd meg.
0: How do you feel?
1: Hogy érzed?
0: Super? Super, I'm just sweeper.
1: Azt mondtam, seprű, nem azt, hogy szuper.
0: So come on, touch. But don't touch your elbows to your body. Otherwise, lost lot of energy.
1: Érintsd össze az ujjakat, de ne érintsd a könyököt a testhez, mert akkor sok energia elvész.
0: And now, move. How does it? Cycling.
1: És most mozgasd, körözd vele.
0: And you will see there is some like the stone.
1: És olyan, mintha kő lenne.
0: Beautiful.
1: Csodás.
0: Yes or no? Who didn't feel come here?
1: Aki nem érezte, az jöjjön ide.
0: I will feel you.
1: Majd én megmutatom.
0: Okay, then one palm.
1: Aztán egy tenyér.
0: And index finger. The ring finger.
1: És a gyűrűsúly.
0: And very gently. How strong you feel.
1: És lágyan, milyen erősen érzed.
0: But those who have artificial cream.
1: De akiken mesterséges krém van.

0: it has 92% the energy is gone.
1: Az energia 92%-a elmegy.
0: The pure seeds oil is good.
1: A tiszta magok olaja jó.
0: But not every day and always.
1: De nem mindig és nem minden nap.
0: So, very gentle. If you give pressure, it's nothing.
1: Legyen, hogyha megnyomod, akkor az semmi.
0: It is only just gentle touch, gentle.
1: Csak lágyan érintsd meg.
0: Then bring the middle finger.
1: Aztán a középső ujjal is.
0: Yes, as energy coming and expanding.
1: Az energia jön és kitágul.
0: We are also giving new.
1: Mi is újat adunk.
0: Oh, the index finger.
1: Oh, a mutató ujj.
0: And the small finger.
1: És a kis ujj.
0: The whole palm and its fingers.
1: Az egész tenyér és az ujjak.
0: And now all fingers again together.
1: És megint az ujjakat egymáshoz.
0: And now in this way.
1: És így.
0: So this is, if you can do nicely, like if you have a headache, definitely this touch in your palm brings all the tensions from the brain sides and it releases the tension and it means the head, headache.
1: Ha fáj a fejed, akkor a tenyerednek ez a simogatása, ez eltávolítja a feszültséget az agyadból.
0: So, just like this.
1: Csak így.
0: You know, there are sometimes people who is very nervous.
1: Néha az ideges emberek.
0: Especially in the school or in the university or college.
1: Különösen az iskolában, egyetemen, főiskolán.
0: Some person sitting all the time and doing like this.
1: Van, aki mindig ül és így csinál.
0: That is nervousness.
1: Ez az idegesség.
0: But this, what we are doing, but not whole day.
1: De amit mi csinálunk, de nem egész nap.
0: Slightly for few seconds, minutes, sorry.
1: Csak néhány percig.
0: So, now, if you have that knowledge.
1: Ha megvan ez a tudásod.
0: And you are very great educated.
1: És nagyon jó oktatást kaptál.
0: Scientist and what not.
1: Tudósoktól és még kitől.
0: Can you count this vibration?
1: Meg tudod számolni hány rezgés?
0: Like this. And where this vibration is going in our body?
1: És hogyan megy a rezgés a testedbe?
0: Oh yes. In which part of the body?
1: A test melyik részébe?
0: Which organ of the body?
1: Melyik szervhez?
0: Which part of the body?
1: A test melyik részébe?
0: Feel.
1: Érezd.
0: And that's why we are more on the kundalini shakti.
1: Ezért vagyunk a kundalini és shaktinál.
0: Chakras and kundalini. And similarly, you yourself, you can go touch with your skin on your hand.
1: Ugyanígy te magadnak érintsd meg a bőröd a kézfejen.
0: If someone do to you,
1: ha valaki csinálja neked,
0: it will only 20 or 30%.
1: Az csak 20-30%.
0: But when you do yourself,
1: de ha te csinálod saját magadnak,
0: because your energy is according to your quality.
1: A te energiádban a te tulajdonságaid vannak.
0: You see, so your tiredness,
1: a fáradtságod,
0: your tension,
1: a feszültség,
0: everything will go away, just.
1: Minden eltávozik.
0: So, are you touching your body?
1: Megérinted a tested?
0: Many times the dentist doctor is doing.
1: Sokszor a fogorvos csinálja ezt.
0: But they don't know.
1: De nem tudják.
0: That Swamiji said.
1: Hogy Swamiji ezt mondta.
0: Or some yogi said.
1: Vagy egy yogi mondta.
0: Nobody said anybody.
1: Senki nem mondta senkinek.
0: But

0: the fingers.
1: A testünknek ez a része a csuklótól az új hegyéig.
0: It is so much energy producing that we are completely filled with the energy.
1: Teljesen meg vagyunk töltve energiával.
0: But this energy had to awake.
1: De föl kell ébreszteni.
0: Similar like the electric energy.
1: Mint az elektromos energia.
0: The electric energy was learned and make it from the human's touch.
1: Ezt is az emberi érintésből csinálták.
0: And then how it is going transferring.
1: Hogyan halad.
0: The chakra is not only this on the spinal column, but in the whole body.
1: Csakrák nem csak a gerinc mentén vannak, hanem az egész testben.
0: Also, for example, on our futsal.
1: A talpunkon is.
0: You can endure or practice, do it on your futsal.
1: Csináld ezt a talpadon.
0: And many people who is sitting like this all the time, they are doing like this.
1: Sokan, akik ülnek, mindig így csinálják.
0: Especially Indians.
1: Különösen az indiaiak.
0: An Indian like pandit.
1: Mint a pandit.
0: And what the pandit, they said, I am the best.
1: És a pandit azt mondja, ő a
0: legjobb. So who is educated person? Rishi of Sanskrit, etc.
1: Aki tanult szanszkritul, és így tovább.
0: They said, I am the Brahmin, I am the learned.
1: Azt mondják, Brahmin vagyok.
0: And how they sit there, they come like this.
1: És hogy ülnek, így.
0: And all the time like this.
1: És mindig csinálják ezt.
0: Yeah, all the times.
1: Mindig.
0: And then suddenly, yes.
1: És aztán.
0: All what was walking.
1: Minden, ahol jártak.
0: Barefoot.
1: Mezítláb.
0: And now only here touching.
1: És megérintik.
0: And then eating.
1: Aztán esznek.
0: And they said, we are very pure.
1: És azt mondják, nagyon tiszták vagyunk.
0: So, Holy Guruji said, like this who is sitting and touching is uneducated person.
1: Holy Guruji azt mondja, hogy az egy képzetlen ember, aki így ül és mindig fogja
0: no
1: a lábát.
0: No common sense.
1: Nincs józan esze.
0: Otherwise you should sit like this.
1: Különben ülj így.
0: That's it. Now, that is the energy going too far.
1: Ez az energia túl messze megy.
0: And let us say, you are sitting there.
1: Mondjuk ott ülsz.
0: And someone will come and tickling you.
1: És jön valaki és megcsikiz.
0: He said, oh, as if, you know, no one can touch in such a way, other, and you will be, all hair will stand.
1: Senki nem tudja így megérinteni, és akkor égnek el az összes szőrszálad.
0: The police men.
1: A rendőr.
0: They will hold it.
1: Megfogja.
0: And they will not beat and do nothing.
1: És nem csinál semmit.
0: But they will tickling.
1: Ha nem csak legyen megcsiklandozza.
0: And in tickling, one needs going urine.
1: És ettől ki kell menni pisilni.
0: And laughing and laughing.
1: És nevet.
0: Please,
1: nevet.
0: Please not, please.
1: Kérlek, ne csináld.
0: This touch. This energy touch is a very strong.
1: Ez az érintés, ez az energia érintés nagyon erős.
0: So similarly, there from the toes to the whole foot sole.
1: Ugye a négy lábujjaktól a teljes talpon.
0: Here is then getting less.
1: És aztán itt kevesebb.
0: But it is here.
1: De itt.
0: And similarly the palms.
1: Ugye a négy a tenyéren.
0: And fingers.
1: És az ujjakon.
0: Like this. Chakra. So similarly, this chakra, which is inside the body, we cannot touch.
1: Hasonlóan a csakrák, amik benn vannak a testben, azt nem tudjuk
0: megérinteni. And we don't know how is that chakra.
1: És nem tudjuk milyenek.
0: We have this, how do you call them, made pictures.
1: Vannak ezek a képek?
0: That's only like a video.
1: Ez csak olyan, mint a videó.
0: Or something. But chakra is completely different.

0: De a csakra teljesen más.
1: Kundalini is different.
0: A kundalini más.
1: But there are so many meanings on this subject.
0: Ebben a témában annyi jelentés
1: our
0: van.
1: Our kundalini. So now, make yourself visible for a while. Touch your fingers first, like this.
0: Most egy kicsit érintsd meg az ujjaidat.

0: Good. Now we will chant mantra.
1: És most mantrát éneklünk.
0: Om Purnamadah.

0: in order to know the sense of the life.
1: Azért, hogy megismerjük az élet értelmét, kako bismo saznali smisao života.
0: And to become happy and successful in the life.
1: Hogy boldogok és sikeresek legyünk az életben.
2: I da postanemo sretni i uspješni u životu.
0: To overcome all the suffering of the past lives.
1: Hogy legyőzzük az elmúlt életeink szenvedéseit.
2: Da prevladamo sve patnje iz prošlih života.
0: To become free from the karmas.
1: Hogy megszabaduljunk a karmáktól.
2: Da se oslobodimo karmi.
0: To get peace from the all three tapas.
1: Hogy nyugalmunk legyen a mind a három tapától.
2: Da steknemo mir od sva tri tapa.
0: Satsangs is the best way.
1: A satsang a legjobb mód erre.
2: Zato je satsang najbolji način.
0: One should listen the satsang.
1: Az embernek satsangokra kell járnia.
2: Treba mu slušati satsang.
0: And accept in the life the satsang's words which you hear.
1: És elfogadni a satsang hangjait, amiket hallasz az életben.
2: I u životu prihvatiti riječi koje čujemo na satsangu.
0: Now in Kali Yuga, many things are possible, but the rare is the satsang.
1: A Kali Yugában nagyon sok minden lehetséges, de a satsangok nagyon ritkán fordulnak elő.
2: U Kali Yugi je satsang vrlo rijedak.
0: How lucky we are that we are having here in this beautiful place, under the trees, in this beautiful weather, satsang.
1: Milyen szerencsések is vagyunk, hogy ebben a gyönyörű időben, ezen a gyönyörű helyen satsangot tarthatunk.
2: I veliki smo sretnici, što možemo imati satsang ovdje na tako lijepom mjestu, po tako lijepom vremenu.
0: This picture and these words of the wisdom will remain forever in your consciousness.
1: Ezek a képek és a bölcsességnek ezek a szavai örökké a tudatodban fognak maradni.
2: I ta slika i te riječi mudrosti zauvijek će ostati u vašoj svijesti.
0: Every creature like to be happy.
1: Minden teremtmény szeretne boldog lenni.
2: Sva bića žele biti sretna.
0: And we also would like to be happy.
1: És mi is.
2: I mi bismo željeli biti sretni.
0: What is in us which one would like to be happy?
1: Ami bennünk van, azt szeretne boldog lenni.
2: Koji to dio u nama koji želi biti sretan?
0: Did you ever think over or asked yourself what would like to be happy in you?
1: Végig gondoltad valaha? Megkérdezted valaha magadtól, hogy mi az, ami benned boldog szeretne lenni?
0: Who feels in us happiness and who feels in us unhappiness?
2: Jeste li se kad priupitali i razmišljali o tome koji dio to u vama želi biti sretan? Ko to želi biti sretan i ko to nije sretan?
1: Ki érzi bennünk a boldogságot és a boldogtalanságot?
0: There must be someone within us who likes to be happy.
1: Valaki kell, hogy legyen bennünk, aki boldog szeretne lenni.
2: Mora u nama postojati netko ko želi biti sretan.
0: And that is our real self.
1: És ez az önvaló.
2: To je naše pravo jastvo.
0: Not as our body.
1: Nem a testünk.
2: Ne naše tijelo.
0: Not as our mind.
1: És nem az elménk.
2: Ne naš um.
0: Not our desires.
1: Nem a vágyaink.
2: Ne naše želje.
0: Not our consciousness.
1: Nem is a tudatunk.
2: Ne naša svijest.
0: But our very real self.
1: Hanem az igazi önvalónk.
2: Nego naše pravo istinsko jastvo.
0: And that real self is the part of God.
1: És ez az önvaló pedig Isten része.
2: A to istinsko jastvo je dio Boga.
0: And God means happiness.
1: Isten pedig a boldogságot jelenti.
2: A Bog znači sreću.
0: The quality or the nature or the principles of God means happiness.
1: Istennek a tulajdonsága, a természete, a maga a boldogság.
2: A osobina ili načelo ili Bog je sreća.
0: And that's why that our inner self also would like to be happy because our inner self is a part of God.
1: És ezért van az, hogy a mi belső részünk is boldog szeretne lenni, hiszen hát Isten része.
2: Zato naše unutarnje jastvo želi biti sretno, jer ono je dio Boga.
0: What is living in all creatures, which would like to be always happy, that is part of God.
1: Az a része minden teremtménynek, ami boldog szeretne lenni benne, az a része Istennek.
2: I onaj dio u živim bićima koji uvijek želi biti sretan, to je dio Boga.
0: Other creatures are not aware about this, but humans are more aware about this.
1: Más teremtmények nincsenek tudatában ennek, de az emberi lény az tudatában van.
2: Druga bića nisu toliko svjesna toga, ali čovjek je svjestan.
0: Though humans are aware about this, but still the humans have no self-knowledge.
1: Azonban az emberek hiába is vannak tudatában ennek, nem rendelkeznek önismerettel.
2: Iako je čovjek svjestan toga, on nema znanje spoznaju o jastvu.
0: Sometimes it seems very funny that self is searching self.
1: Néha nagyon viccesnek tűnik, hogy az önvaló az önvalót keresi.
2: Ponekad je to zapravo smiješno, jastvo traži samo sebe, traži jastvo.
0: That I am searching myself.
1: Én magamat keresem.
2: Ja tražim samog sebe.
0: And if self is searching self somewhere, will never find anywhere.
1: Ha pedig az önvalót keresi kívül, akkor nem fogja megtalálni.
2: A kad sami tražimo sebe, to ne možemo nikad naći.
0: Self can find only self if it is in two parts somewhere.
1: Az önvaló önmagát csak akkor tudja megtalálni, ha két részben van valahol.
2: A jastvo se može naći samog sebe jedino u slučaju da je razdvojeno na dva dijela.
0: So you will not find the self if that self is searching somewhere else.
1: És nem fogod megtalálni önmagadat addig, amíg magadat keresed.
2: Vi ne možete naći svoje jastvo ako ono traži sebe negdje drugdje.
0: The other part of our self is God.
1: Mert önmagunk másik része Isten.
2: A drugi dio našeg jastva je Bog.
0: And that God is also very different and difficult to realize and accept that that is a God.
1: És nagyon nehéz felismerni és elfogadni, hogy ez Isten.
2: A Boga je teško spoznati.
0: In order to understand the God and oneself, we have to go to the satsangas.
1: És azért, hogy felismerhessük Istent és önmagunkat, ehhez kell satsangra járni.
2: Da bismo mogli razumjeti Boga i sebe, trebamo ići na satsang.
0: In order to understand God and oneself, we have to look into the holy scriptures.
1: Ahhoz, hogy megértsük Istent és önmagunkat, ahhoz kell a szent iratokat tanulmányozni.
2: Da bismo razumjeli Boga i sami sebe, trebamo proučavati svete skripse.
0: Those holy scriptures known as Dharamsastras.
1: Ezt hívják Dharamsastrának.
2: To su sveti spisi poznati kao Dharamsastra.
0: Sastra means where the truth is described is Sastra.
1: Sastranak azt nevezik, ahol az igazság van leírva.
2: Sastra znači tamo gdje je opisana istina.
0: Sastra means where the thousands names of God is described. It's called Sastra.
1: Azt nevezik Sastranak, ahol Isten ezer neve el van magyarázva.
2: Sastra znači tamo gdje su opisani tisuće imena Boga.
0: And the Dharma means where the dharmas are described, the duties.
1: Dharmának pedig azt nevezik, ahol a feladatok vannak elmagyarázva.
2: A dharma znači da su tu opisane dužnosti.
0: You know, best is when you put picture down on the table. And this we can learn in the satsangs.
1: És ezt tanulhatjuk meg a satsangon.
2: A o tome možemo učiti na satsangu.
0: We come to the yoga.
1: Elérkeztünk a jogához.
2: Dolazimo na jogu.
0: We have begin our yoga path.
1: Elkezdtük a jóga útunkat.
2: Kirenuli smo na našem putu joge.
0: We are practitioner of yoga.
1: Jóga gyakorlók vagyunk.
2: Ugyes bácsi smo joge.
0: And we are yogi.
1: Jógik vagyunk.
2: Mi smo jogi.
0: And we found something in this.
1: És találtunk ebben valamit.
2: Mi smo tome nešto pronašli.

0: So what do we understand now? What is yoga?
1: És mit értünk most ezzel? Mi a yoga?
2: És to mi sada razumjemo o jogi? Što je yoga?
0: You are not here only for physical exercises.
1: Nem csak a fizikai gyakorlatok miatt vagytok itt.
0: And that's not. Mi
2: samo zbog tjelesnih vježbi.
0: And that's not all yoga.
1: Nem csak az a yoga.
2: Ali to nije sva yoga.
0: Yoga means union.
1: A yoga az egységet jelenti.
2: Yoga znači jedinstvo.
0: Which unites ourself to the cosmic self.
1: Ami az egyéni önvalót a kozmikus önvalóval egyesíti.
2: Ono što sjedinjuje nas sa kozmičkim jastvom.
0: Which unites our thoughts with the cosmic one.
1: Ez egyesíti a kozmikussal tudatunkat.
0: Our feelings with the supreme.
1: És az érzéseinket a legfelsőbbel.
2: Naši osjećaj sa najvišim.
0: We should make us happy.
1: Ez boldoggá kell, hogy tegyen minket.
2: Kroz to se trebamo osjećati sretni.
0: We should liberate us.
1: Fel kell, hogy szabadítsuk magunkat.
2: Trebamo se osloboditi.
0: We should bring us in the light.
1: A fényhez kell eljutnunk.
2: Dovesti nas u svjetlo.
0: We should bring us to the God.
1: És Istenhez kell eljutnunk.
0: So what we are doing this satsang is a part of yoga.
1: Amit a satsangon csinálunk, az a jogának a része.
0: With such a feeling of freedom that you believe God in that form and in that way which allows your heart.
1: Azzal a szabadsággal, ahogy a te szíved megengedi, hogy Istenben higgyél, úgy kell itt lenned a satsangon.
2: Radimo na satsangu, to je dio joge koji nas približava Bogu u onom obliku kojim mi osjećamo u svom srcu.
0: In the believing, we should be free.
1: A hitben szabadnak kéne, hogy legyél.
0: We are bounded to many things.
1: Nagyon sok mindenhez vagyunk kötve.
2: But našem vjerovanju trebamo biti slobodni, jer mi smo vezani za mnoge stvari.
0: But where the question of God comes,
1: de ahol Isten kerül előtérbe,
2: should be, dolazi pitanje Boga,
0: should be freedom and happiness.
1: Ott szabadságnak és boldogságnak kéne lenni.
2: U tim stvarima trebamo osjećati slobodu i sreću.
0: The human mind is very complicated.
1: Az emberi elme nagyon bonyolult.
2: Ljudski um jako komplicira.
0: Human mind is educated in different way.
1: Az emberi elmét különböző féleképpen neveljük.
2: Ljudski obrazovan na više različitih načina.
0: In different languages, in different cultures, in different traditions, in different way.
1: Különböző nyelveken, különböző módokon, különböző nemzetek által és különböző féleképpen.
2: U različitim kulturama, različitim jezicima, različitim načinima.
0: Human intellect became very complicated.
1: Az emberi elme nagyon bonyolultá vált.
0: There is very hard situations in the human mind.
1: Az emberi elmének nagyon nehéz lett a helyzete.
2: Ljudski postao jako kompliciran, ima mnogo pitanja u ljudskom umu.
0: To accept or not to accept.
1: Hogy elfogadjon vagy ne fogadjon el valamit.
2: Da li prihvatiti ili ne prihvatiti.
0: To become or not to become.
1: Hogy váljon valamivé vagy ne váljon valamivé.
2: Da li postati ili ne postati.
0: Because the human have lost the reality.
1: Mert az ember elvesztette a valóságot.
2: Mert a csovik izgubja stvarnost.
0: You will know the truth.
1: Megtudod az igazságot.
0: Then there will be no arguments.
1: Akkor nem lesz több kérdés.
2: Kada prestano sva raspravljanja.
0: So because of the attitude.
1: Az emberi hozzáállás miatt.
2: Zbog ljudskih stavova.
0: And because of the humans behaviors.
1: És az emberi viselkedés miatt.
2: És zbog ljudskog ponašanja.
0: And humans desires.
1: És az emberek vágyai miatt.
2: I želja njihovih.
0: God also have to come and give us again the right way.
1: Istennek újra el kell jönnie és megmutatni a helyes utat.
2: Bog treba doći i pokazati nam pravi put.
0: The cosmic law is this. Doesn't matter who is who. Who manifestates in physical form have to go through certain suffering.
1: Az isteni törvény, vagy kozmikus törvény a következő. Ha valaki inkarnálódik, akkor bizonyos szenvedéseken, történéseken keresztül kell, hogy menjen.
0: Body has its dharma.
1: A testnek megvan a maga dharmája.
2: Boži zakon je takav da bez obzira na to ko je to, ako se rodi u ljudskom obliku, treba proći određene patnje.
0: Dharma,
2: tijelo ima svoj dharmu.
0: Dharma of the body is to be born, to grow and to die.
1: A test dharmája az, hogy megszülessen, növekedjen és meghaljon.
2: Dharma tijela je da se rodi, da raste i da umre.
0: And when you have to walk through the cold mind, then definitely there will be some black spot.
1: És ha keresztül kell sétálnod egy szénbányán, akkor igen valószínű, hogy bepiszkolodsz.
2: I ako morate proći kroz rudnik, sigurno ćete dobiti neke crne mrlje.
0: So doesn't matter if it is a normal person or God incarnates, they have to go through certain difficulties.
1: Tehát teljesen mindegy, hogy ki kicsoda, hogy emberi lény, vagy Isten inkarnációja, bizonyos nehézségeken keresztül kell, hogy menjen.
2: Bez obzira na to, da li se Bog ili običan čovjek inkarnira, trebaju proći kroz određene teškoće.
0: Different between God and us is this, that we came according to our karma in this world, and God comes with his free decision.
1: Isten és mi közöttünk a különbség az, hogy mi bizonyos karmák miatt jöttünk ide, Isten viszont szabad akaratából.
2: Razlika između nas i Boga je ta, da smo mi na svijet došli zbog naše karme, a on je došao prema vlastitoj odluci.
0: Though he has a free decision, but still he has to accept certain things.
1: Annak ellenére, hogy szabad akaratából jött ide, bizonyos dolgokat el kell, hogy fogadjon.
2: Iako je Bog došao prema vlastitoj odluci, i on mora prihvatiti određene stvari.
0: And for that purpose, for that reason, God have to incarnate time to time.
1: És ez az oka annak, hogy Istennek időről időre inkarnálódnia kell.
2: Iz tog se razloga Bog inkarnira s vremena na vrijeme.
0: We spoke yesterday very much about curse.
1: Tegnap sokat beszéltünk az átkokról.
2: Júgy sme mnogo govorili o kletvi.
0: The curse, which is most terrible thing.
1: Az átok a legszörnyűbb dolog.
2: Kletva je najstrašnija stvar.
0: God protect us from those curses.
1: Isten áldjon meg bennünket ezektől az átkoktól.
2: Neka nas Bog zaštiti od takvih kletvi.
0: The curse can also attack the God himself.
1: Az átok még magát Istent is megtámadhatja.
2: Kletva može naštetiti samome Bogu.
0: And he have to accept also.
1: És azt is el kell, hogy fogadja.
2: I on to također mora prihvatiti.
0: No one gives curse without any reason.
1: Senki nem átkoz csak úgy, ok nélkül.
2: Mert niko ne daj kletvu bez nekog razloga.
0: Sometimes God is doing purposely something.
1: Néha Isten direkt csinál dolgokat.
2: Ponekad Bog namírno učini nešto.
0: Because he know there is no other way out.
1: Mert tudja, hogy egyszerűen nincs más mód rá.
2: Mert zná, de drugok načina nema.
0: Though he have to suffer for some time, but he have to do it.
1: Néha emiatt szenvednie kell, de mégis így tesz.
2: Jako zná, de mora patiti neko vrijeme, on to naprosto mora napraviti.
0: So, though he did purposely, and he know what he is doing and why he is doing, and that's why also he is ready to accept that he did.
1: És azért, mert szánt szándékkal tette, tudta, hogy miért teszi, ezért tudja elfogadni.
2: And on zná, što čini, i zašto to učinio, i zato prihvaća svoja djela,
1: az eredményt.
0: And for that reason, he had to suffer.
1: És emiatt kell, hogy szenvedjen.
2: I zato mora patiti.
0: So, we knew from past lessons why God was incarnated.
1: Tehát az elmúlt felolvasásokból megtudtuk, hogy Isten miért inkarnálódik.
2: So proteklim lekciámon smo naučili, zašto se Bog mora inkarnirati.
0: Now, the wise Yajnavalkya says to Rishi Bhardwaj, listen, there was also one curse which was given to Vishnu by Narada.
1: Itt ott tartottunk, hogy Yajnavalkya elmondta, hogy
0: The Rishi Yajnavalkya said to Rishi Bhardwaj.
1: Tehát a Jagnavalkya Rishi mondta Rishi Bhardwaj.

0: Vasna?
1: That once Narada also gave the curse to God Vishnu.
0: Hogy egyszer Narada is megátkozta az Úr Vishnut.
2: Mudrec Jatvalkija je rekel mudracu Vači, da je Narada jednom prokleo gospoda Vishnua.
1: And that's why Vishnu have to incarnate again for that reason.
0: És emiatt kell Vishnunak újra inkarnálódnia.
2: I zato se Vishnu mora ponovno inkarnirati.
1: So there are many, many reasons why God incarnates.
0: Tehát nagyon sok oka van annak, amiért Isten inkarnálódik.
2: Tako postoji mnogo razloga zašto se Bog inkarnira.
1: If you follow and remember this Ramayana what I'm reading, it is where was spoken in Bhardwaj Ashram.
0: Tehát ha követted, amit olvastam, akkor a Ramayanában, akkor emlékezhetsz rá,

0: कल्प एक ते ही लगी अवतारा, गिरजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी. Once the Narada gave this a curse to the god Vishnu.
1: Egyszer Narada elátkozta az Úr Vishnut. Jednom je Narada prokla Vishnua.
0: And that was also the reason that God has to incarnate again.
1: És ez is az oka volt annak, hogy Istennek inkarnálódnia kell.
2: Mit ott a kajrbi razlog, da se Bog ponovno mora inkarnirati.
0: While listening to the words of Lord Shiva.
1: Miközben az Úr Shiva szavait hallgatjuk,
2: és slušajući riječi Gospoda Shive,
0: Parvati was full of devotion.
1: És ebben Parvati hallgatta, teli volt ő odaadással.
2: Parvati bila puna devócie.
0: Very happy.
1: Nagyon boldog volt.
2: Jako sretna.
0: She had a full of her heart with devotion to God Vishnu.
1: Vishnu iránti odaadással volt telve a szíve.
2: Srdce bylo ispunjeno predanošću Gospoda Vishnu.
0: Overwhelmed.
1: Színültig tele volt.
2: Bila je sva obuzeta time.
0: Very happy.
1: És nagyon boldog volt.
2: Jako sretna.
0: And as she heard this,
1: és amint ezt meghallotta,
2: akkor itt ott csula,
0: it was like throwing big stone on the rock in the peaceful lake.
1: Olyan volt számára, mintha egy nagy sziklát dobnánk a csöndes tóba.
2: Úgynak ki bio kao da je kamen pao u mirno jezero.
0: Parvati was shocked.
1: Parvati sokot kapott.
2: Parvati je bila šokirana.
0: She said,
1: azt mondta,
2: rekla je,
0: Narada gave the curse to Vishnu. Narada is a great, great bhakta, devotee of Vishnu.
1: Narada átkozta meg Vishnut, hát ő egy nagy baktája, követője Vishnunak.
2: Narada de prokleo Vishnu, on je veliki, veliki bakta Vishnu.
0: Narada is wise one.
1: Narada bölcs.
2: Narada je mudar.
0: And great devotee of Vishnu.
1: És nagy odaadó híve Vishnunak.
2: Veliki Vishnu posvečenik.
0: How is possible that Narada gave curse to God Vishnu?
1: Hogyan lehetséges az, hogy Narada átkozta el az Úr Vishnut?
2: I kako je moguće da je Narada prokleo Vishnua?
0: No, this is not possible.
1: Ez nem lehetséges.
2: Ne, to nije moguće.
0: We can believe everything.
1: Mindent elhihetünk.
2: Možemo vjerovati bilo što.
0: Someone can sit here, Turyanan. That is the best. Yeah, some people should come and sit 2-3 here.
1: Jöjjön ide egy-két ember, üljön ide.
2: Može dvoje, troje ljudi sjesti.
0: Kiran, come here. Children, come here and sit.
1: Gyerekek, gyertek yes. Ide, és üljetek.
0: You are not a children.
2: Evo, djeca mogu doći sjesti.
0: Come.
1: Oda.
0: Tak, dobre. You see? Of course, every children can come and sit here.
1: Persze minden gyerek ide ülhet.
0: Who is under 10 years.
1: 10 év alatt.
2: Sva djeca ispod.

0: The Lord of Lakshmi.
1: Lakshmi? Pani Gospod Lakshmi, Ura.
0: The Lord of Lakshmi, God Vishnu.
1: Lakshmi Ura, Bob Vishnu, Gospod od Lakshmi.
0: What mistake he have done?
1: Milyen hibát követett el? Kakvu to grešku učinio?
0: What have God done that Narada gave him the curse?
1: Mit tett Isten, hogy Narada megátkozta? Što je to Bog učinio da ga je Narada prokleo?
0: Is not believable.
1: Ez hihetetlen. To je nevjerojatno.
0: O Lord Shiva.
1: O Ur Shiva. O Gospode Shiva.
0: I am very surprised.
1: Nagyon meglepez engem. Ja sem jako iznenađena.
0: Tell me the story.
1: És mondd el a történetet.
0: Or the reason.
1: Vagy az okot. Ispričaj mi tu priču i razlog.
0: For which sake the Narada lost his knowledge and he gave the curse to Vishnu.
1: Mi az oka annak? Miért vesztette el Narada a tudását és átkozta meg az Úr Vishnu? Zbog čega to Narada izgubio svoje znanje i prokleo Vishnua?
0: It is surprising.
1: Nagyon meglepő. To je iznenađujuće.
0: Tell me.
1: Meséld el.
0: Tell me the whole story.
1: Az egész történetet.
0: Because I can't believe.
1: Mert nem tudom elhinni. Ispričaj mi cijelu priču, jer ja ne mogu to vjerovati.
0: Lord, be merciful to me.
1: Uram, légy kegyelmes hozzám. Gospode, budi milostiv prema meni.
0: Suddenly I lost my inner peace.
1: Hirtelen elvesztettem a belső nyugalmamat. Jer iznenada sam izgubila svoj unutarnji mir.
0: Suddenly I lost my inner confidence.
1: Hirtelen elvesztettem a belső bizalmamat. Izgubila sam svoje unutarnje pouzdanje.
0: My vrittis begins to boil.
1: A vrittim elkezdtek fortyogni. Moji su vritti počeli kuhati.
0: Narada? Give the curse to God, to Vishnu.
1: Narada megátkozta az Úr Vishnu. Narada daje prokleo Gospoda Vishnua.
0: That's like a knife in my heart.
1: Ez olyan, mintha egy kés döftek volna a szívembe. Kao da mi se nož zario u srce.

0: Shiva nevetni, mosolyogni kezdett.
1: Tada se gospod Shiva nasmijao i nasmiješio.
2: No one is wise one.
0: Senki sem bölcs.
1: Nitko nije mudar.
2: And no one is the foolish one.
0: I senki sem bolond.
1: I nitko nije glup.
2: It only happens as God's will.
0: Minden Isten akarata szerint történik.
1: To se događa samo prema Božjoj volji.
2: How God Rama gives the buddhi to someone, one acts in that time according to their buddhi, their thoughts.
0: Ahogy az Úr Ráma valakinek megadja azt a bizonyos buddhit, tudást ahhoz, hogy éppen akkor ott úgy cselekedjen, ahogy
1: gospod,
0: ő akarja.
1: Kako gospod Rama da nekome budi, tako osoba u određenom trenutku reagira prema tome.
0: Mármint ahogy Rama akarja.
1: Prema svojim mislima.
2: Therefore we pray always, Lord, give us sadbuddhi, the positive intellect.
0: Ezért imádkozunk mindig úgy, hogy Uram, adj nekem sadbuddhit, pozitív intellektust.
1: I zato se molimo, Gospode, daj nam sadbuddhi, pozitivan intelekt.
2: Good thought.
0: Jó gondolatokat.
1: Dobre misli.
2: God protect us from all negative thinking.
0: Isten óvjon meg bennünket mindenféle negatív gondolkodástól.
1: Bože, zaštiti nas od sveg negativnog razmišljanja.
2: We will think always as we have within us.
0: Mindig úgy fogunk gondolkozni, amilyenek belül vagyunk.
1: Mert mi úgy razmišljamo u skladu sa onime što je u nama.
2: And we are acting how we are thinking.
0: És úgy cselekszünk, ahogy gondolkodunk.
1: A djelujemo prema našim mislima.
2: Therefore, it's very important that we have good intellect.
0: Ezért borzasztó fontos, hogy jó intellektusunk legyen.
1: I zato je jako važno da imamo pozitivan, dobar intelekt.
2: Sometimes one does very terrible thing and after one is so unhappy. My God, why I have done this?
0: Néha az ember szörnyű dolgokat követ el, és utána nagyon boldogtalan, hogy Istenem, miért tettem ezt?
2: That time our buddhi was confused.
0: Mert akkor a buddhink zavarodott volt.
1: Ponekad učinimo nešto loše i onda smo jako, jako nesretni i pitamo se, o Bože, zašto sam to učinio? U to doba kad smo to napravili, naš intelekt je bio jako konfuzan, smušen.
2: Sadbuddhi. If anyone makes some stupid things, then we said God give him or her sadbuddhi, the good intellect, positive intellect.
0: Ha valaki butaságot csinál, akkor imádkozzuk azt, hogy Uram, adj neki pozitív intellektust.
1: Kad neku učini neku glupu stvar, onda se molimo, Gospode, podaruj njoj ili njemu sadbuddhi, pozitivan intelekt.
2: कहूं राम गुण गात भरद्वाज सादर सुनहूं भव भंजन रघुनाथ भजूं तुलसी तजिमान पद ग्रेट सेज यज्ञवाल्क्य सेज
0: अनच संत यज्ञवाल्क्य következőt mondta
1: veliki svetac यज्ञवाल्क्य rekel
2: o sej bardvas
0: o badvas sent
1: o svetce badvas
2: I'm going to tell you the supreme, the divine quality of Ramchandra ji, God Rama.
0: Elmesélem neked az Úr Rama, Rámának, Ramchandra ji-nak a legfelsőbb tulajdonságait.
2: You listen.
1: O božanskoj, o najvišoj osobini Ramchandra ji-a.
2: Listen to my telling.
0: Hallgasd a történetemet.
1: Poslušaj moju priču.
2: Tulsidas ji said.
0: Tulsidas ji pedig azt mondja.
1: Tulsidas ji rekel.
2: The destroyer of ego and proudness and liberator of our birth and death.
0: Az egónk és a büszkeségünk lerombolója és az élet-halál körforgásából kiszabadító.
1: Onaj koji uništava naš ego i naš ponos i oslobađa od rađanja i smrti.
2: The Lord of Dinas

0: 4 Ragukula.
1: Ragukula je dinastija Ura.
2: Gospod iz dinastije Ragukula.
0: Meditate and sing his name with devotion.
1: Meditál, és ezt a nevet odaadással énekli. Meditál.